mint a történetek voltak, talán időnként egy kicsit több munkába telik a mérás, és meglátni, hogy mi is van benne, de megéri. Gondolom, hogy eddig is volt már ez a tapasztalat, a néhány nagyobb prófétai könyvvel is, most amikor elkezdjük ezt az újabb szakaszt, a Hóseás könyvével elindulnak úgynevezett kis profétáknak a sora, majd visszatérek erre, akkor ez is izgalmas lesz. Hadd adjak egy kis kontextust ennek az egész témának. Valahol olvastam, hogy az egyik újság magányos szívek hirdetési rovatában az alábbi hirdetés jelent meg. Egy rendetlen hajú, szeplős, mosolygós hölgy, akinek rettenetes gyerekei vannak, olyan csúnya férfit keres, aki szeretni fogja. Mindenkinek szüksége van a szeretetre, és keresi azt. Még akkor is, hogyha talán nem tudja úgy elfogadni magát, vagy van egy képe magáról, vagy valami hasonló dolog, de mi igazán a szeretet? Ez egy olyan kérdés lenne, amiről beszélgethetnénk egész évfélig, és akkor sem tudnánk a végére jutni, hogy hogyan is lehet ezt igazán megfogalmazni, és nem is szeretnénk így erről beszélni, hanem Hóseás könyvet tud nekünk segíteni, hogy valami olyan dolgot megismerjünk erről a fogalomról, ami egy egyedülálló dolog, végigkíséri a Bibliát, de itt az Ószövetségnek ez a gyöngyszeme, a Hóseás könyve felvillant valamit belőle a mi számunkra. Egy emberileg szinte felfoghatatlan szeretetről, ragaszkodásról beszél, de nem csak beszél, hanem mint ahogy általában lenni szokott sokszor a prófétai könyveknél, próbálja demonstrálni, bemutatni, illusztrálni ezt. Találtunk, gondolom, ilyeneket, vagy utalgattunk Ezékiel vagy Jeremiás könyvén keresztül is, amikor nem csak beszéltek, hanem illusztrálták is az ő mondani valójukat. Hát itt is ezzel találkozunk, egy nagyon drámai illusztrációról. Ahogy említettem, nem a tékozló fiúról szól, nem is, hogy rólam, hanem az újszövetségi tékozló fiút is ismerjük, és igazán ez a párhuzama ennek. A Lukács evangélium 15. fejezetében van ez a történet, amikor eljutunk az újszövetséghez, akkor fogunk vele foglalkozni. Azok a vonások, amik megtalálhatók ott a tékozló fiú, illetve abban a környezetben, ahogy fogadja az atya, az visszaköszön itt ebben az ószövetségi történetben is. Igazán nehéz megérteni Krisztus húsvéti története nélkül a Hóseás könyvét. Mi, akik túl vagyunk Krisztus húsvéti történetén, annak a fényében tudjuk felfogni, megérteni egy kicsit, bár így is nagy fejtörést okoz, ahogy majd a végére eljutunk, gondolom, hogy mindannyian ehhez a gondolathoz, hogy hát azért mégis több ez, mint amit az ember fel tudna fogni, vagy amit ember képes lenne megtenni valakiért. Kezdjük egy kis háttérrel a könyv szerzője és keletkezési ideje kapcsán. Az első fejezet első versében fel van sorolva néhány király, amelyekből arra tudunk következtetni, hogy Krisztus előtt a 8. században születhetett ez a könyv, vagy legalábbis akkor profétált Hóseás, és ez egy fontos dátum, ami számunkra, hiszen segít megérteni azt, hogy milyen összefüggésben szólal meg az ő üzenete. Azt mondja itt az Úr igéje, amely lőn Hóseáshoz, a Beri fiához, Uzziás, Jótám, Ákház, Ezékiás, Júdabeli királyok idejében, és Jeroboámnak, a Juás fiának, Izrael királyának idejében. Szolgáltát valószínűleg második Jeroboám idejében kezdte meg, akire ugye utal is az izraeli királyra, de a többiek mind júdai királyok. Azt tudni kell, hogy második Jeroboám uralkodása volt egy utolsó nagy fellendülése az északi királyságnak. Elérte a kezdeti dicsőségét, mondhatjuk, ahogy a szétválás idején volt. Ha próbáljuk elhelyezni még a többi profétákkal együtt, akkor Ámos, akivel gondolom, hogy a következő alkalommal fognak foglalkozni, az kortársa,
mindenképpen, vagy nem sokkal utána lépett fel. Ámos egy ismeretlen ellenség kezéből származó isteni ítélettel fenyegeti meg Izraelt. Hóseás meg is nevezi ezt az ellenséget, Asszíria ez az ellenség, és valóban be is következett ez az északi ország esetében, ahogy majd látni fogjuk. Ha összeadjuk a királyoknak az uralkodási idejét, akkor körülbelül egy olyan közel 40 esztendő, 38 esztendő az, amit átfognak ezeknek a királyoknak az ideje. Tehát azt feltételezhető, hogy egy ilyen hosszú időn keresztül végezte az ő profétai szolgálatát, de többet nem tudunk róla. Tehát sem a Bibliában, sem Biblián kívüli forrásokban nem ismerjük Hóseásnak a nevét, a hátterét. Tehát minden, amit most próbálunk megfejteni, az minden ebből a könyvből van, ami személyes utalás az ő életével kapcsolatosan. Abból tudjuk ezeket a mozaikokból összerakni egy olyan képet, amit egyáltalán sikerül. Például itt van az apja neve, azt olvastuk, hogy Beri. Időnként a nevek elmondanak nekünk valamit, valakinek a származási helyéről, esetleg arról is, netán, ha ez egy hosszabb név, vagy valami jelzővel elhelyezett név, hogy milyen társadalmi osztályba tartozhat, de itt szintén nem tudunk semmi részletet meg ennek kapcsán. Természetesen az emberek találgatnak, vagy a kutatók pontosabban találgatnak. Egyesek azt gondolják, hogy egy pék volt, mert jól ismerte a mesterséget, mert valahol valamelyik fejezetben találunk olyan leírásokat, ahol egy kicsit részletezi ezt a kérdést, és ebből adódik az, hogy hát biztos, ha ilyen példát használt, és olyan jól ért hozzá, akkor ez azt jelenti, hogy netán az volt. De ez nem lehet nagyon könnyen igaz, mert földműveléssel kapcsolatban is találunk számtalan leírást a 10. fejezetben, 13. fejezetben, de ebben sem lehetünk biztosak, mert elég sok ember ismerhette akkor még, ugye az utóbbi évtizedekig is elég sok ember ismerhette a földművelésnek a különböző fortéjait. A legvalószínűbb az lehet, hogy valamiféle hivatásos profétaként végezte az ő szolgálatát és tevékenykedett legalábbis egy részében ennek az idő intervallumnak, amiről itt szó van. Az író proféták közül azonban ő volt az egyetlen, aki az északi királyságból, Izraelből származott, és az ő profécia is elsősorban az északi királysággal kapcsolatosak, vagy azzal összefüggésben hangzanak el. De mivel a királyoknak a nevei, amit meg vannak említve, egy kivételével mindegyik júdai királyok, ezért a könyv valószínűleg mégis Júdában készült, az északi fővárosnak, Samáriának a bukása után. Ez időszámításunk előtt 722-721-ben volt, akkor szűnt meg az északi királyság az asszíroknak a uralma következtében, vagy ahogy elfoglalták, de rengeteg egyéb utalás is van Júdára, vagy a déli királyságra, tehát ebből azt következik, hogy nagyon szoros kötődése lehetett a déli júdai királysághoz. Hogy említettem, ő az egyik kis proféta, szoktuk ezt mondani. Ez nem jelenti azt, hogy termetre volt kicsi, vagy befolyásra, népszerűségre volt kicsi, hanem egy egyszerűen olyan kategória, hogy a Bibliában rövid könyve van neki, ezért nevezzük kis profétának. 12 ilyen kis proféta van. Ez feltételezi azt, hogy Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, akikkel korábban foglalkoztak, azok nagy proféták, úgymond, mert hosszú könyveik vannak a Szentírásban, de az itt következő, Ósással következő profétai könyvek, azok a kis proféták. Gondolom, hogy volt róla szó, hogy Dániel ugyan itt van elhelyezve, de a Héber Kánonban más helyen van Dániel könyve, és más besorolás alá esik valamilyen oknál fogva. A történelmi háttérről is említsünk meg néhány dolgot.
Hósás az északi királyság tragikus utolsó napjaiban élt, amelynek 25 éve alatt 6 király uralkodott. Tehát második Jerobámat követően, mert ugye az ő uralkodása, illetve az ő profétai szolgálata egy részben egybeesett második Jerobámmal, de utána még volt 25 év, amikor 6 király uralkodott, mire végül ez a bizonyos asszír fogság és szétszóratás történt. Már eleve az, hogy az Ószövetségben egy általános dolog az, hogy 20-25-40 évig uralkodnak királyok, ugye úgy tűnik nekem sokszor, hogy a 40 év az a terminus, mi nálunk a 4 év most, az náluk kb. A 40 év, úgyhogy aki ennél kevesebbet uralkodott, aznak már nem volt teljes a királysága, van egy-kettő, aki az 50-et is meghaladta, nem túl sok. És hogyha 25 év alatt 6 király uralkodott, akkor az ószövetségi mérce szerint azt jelenti nekünk, hogy ott nem volt minden rendben, hanem túl gyorsan váltották egymást az uralkodók. Hogyan is történt ez? Négyen, Zakariás, Sallum, Pekája és Péka még uralkodásuk idején utódjuk áldozatává váltak, tehát gyakorlatilag államcsinnyel került a következő mindig oda, úgyhogy legyilkolta az aktuális királyt. Névrokon a Hósás harcban esett fogságba, és csak Menáhemet követte a trónon saját fia. Maga a Hósás könyve beszél erről, hogy ezek a királyok, akiket Isten haragjában adott és felindulásában vett el, úgy sodródtak, mint forgács a víz színén. Ugye itt idézőjelbe tettem néhány szót, ami a megfelelő helyeken fordul elő. Tehát úgy értelmezi Hósás proféta, hogy ami történt ott a királyokkal, az ő uralkodásuk, bukásuk, ezek a gyilkosságok, vagy államcsínyek, ezek mind valahogy úgy valósultak meg, hogy a háttérben ott volt Isten, legalábbis bizonyos törvényszerűségek között, tehát nem arra kell gondolni, hogy ő volt az, aki ezeket a gyilkosságokat elvégezte, hanem azok a törvényszerűségek éltek, amelyek következtében ugye ők az Istentől való elfordulásuk, engedetlenségük miatt ugye aratták az ő cselekedeteiknek a gyümölcsét. Az egyik vérontást, a másik vérontást követte. Asszíriak elkezdett nyugatra terjeszkedni, és elfogadta Menahem az uralkodónak ezt a világhatalmat, és adófizetője lett, hogy valahogy mentse az ő országának részlegesen legalább a szabadságát. De nem sokkal ezután történt egy cselszövés az ő fián keresztül, illetve a fia az Pekája volt, Pékán keresztül, aki utána ő követte, és ezért, hát, ami lenni szokott, hogyha egy ilyen meghódolt adófizető ország mégis föllázad, akkor szétdarabolták ezt az országot, és csak egy nagyon kis része maradt meg. Tehát mielőtt teljesen széthult volna, már nem az egész régi Izraelről volt szó, hanem csak Efraim és Nyugat-Manasse bizonyos területei maradtak Izrael királyánál. Később Hósás, az utolsó király hűtlensége miatt elfoglalták a főváros Samáriát, népét száműzték, ahogy említettem, 722-721-ben, és ez végleg az északi királyság végét jelentette. Később olvasunk arról, hogy más népeket telepítettek oda, aztán csak visszahoztak papokat, ennek következtében tanították Mózes könyvét, kialakultak a samaritánusok, ugye az új szövetségben fogunk ezzel foglalkozni, de soha többé nem létezett, mint Isten ószövetségi népe ez az északi ország, hanem csak Júda maradt meg a babiloni fogság után is, amivel majd újra fogunk még biztos a proféták kapcsán foglalkozni. Maga az északi országnak, vagy Izraelnek a vallása rendkívüli mértékben megromlott. Hivatalosan végig Jahve, az Isten volt az, akit ők tiszteltek, de
egyre inkább keveredett ez a vallás a bálványimádással, a helyi természetvallásoknak a követésével, Baál tiszteletével, és az ország meglehetősen erős és gazdag volt, ahogy említettem, második Jeroboám idejében, és elérte a második virágkorát, vagy csúcspontját, ami az első Jeroboám idejében lehetett, de az ő halála után nagyon hamar hanyatlás következett be, mind gazdaságilag, mind politikailag, és ahogy egyre inkább Asszíria és Egyiptom fenyegetettsége között éltek, ott voltak ezek a trónviszályok, végül teljesen legyengült ez az ország, mielőtt meg semmisült volna, vagy Asszíria végleg leigázta volna időszámításunk előtt 721-722-ben. Néhány szót a prófétáról is. Ki is volt Hósás, vagy milyen háttere volt? Már a származásán túl a családi háttere. Érdekes ez, és ugye itt kezd izgalmassá válni a dolog, mert egy tragikus családi háttere volt neki. Hogy miért? Miért nem? Úgy tűnik, hogy így indult az ő egész élete, nem csak később vált ilyenné, mert azt olvassuk, hogy Isten azt mondta neki, hogy vegyen feleségül egy olyan nőt, aki hűtlen hozzá. Magyarázók vitatkoznak azon, hogy most ez hogy is volt, hogy már is hűtlen volt, vagy kijelentette neki, hogy majd hűtlen lesz hozzá, vagy hogy is jelentkezett ez a probléma, de a lényeg az volt, hogy valakivel kellett együtt élnie, akit ő szeretett, és ez teljesen nyilvánvaló, aki egyébként ezt nem viszonozta, hanem újra és újra más fele vette az útját. Három gyermekük lett, és ezeknek a gyermekeknek a nevei úgy születtek meg, hogy Isten parancsolta meg, hogy milyen neveket adjon nekik, és különös jelentése volt ezeknek a neveknek. Majd visszatérünk ezekre a nevekre, amelyek nem szép nevek voltak, bár nagyszerű ebben a könyvben, hogy aztán próbálja megváltoztatni ezek a neveket, vagy más értelmet adni ezeknek a neveknek. Maga a könyv és azon keresztül is bemutat egy nagyszerű dolgot. Egy idő után, miután ez a három gyerek már megvolt, Gomer elhagyta Hósást, és prostituált lett. Egyik ember tulajdonából a másikba került, és egyre lejjebb és lejjebb ment az ő élete. Rabszolga lett gyakorlatilag, és arról olvasunk, hogy Hósás szó szerint egy árverésen vásárolta vissza őt. Egy rabszolgának az áráért, vagy még inkább kevésért, mert pénzben felét fizetett, csak érte plusz bizonyos természetbeni terményeket. Amikor visszavásárolta, akkor a státuszát teljesen helyreállította a családban, bár azt olvassuk, hogy egy ideig nem élt vele, hanem csak maga mellett tartotta, vagy a házban tartotta, de egyébként nem élt vele. A könyvnek az első három fejezete foglalkozik ezzel a témával, ezzel a háttérrel, a családi háttérrel, persze újra és újra kivillan a üzenete ennek a családi tragédiának vagy történetnek, ahogy próbálja a tanulságot levonni Isten és a népe viszonyával kapcsolatosan. De azután a negyedik fejezettől konkrétan rátér erre, így a negyedik-ötödik fejezetben Izrael romlottságáról, a hatodiktól a nyolcadik fejezet elejéig Isten szeretetének a visszautasításáról beszél, hogy végig részletezi ezt, az ítélet elkerülhetetlenségéről a 8. fejezet többi részében, 9., 10. fejezetekben, és végül egy nagyszerű rész a 11. fejezettől a 14-ig, amelyik mégis felvillantja azt, hogy mindezek a dolgok után is lehetséges a helyreállítás, a bűnbánat, mint ahogy a Gomer esetében is lehetséges volt annak ellenére, hogy milyen életet követett ő el. Mi is az üzenet ennek a könyvnek, és azután beszéljünk arról, hogy mit mond ez el nekünk, mai embereknek.
A könyv első része, tehát ez az első három fejezet, ahogy Hósás családi életét elbeszéli, mint egy jelképként, hasonlóan, hogy említettem Ézsaiás, Jeremiás vagy Ezékiel életének a szimbolizmusához, ahogy ők életükben is voltak ilyen dolgok, szélsőséges dolgok, mint ahogy Jeremiás mesztelenül szaladgált Jeruzsálemben is hasonló dolgok. Úgy itt is ott van ez a jelképes viselkedés. Magába foglalja ez a jelkép azt az üzenetet, amit továbbítani akar. Tehát ez megerősíti ezt az üzenetet. Ugye ma is nyilvánvalóan, ha hallunk valamit, akkor is megértjük, de hogyha valaki demonstrálja, látjuk ezt, akkor sokkal jobban megértjük ezt. Hát ugye még ennél nyilván van egy még egy felső szint, amikor elkezdjük magunk csinálni, akkor tanuljuk meg legjobban, vagy értjük meg legjobban a dolgokat. De mindenképpen azt látjuk, hogy itt egy olyan fajta tanításra van szó, ami sokkal intenzívebb, mint csupán az, hogy beszéljen szavakkal. Isten úgy rendelte, hogy említettem, hogy Hósás parázna feleséget vegyen el, Gómert, és ezek a gyermekek, akik születtek, bizonyos jelképes nevet kaptak. Jezréel volt az első, az a jelentés ennek, hogy Isten szétszór, Ló Rukháma, nincs könyörület, és Ló Ami, a harmadik, nem az én népem. A második fejezet, ugye ez az első, ebben a második fejezet, a Hósás és Gómer kapcsolatát, valamint az általa jelképezett Isten és Izrael kapcsolatát írja le. A gyermekek azt a parancsot kapják, hogy kergessék el a hűtlen anyát, de nem azért, hogy végleg megszabaduljanak tőle, hanem ebben is benne van az a kép, hogy valahogy rádöbbentsék arra, hogy milyen következménye van a hűtlenségnek, és valahogy rávezessék arra, hogy megváltozzon. Ez a motívum, ez végig szerepel újra és újra a Szentírásban, és ezért rendkívül fontos érteni, hogy maga az ítélet, ahogy megjelenik, tehát nem a végső ítélet, hanem a folyamatos ítélet Istennek az üzenetében, az sohasem a bosszúnak az üzenete, vagy a megsemmisítésnek az üzenete, hanem amit a népével kapcsolatosan gyakorol, hanem a fegyelmezésnek, vagy a rádöbbentésnek az üzenete. Végül is a végső ítéletről is csak annyit tudunk elmondani, hogy ha már kitértünk erre a témára, hogy az sem Istennek a végső bosszúja, hanem az ember szabad döntésének az elismerése. Tehát úgy lehet ezt elképzelni, hogy valaki egy lélegeztető gépen van, és azt tartja életben, mi is egy lélegeztető gépen vagyunk. Ami azt jelenti, hogy Istentől függ a mi életünk. Isten nélkül mi nem léteznénk. A Biblia tanítása szerint Isten teremtett bennünket, Isten tart fel bennünket, addig élünk, ameddig Isten fenntart bennünket. Amikor az ember meghozza végleges döntését, és végleg kimondja, hogy én nem akarom tudni Istenről, és nekem nincs szükségem Istenre, akkor a végső ítéletben eljön egy olyan pont, amikor Isten tiszteletben tartja az embernek a szabad akaratát, és kikapcsolja ezt a lélegeztető gépet, és gyakorlatilag ez az ítélet, nem pedig valamiféle bosszú vagy kielégülés Isten részéről, hanem annak a tiszteletben tartása, hogy emberek, bizonyos emberek hogyan döntöttek arról, hogy van-e szükségük Istenre, vagy Istennel akarják élni az életüket, vagy Isten nélkül megszűnik az életük. Ebben a fejezetben találjuk a könyv egyik legcsodálatosabb szakaszát. A második fejezetben, a 21. versről, az új protestáns fordítás szerint olvasom, azt mondja: eljegyezzek magamnak örökre, eljegyezzek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Azon a napon meghallgatom, így szól az Úr, meghallgatom az eget, az meghallgatja a földet, a föld is meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezréelt. Mert bevetem vele a földet,
és akit nincs irgalomnak hívtak, ahhoz irgalmas leszek, a nem népemnek ezt mondom, népem vagy, ő pedig ezt mondja, én Istenem. Tehát itt megtaláljuk azt, hogy hogyan változtatja meg ezeket a neveket, vagy adja meg a lehetőséget arra, hogy ezek a negatív nevek végül pozitívak legyenek, és felvillantja ezt a lehetőséget a számára, hogy nem akar lemondani. Mint ahogy a történetben látszik, hogy végül Hósás nem mondott le Gomerről, annak ellenére, hogy nem érdemelte meg azt, hogy újra foglalkozzon vele, és helyreállítsa a státuszát a családban. Isten is mondhatná azt, hogy ezt az ő népe már nem érdemli meg, de ő mégis helyre akarja állítani őket. A proféta azt a parancsot kapta, hogy továbbra is szeresse a feleségét, visszafogadta, és egy ideig elkülönítve tartotta, ez már a harmadik fejezetnek a témája. Az eset szemléletesen mutatja be az Úr kapcsolatát az izraelitákkal, akik hűtlenek hozzá. Ugye olvashatjuk is, amikor elmondja ezt a negyedik verstől, mondja, hogy mert az Izrael fiai sok ideig maradnak király nélkül, fejedelem nélkül, áldozat nélkül, szoborkép nélkül, efód nélkül, teráfok nélkül, azután megtérnek Izrael fiai, és keresik az Urat, az ő Istenüket, és Dávidot, az ő királyukat, és remegve folyamodnak az Úrhoz, és az ő jóságához az utolsó időkben. Tehát elmondja azt, hogy ennek az egész színdarabnak, vagy játéknak, demonstrációnak, amit történik, az a célja, hogy végül rádöbbentse, akiket rá tud döbbenteni, hogy visszatérjenek Istenhez, és komolyan vegyék ezt a gondolatot, hogy vele összhangba kerüljön az életük. A visszatérés leírása, amit több helyen megtalálunk a könyvben, mindig az eredeti Egyiptomból való kivonulást és az ígéret földjének az elfoglalását, vagy a kánaáni letelepedést, ennek a képeit adja, mert hiszen ez az, ami mindig ott élt Isten ószövetségi népében, hogy ez volt a nagy szabadítás, ugye, ahogy annak idején éppen velem Mózes második könyvéről beszéltük, mondtuk, hogy éppen ez a szabadítás azokat a lépéseket magába foglalja, amely minden egyes ember életében is megtörténik, ahogy a Istentől való elszakadottság állapotából visszakerül, és összhangba lép Istennel, és helyreáll az ő élete. Hósás úgy tekintette, hogy Izrael múltbeli eseményei az Úrral megadják az alapvető mintát a jövőbeli cselekedeteihez. Mert Isten jelleme nem változik, szándéka nem változik, ő meg akarja menteni az ő népét, ő szereti az ő népét, éppen ezért, ahogy régen bánt az ő népével, abból ki lehet következtetni, hogy hogyan fog a jövőben is bánni velük. A könyv második része a negyedik fejezettől gyakorlatilag a 14-ig végig részletezi Izrael elmerülését a kánaáni vallásban, de nehéz lenne valamiféle szerkezetet megalapítani, vagy megállapítani ebben a könyvben. Itt ugye elmondtam néhány vázlatpontot, hogy nagyjából miről is szól ez a könyv, de igazán a különböző beszédeknek az összefűzéséről van szó, amiben egy ilyen nagyon egységes szerkesztett logikát nem lehet megtalálni. A fő hangsúly azon van, hogy mint ahogy más profétai könyvekben is, hogy bűnbánatra próbálja szólítani a népet, a biztos pusztulást elkerülendő Izrael egyetlen lehetősége az, hogy visszatérjen az Úrhoz, ez a gondolat ismétlődik újra és újra, mondjuk két nagyon fontos helyen, a 6. meg a 12. illetve 14. fejezetekben megtaláljuk ezt. A különböző ásatások kapcsán ma már sokkal részletesebb képet alkothatunk arról, hogy mi is volt az a fajta pogány vallás, bálványimádás, baáltisztelet, amivel szemben próbálja figyelmeztetni a proféta a népet, vagy amitől próbálja eltéríteni, ami belekeveredett az igaz Isten imádatába. Az Ugaritnál felfedezett anyagokból összegyűjtött információk teszik lehetővé leginkább, hogy pontosan megismerjük azokat a szokásokat, amelyek ellen Hósás tiltakozott. Ugye nem véletlen, hogy a
Hósás könyve az Istennel szembeni hűtlenséget paráznaságnak vagy házasságtörésnek mai nyelven mondva nevezi, és alapvetően ezt a férj-feleség kapcsolatot, vagy házasság-család kapcsolatot és hűség témáját veti föl, mivel hogy a természetvallásokban Baál tiszteletben egy nagyon jelentős szerepi jutott a pogány isteneknek, vagy a Baálnak történő imádat közben a templomban szolgálatot teljesítő és éppen ilyen célból hivatásosan ott lévő parázda nőkkel való kapcsolatban. Maga a szimbolizmusa ezeknek az áldozati helyeknek tele volt ilyen szexuális jellegű dolgokkal, ugye ma is megtalálunk néhány helyen, például Petrában is ott vannak ezek a naposzlopok, amelyeknek szintén egy ilyenfajta jelentősége vagy jelentése is van. És ezek a dolgok nagyon mélyen benne voltak azokban a természetvallásokban, ami végül ugye beszűrődött Izraelhez. Találkozunk a borjú szobrának az imádásával Samáriában, erre utal 8., 10., 13. fejezet. Különböző nemzetközi viszályokat, anyagiasságnak a kérdése. A nyers nyelvezet ellenére, amely nyilvánvalóan elkerülhetetlen volt egy ilyenfajta összefüggésben, mégis kiderül a könyv legfőbb célja, hogy próbálja kidomborítani Isten könyörületét, szeretetét, kérlelését, de igazán ennek a nagyságát akkor lehet megérteni, ha a másik oldalon ott vannak ezek a sötét dolgok, hogy mi az, aminek az ellenére, vagy amivel szemben Isten próbálja megnyerni, vagy visszanyerni ezt a népet. Hósás szerint Izrael legnagyobb baj az volt, hogy nem tisztelte Istent, erre utalásokat találunk, de Isten mégis szeretettel fordul az ő népéhez, és ez nem változik meg, ez a gondolat is újra előkerül. De ha rendszerezetten próbáljuk végig gondolni, akkor négy olyan téma van, talán amit megemlíthetünk, ami kulcs gondolat ennek a könyvnek, és ezen keresztül talán egy picit megérthetjük azt is, hogy mit is mond nekünk ez a könyv. Az első, hogy Isten szeretete állandó. Rendkívül fontos hangsúlyozni ezt, és a Biblia minden befektet, hogy hangsúlyozza ezt a gondolatot, mert hiszen ebben más az emberi szeretet és az isteni szeretet. Mert az emberi szeretet sohasem tud olyan állandó lenni, mint amilyen az isteni szeretet. Kezdődik például a 11. versben, azt mondja, amikor még gyermek volt Izrael, szerettem őt, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Most arra vágyik, hogy helyreállítsa őt, később ugyanitt ebben a 11. fejezetben mondja, miképpen adnálak oda, Efraim, szolgáltatnálak ki, Izrael, miként adnálak oda, mint Admát, tennélek olyanná, amilyen Seboim. Megesett a szíve, bennem az én szívem, fellángolt bennem minden szánalmam, nem végeztem el haragomnak hevét, nem fordulok vissza Efraim vesztére, mert Isten vagyok én, és nem ember, a szent te közötted, és nem haraggal jövök én. Csodálatosan hangsúlyozza azt, hogy az ő szeretete az nem pillanatnyi érzelmeken, keserűségen, dühön, vagy valami ilyesmin múlik, vagy amiatt ingadozik, hanem ez egy állandó dolog. Talán van itt néhány olyan név, amit gondolkozunk, nem tudom, hogy mit jelent ez az Adma, meg a Seboim, valaki gondolja, vagy nem gondolja, én sem tudtam, addig még utána nem néztem. Ha azt mondom, hogy Sodoma, meg Gomora, akkor már jobban feldereng a kép, és azt mondom, hogy ott öt város esett el, és itt ezeknek a neve van megemlítve, amit ritkábban használnak, akkor most már tudjuk, hogy hol vagyunk, és mi történt ezekkel a városokkal. Talán azért, hogy választékosabb legyen a fogalmazás, nem a legismertebb városneveket mondja itt azok közül az Isten haragjában elpusztított városok közül, hanem másik neveket. A jövőben a kegyelmes szeretetem miatt, de csak ezért van reménység az üdvösségre. Tehát nem
valamiféle teljesítményre alapozza ezt, hogy ők kivívhatják Isten jó indulatát, hanem teljesen egyértelmű, hogy ez a kegyelmen alapszik, Isten kegyelmén, az, hogy megessik a szíve. 14. fejezetben van egy nagyon csodálatos szakasz ezzel kapcsolatosan, az 5. verstől azt mondja, kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem őket ingyen kegyelemből, mert elfordult tőlük az én haragom. Olyanná leszek Izraelnek, mint a harmat. Virágozni fog, mint a liliom, és gyökeret ver, mint a Libánon. Kiterjednek az ő ágai, és olyan lesz az ő ékessége, mint az olajfájé. Illata pedig, mint a libánoné. Visszatérnek az ő árnyékában lakók, és felelevenednek, mint a búzamag, és virágoznak, mint a szőlőtő. Híre olyan lesz, mint Libánon boráé. Efraim így szól, mi közöm nékem többé a bálványokhoz. Én meghallgatom és figyelek rá. Olyan vagyok, mint a zöldelő ciprusfa. Tőlem származik a te gyümölcsöd. Kicsoda a bölcs, hogy értse ezeket. Kicsoda az értelmes, hogy eszébe vegye ezeket. Bizony igazak az Úrnak utai, és az igazak járnak azokon, az istentelenek pedig elesnek rajtuk. Végigvezeti ezt a gondolatot, és végül azt mondja, hogy felfoghatatlan Istennek a szeretete igazán. Ki olyan bölcs, hogy megértse, és ki olyan értelmes, hogy eszébe vegye. És amikor Isten igazságáról van szó a Bibliában, akkor sohasem arról a fajta jogosságról van szó, amit mi emberek gondolunk, hogy adok, kapok, és miért, mi jár, okokozati összefüggés, hanem Isten igazságossága, ami itt is megjelenik, az az állandó szeretet, hogy ő igaz önmagához, hogy ő nem tud más tenni, mint egy szülő az esetek legtöbb alkalmával még akkor is szereti a gyermekét, hogyha az a cselekedetei által nem érdemli meg, mert az a gyermeké is szereti őt. Ugyanakkor, ha tovább megyünk, a második gondolat, amit elmond nekünk ez a könyv, hogy Isten szeretete követelményeket támaszt. Átcseng ebből a könyvből, nem hoztam ide idézeteket most, hogy Isten szent, és ha Izrael az ő népe akar lenni, akkor éljen egy szent életet. Maga, ahogy Gomerrel bánik, és azért tehát a szeretet az feltétel nélküli, vagy a visszafogadás feltétel nélküli, de értelemszerűen látni akarja a gyümölcsét ennek. Tehát az ember kötelezettsége az, hogy válaszoljon, nem az, hogy kezdeményezzen, és megtegyen bármit, hogy Isten jó indulatát kivívja, mint ahogy ez a pogány vallásokban van, hogy gyakorlatilag az áldozat és minden vallásos cselekmény arra irányul, hogy befolyásolja Istent és megváltoztassa az érzelmét az emberrel szemben. Ez a lényege, az egyik lényege a pogány vallásoknak. Itt nem erről van szó, hanem itt arról van szó, hogy Isten érzései, szeretete állandó, de hogy mi emberek is, vagy mi szülők is szeretnénk, hogy a mi állandó szeretetünk, a mi aggodalmunk, a mi könyörületünk, a mi kegyelmes magatartásunk valamiféle viszonzást kapjon, Isten is gyakorlatilag erre vár, és ez, ami megpecsételi azt, hogy tényleg elfogadtuk az ő követelményeit, és elfogadtuk az ő szeretetét. A harmadik dolog, amit szintén látunk ebben a könyvben, hogy a bűn egy komoly dolog. Az Istennel való kapcsolat megtörése olyan súlyos, mint a paráznaság vagy a házasságtörés. És ha valaki szenvedő alanyként átélte ezt közöttünk, akkor tudja azt, hogy az egyik legfájdalmasabb dolog ez mindenképpen. És ezzel próbálja érzékeltetni azt, hogy nem egy egyszerű olyan dologról van szó, hogy hát ennyi, valami, nincs semmi ár ennek, majd megoldjuk, nem tesz semmit, hanem igazán olyan sebeket ejt, amelyek talán sohasem állíthatók helyre, úgy, hogy mintha sose történt volna meg, hanem csak egy másfajta helyreállítási mód van. Hósás kapott ugye egy parancsot, már ezt olvastuk, hogy szólt Hósáshoz, és azt mondja, menj védj feleségül egy paráznanőt, legyenek gyerekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak. Itt is elmondja ezt a gondolatot, hogy ez egy komoly dolog Isten előtt, tehát nem arról van szó, hogy,
hogy annyira nagy lelkű, hogy ennek nem tulajdonít jelentőséget, hanem a bűn egy komoly dolog. Éppen ezért, amikor Ósás visszahozta Gómert, a kapcsolatuk nem állhatott helyre bizonyos feltételek teljesítése nélkül, és azt gondolom, hogy ez egy magától értetődő dolog, mindannyian így gondolnánk ezt, hogy egy kapcsolat az egy kölcsönösségen alapszik. Itt egy dolog az, hogy ki kezdeményez, és ezt nagyon szépen leírja ez a könyv, hogy Isten az, aki kezdeményez, nem mi vagyunk, akik kezdeményezünk. Az újszövetségi tékozló történetben is erről van szó, hogy a helyreállításban Isten az, aki kezdeményez, vagy az Atya az, aki kezdeményez, viszont nem mindegy az, hogy hogyan válaszol erre, vagy hogyan reagál erre. Ahhoz, hogy Isten végleg helyreállítson ehhez, bűnbánatra van szükség. Például a 14. fejezetben olvassuk. Térj meg Izrael Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el. Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz, és ezt mondjátok neki. Bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Tehát azt mondja, hogy valamiféleképpen cselekedetekkel, de szavakkal is ki kell fejezni, hogy én hátat akarok fordítani ennek a korábbi életnek, vagy annak, ami szemben állt Isten akaratával. Ez az egyetlen feltétele igazán annak, hogy ez a helyreállítás megtörténjen, mert Isten a kezdeményező, de el kell ítélni a múltat, mert ez egy komoly dolog. Az árat nyilvánvalóan nem mi fizetjük meg, bizonyos következményeit learatjuk, és sokszor ez fájdalmas, mert ha elkövettünk egy bűnt, és bocsánatot kaptunk erre, akár Istentől, akár emberektől is, még ez nem jelenti azt, hogy bizonyos következményei nem maradnak meg ennek. Nagyszerű példa volt erre, ugye Dávidnak a története, aki teljes bocsánatot kapott Istentől, de életének a végéig hordozta a következményeit, és nem kis következményei voltak. Tehát ebben a vonatkozásban vannak következményei, de az árát nem nekünk kell megfizetni. A negyedik dolog pedig végül, hogy a bűnbánat és a szolgálat legyen őszinte. Átcseng ebből a könyvből, hogy nem egy könnyű, felületes dolog, hogy számításból azt mondom, hogy ha így viselkedek, vagy így szólok, akkor elfogadja, de a szívemben valami egészen más legyen. Ezt lehet, hogy meg lehet tenni, amikor emberekről van szó. Biztos mások is átéltek, nem csak én, azt, hogy valaki hirtelen rám szorult valamiben segítségért, akivel esetleg nem volt harmonikus kapcsolatom, vagy valami miatt feszültség volt köztünk, vagy netán az ő részéről neheztelés volt, és akkor úgy hirtelen minden úgy elsimult, és aztán kiderült, hogy azért, mert éppen kérni akar valamit, valamiben rászorul az emberre. Valamikor mi is átlátjuk, ezt nem mindig látjuk át, de abban biztosak lehetünk, hogy Isten átlátja azt, hogy egy embernek a közeledése őszinte, vagy pedig nem. Bizonyítani kell nem egy megújult külsőségekkel, hanem egy megújult élettel. Erről szól igazán a 6. fejezetnek az első néhány verse, a következőképpen mondja ezt. Azt mondja, hogy jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket, 2 nap múltán életre kelt, 3. napra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte, ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. És aztán a 6. versben úgy folytatja, mert szeretetet kívánok, nem áldozatot. Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Tehát hangsúlyozza, hogy nem valamiféle külső formákra van szükség, amivel demonstráljuk azt, hogy mi megbántuk a mi bűnünket, hanem egy belső változásról van itt igazán szó. De még itt is nagyon érdekes ebben a szakaszban, amikor ez a
két nap után harmadnapra életre kelt, vagy föltámaszt bennünket, összecseng valamivel a megváltás történetéből, aki harmadnap föltámadott, ami arról beszél, hogy valaki más fizette le az árat ezért a helyreállításért. Ennek ára van, de valaki más fizette le az árat. Isten a kétségbeesés völgyén keresztül vezette végig Gómert, és megnyitotta számára reménység ajtaját, annak ellen, hogy ezt nem érdemelte meg, nem szolgált rá, talán gondolhatott arra is, hogy már nincs erre lehetősége. Azt mondja Ósásnak, hogy vásárold vissza, állíts helyre, bánjúgy vele, mintha sosem ment volna el, bánjúgy vele, ahogy az Úr is szereti Izrael fiait. Valójában Ósás cselekedete Isten szeretetének az illusztrációja. Rajta keresztül, vagy ezen a könyvön keresztül értjük meg azt, hogy hogyan is gondolkodik Isten az emberről, vagy milyen viszonyban van az emberrel. Azt gondolom, hogy ha jó alaposan megnézzük Ósás könyvét, akkor még nem kell félnünk Istentől. Nem kell egy ilyen bosszúálló Istent elgondolni, mint sokszor az Ószövetségre kivetítik az emberek ezt a bosszúálló, kegyetlen Istent, aki valamiféleképpen ilyen gyanús ellensége az embernek. Mintha csak azt mondta volna, hogy menj el és tedd azt, amit én teszek. Nos, ennek ellenére nehéz megérteni Istennek a szeretetét. Talán ha elkezdjük gyakorolni, még akkor is nehéz megérteni, de egy kicsit kapizsgáljuk, vagy egy kicsit talán közelebb kerülhetünk ehhez. Az egyetlen mód, ahogy tükör által, homályosan, ahogy az Új Szövetség beszél, erről megérthetjük az, amikor elkezdjük gyakorolni, és talán valami olyan érzések keletkeznek bennünk, amik gondolhatjuk, hogy Istenben is ott voltak akkor, amikor megtette életünk ezt. Az ószövetségi tékozló lánynak a történetét bárhogy is próbáljuk megérteni, vagy legalábbis ahogy én próbálom megérteni, mint férj és apa, tehát nem igazán tudom. Nem tudom, hogyha bele kellene kerülni egy ilyen helyzetbe, és végig kellene élni, akkor hogyan lehetne ezt végigcsinálni, mert a legtöbbször ez a mindennapi életben nem történik meg. Nagyon ritkán történik meg az, hogy ez így legyen az embernek az életében, és éppen ezért a legjobb illusztráció arra, hogy Isten ezt a nagyon-nagyon nehéz dolgot, ami nagyon ritkán történik meg, a legtöbb összetört családban vagy házasságban nem történik meg, végül Isten egy ekkora dolgot is megtett, meg tud tenni, és megtett Jézus Krisztuson keresztül. Tehát amikor a Golgota keresztjére feltekintünk, akkor látjuk, hogy na ez az, ami történt. A kereszt csillan fel igazán nekünk, ezen a proféciánk keresztül, vagy profétai könyven keresztül, ami majd végül Jézus Krisztusban nagyon érthetően, nyilvánvalóan megjelent. Ez a könyv elmondja nekünk, hogy ha szeretnénk megérteni igazán a szeretetet, ha keressük a szeretetet, akkor nem kell messzebb mennünk Jézus Krisztusnál, mert ő az, aki ezt hitelesen demonstrálta nekünk, és mindig már az Ószövetségén is próbálta volna rá vezetni az embert, és ez a fajta szeretet az, ami betölti a legmélyebb szükségleteit az embernek. És ez Istenen keresztül megtalálható. Én reménykedem abban, hogy ahogy újra olvassuk ezt a könyvet, kicsit próbáljuk megérteni azoknak a gondolatoknak a fényében, amiket elmondtam, akkor sikerül egy picit jobban megérteni azt, hogy milyen is ez az isteni szeretet, és hogyan lehetnénk ennek a élvezői, és hogyan lehetnénk, ha csak kicsit töredékesen is, de a gyakorló is ennek. És jó lenne, hogyha ezt tudnánk valamilyen erőfeszítéseket tenni, vagy valami reménységünk lenne erre, hogy ezt megpróbálhatjuk tenni. Köszönöm szépen a figyelmet!

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

Zsoltárok könyve 67. fejezet, 2. vers. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa ránk az arcát.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő perceket is velünk szeretnék eltölteni. Műsorunkat ma egy rövid zenei bevezetővel és egy énekszámmal indítjuk, ezek után pedig Cserbik János adventista lelkész előadásában egy remélhetőleg áldást, lelki erőt hozó elmélkedést lesz alkalmunk meghallgatni, a 33. Zsoltár alapján Kell egy jó barát címmel. Az elmélkedés után műsorunk utolsó perceiben egy másik énekszámot fogunk meghallgatni. Kellemes rádiózást, sok áldást kívánok!

0: Kell egy jó barát. Erről szól a 33. Zsoltár, meg persze sok mindenről, de én azt gondolom, hogy legjobban, nekem legalábbis, ez a mondat foglalta össze a tartalmát. Kell egy jó barát. De miről szól ez a mondat? Megmondom őszintén, nem sok, de azért néhány közösségi oldalnak, online internetes oldalnak magam is tagja vagyok. És vannak olyan barátok, olyan ismerősök, akiknek az oldalára mindig érdeklődéssel tekintek, mert valami olyan megosztást nyerek ott, amit örömmel tetszikelek. Amikor egy képet, egy gondolatot, egy írást, vagy egy élményt megosztanak az életükből, mindig tudom, hogy valami kedves, derűs, bátorító, vigasztaló, megerősítő gondolatot tartalmaz. Kell egy jó barát. Persze, ha nem csak a képernyőn látjuk egymást, az még jobb. De mennyi erőt nyerhetünk egy igazi jó barát által? Hallgassuk csak meg a 33. Zsoltárt.
1: Örvendezzetek az Úrban, ti igazak, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat, citerával, 10 húrú hárfával zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, tengessetek lantot lelkesen újongva. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és a törvényt, az Úr kegyelmével tele van a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tengervizét, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a mélység vizét. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a földkerekség minden lakója. Mert szólt és meglett az, parancsolt és előállott. Az Úr elfordítja a nemzetek szándékát, meghiúsítja a népek gondolatait. Az Úr szándéka megáll mindörökké. Szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Letekint az Úr az égből, lát minden embert. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő formálta mindnyájuk szívét, és jól ismeri minden tettüket. Nem szabadul meg a király a nagy sereg által, a hős sem menekül meg nagy erejével. Csalódik, aki lovaktól vár szabadítást, nem mentenek meg azok nagy erejükkel. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat. Kimenti lelküket a halálból, és az éhínségben is eltartja őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Uram, legyen rajtunk a te kegyelmed, hiszen benned bízunk.
0: A 33. Zsoltár egy örvendező, Istent dicsérő Zsoltár. Rögtön az első 3 versében felszólító módban szerepelnek ezek a szavak, örvendezzetek az Úrban, dicsérjétek az Urat, énekeljetek neki. És itt egy nagyon érdekes kifejezést olvasunk, énekeljetek neki új éneket. Az ember lelkében lévő dalról már Babits Mihály is írt, és arról szól Dávid Zsoltára is, hogy amikor az ember Istenhez fordul, akkor újra és újra felfedezhet valami újat, valami tapasztalatot, ami éneket fakaszt az ember lelkéből. Az örvendezés és a dicséret tehát nem valami Isten által megkövetelt házi feladat a hívő ember számára, hanem azt szeretné az Isten, hogyha olyan jó kapcsolatban, olyan online, szoros szövetségben lennénk vele, hogy újabb és újabb tapasztalatokat szerezzünk a jóságáról, a gondoskodásáról, ahogyan tanít, ahogyan bátorít, vagy ahogyan jóra vezet minket akár saját oktalanságaink ellenében is. Amikor tetszik, amit valaki csinál, vagy valamit megoszt, akkor az embernek nem könnyű, nem nehéz kifejezni ezt az örömét. Amikor az ember ilyen új éneket énekel, akkor ez azt jelenti, hogy megint felfedeztem valamit, megint hadd meséljem el, mert nem tudom magamban tartani, nem férek a bőrömbe, hogy el ne mondjam, hogy énekelni tudnék örömömben, szoktuk mondani. Énekeljetek neki új éneket. Az új ének, mint kifejezés, a porosodó, kicsit rigolyás, vallásoskodás és hitben járás tapasztalatához képest egy nagyon fontos kifejezése a Bibliának a Zsoltárokban, Ézsaiás könyvében, és talán a legfontosabb Jelenések könyvében is visszatérő kifejezés. Legyen friss ez a kapcsolat, legyen állandó, mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt. És amikor mondja a Zsoltár író, hogy nézem az ő munkáit, ahogy összegyűjtötte a tengerek vizét, ahogyan az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük, ahogyan ő szólt és meglett, parancsolt és előállott, vagy ahogyan a 10. versben azt mondja, hogy azóta is az emberi történelmet igazgatja az Isten, mert bár nem ő a világ ura, mert az ember azt átjátszotta az uradalmat, a fejedelemséget, az ördög, az önzés fejedelmének a kezébe, de az Úr még így is azért jól megtréfálja a rosszat, és elfordítja a nemzetek szándékát, és sokszor meghiúsítja a népek gondolatait, mert az ő szándéka megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Szóval, ahogyan a Zsoltáros mondja, minél többet szemlélem, hogy az Isten mit tett, a teremtéstől kezdve, és mit tesz az emberi történelemben, mit tett az én születésemtől kezdve, és mit tesz napról napra az én életemben, rájövök, hogy kell egy jó barát, és én azt hiszem, meg is találtam ezt a jó barátot. Mert amiket Isten megoszt, az ő beszéde, az ő gondolatai, az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges, az engem örömre, bizalomra, és bátorságra serkent. Tetszik, amit csinál. Tetszik, amit mond. Jó dolog megismerni az Urat, mondja a Zsoltáros. És amikor eljut idáig, akkor dönt. Ő maga is dönt, mert azt mondja, hogy szeretnék az ő népe lenni. Szeretném az Istenben bízó életet kipróbálni. Mert a 12. vers szerint boldog nép az, amelynek az Úr az Istene, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Kicsit olyan érzésem van, mint amikor maradva a példánál egy közösségi oldalon valaki bejelöl, akit valamennyire ismerek, de nem túlságosan, majd rákattintok, mielőtt visszajelölnék, rákattintok az oldalára, és megnézem a megosztásait, és igen, ez az ember erőforrás lesz a számomra. Ez a barát barát lesz, mert kapok tőle, mert erőt ad, mert olyan az értékrendje, ami számomra is fontos, úgyhogy visszajelölöm. Igen, boldog az az ember, aki az Isten barátja. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene, mert az Isten beszédéből, az ő igéjéből, ahogy megismerem, az ő megosztásaiból, az ő gondolatait és az ő tetteit, a teremtéstől kezdve a megváltáson át, az előttünk álló történelmi szabadításig, addig a kozmikus győzelemig, amikor Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben, és mindörökre megszünteti az árnyék országot, a bűn, a halál, a fájdalom és a könyvbirodalmát. Szóval az Isten már addig is, azt szeretném, hogyha a barátom lenne, azt szeretném, hogyha a gondolatait, a megosztásait, az ő igéjéből, az ő tetteit napról napra egyre jobban megismerhetném, és tudnék minden nap új éneket énekelni, hogy nem férnék én sem a bőrömben, hogy az emberek felé, mert sokszor magamtól csak a kételjeimet, a szomorúságaimat, a világ és a világ hírei által rám árasztott negatívumot adom tovább. Szóval boldog nép az, amelynek az Úr az Istene, és én ilyen boldog akarok lenni. Tetszik, amit csinál. Tetszik, hogy ki ő. A beszéde, a gondolatai. Tetszik, mert folytatja a Zsoltár író, ő egy olyan barát, aki a 13. vers szerint letekint az égből, és lát minden embert. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő formálta mindnyájuk szívét, és jól ismeri minden tettüket. Olyan szép ez a leírás. A világegyetem teremtője, akinek szavára lettek az egek, és szólt is meglett, parancsolt és előállott, olvastuk az előző bemutatkozó részben, nem csak nagy dolgokat tud tenni, hanem aprólékos, részletes, személyre szabott figyelemmel van minden egyes ember iránt. különleges ezekben a versekben, a 13-tól a 15-ig terjedő versekben, hogy az égből letekintő urat így jellemzi, lát minden embert, minden embert. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő formálta mindnyájuk szívét, és jól ismeri minden tettüket. Nem csak az a fantasztikus ebben a leírásban, hogy a világegyetem legnagyobb közösségi oldalát mutatja be itt a zsoltáros, aminek ráadásul a vezetője, a megalkotója egy erkölcsileg fedhetetlenül szerető lény, aki a legnagyobb önfeláldozó szeretetre is képes, és amikor napról napra letekint a föld minden lakójára, akkor nem azt mondja, hogy elegem van már, hogy hagyjanak békén, hogy nekem csak egy nyűges, egy teher ez a világ, hiszen itt kicsinyes kis hangya emberkék egymásba akaszkodva pusztítják egymást, és próbálnak valahogyan fogást keresni a másikon, szeretetlenségükbe egymás ellen acsarkodnak, hát jöjjön, aminek jönnie kell. Nem, Isten soha nem hagyná magára a világot, még hogyha mi magunk űztük is ki őt ebből a világrendszerből. Ő látja az embert, mindnyájuk szívét és minden tettüket, és folyamatosan azon töri a fejét, hogy valami olyan megosztást az ő beszédén keresztül, vagy az ő tettein, vagy az ő gondolatainak a továbbadásán keresztül, a Szentlélek által az ember gondolataiban, lelkiismeret szaván keresztül, szóval, hogy valahogyan szóljon, valahogy van olyasmit osszon meg velünk, amire végre rányomjuk a tetsziket, és valahogy végre kimondjuk azt az ő jelölésére, amikor barátnak jelöl minket, és mi gondolkodunk, már jó ideje függőben van, hogy visszajelöljem a megerősít gombbal, hogy na jó, leszek a barátod. Szóval itt van az Isten, és várja, hogy visszajelöljük őt. Várja, hogy miközben ő napról napra figyel és követ bennünket, és ha kell, beavatkozik, de nem fizetheti ki minden rendezetlen számlánkat, mert csak elrontana vele minket. Szóval az Isten egy visszajelölésre vár, hogy megjelenhessen a maga barátságával, a maga hűségével és szeretetével, a maga beszédével, a maga tanácsával és hatalmával a mi életünkben. Mert más hatalom nincs, ami ezen a földön nekünk segíthetne. Nem szabadul meg a király a nagy sereg által, mondja a zsoltáros, és a hős sem menekül meg a nagy erejével. Csalódik, aki lovaktól vár szabadítás, nem mentenek meg azok nagy erejükkel. Csak hogy egy kicsit képben legyünk, az időszámításunk előtti első évezred fordulóján a lovak Izraelben egyáltalán nem számítottak természetes élő lénynek, még a hadseregben sem. Majd Salamon király honosítja meg őket nagy számban. A lovasok és bizonyos harci fegyverek, a szekerek vagy más fegyverek újdonságnak és egészen magas minőségű technikának számítottak, vagy természeti erőforrásnak a harcászatban. Hogyha valaki azt mondta, hogy a lovaktól várja a szabadítást, akkor az egy csoda fegyverben hitt, és ha megtehette, hogy neki lova legyen, akkor ő a legjobban felszerelt sereggel rendelkezett. Ám de ez kevés az életben. A világháborúihoz az emberi fegyverek nem szolgáltatnak biztonságot. Ám de az Úr, mondja a 18. vers, szemmel tartja az őt félőket és kegyelmében bízókat. Amikor az ember megérti, hogy mit jelent tisztelni az Istent, bízni benne, azaz félni őt, és az ő kegyelmét elfogadni, szóval amikor az ember végre visszajelöli az Istent, akkor szövetségre lép. Akkor tudja, hogy Isten lesz az, aki kimenti lelkét a haláltól, halálból, az Isten lesz az, aki az éhínségben is eltartja őt. Akkor mondja együtt hitben, hogy lelkünk az Urat várja, mert segítségünk és pajzsunk ő, csak ő benne vigad a szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. És kimondja azt az utolsó mondatot, mert ez a zsoltár egy gyönyörű fohásszal zárul. Ez a mindennapok fohásza is lehet. Akár napról napra, vagy óráról órára is el lehet mondani. Uram, legyen rajtunk a te kegyelmed, hiszen benned bízunk. Milyen más ebben a védelemben, erre a lóra ülve, ezt a segítséget, ezt a pajzsot megragadva, hogy a zsoltár által használt képeket mi is használjuk, újra és újra Istenhez fohászkodni, kimondani a zsoltárossal együtt, ahányszor csak kell, ha kell napjában többször, Uram, legyen rajtam a te kegyelmed, hiszen benned bízom. Tudom, hogy hihetek neked. Tudom, bizonyítottál a megosztásaid, a teremtő jóságod és hatalmad, a megváltó szereteted és önfeláldozásod, és az ígéret, hogy visszajön Jézus az ég felhőiben, hogy megszabadítson minket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Uram, legyen rajtam a te kegyelmed, hiszen benned bízom. Ezt a reményt, ezt az erőforrást kívánom mindannyiunknak, napról napra úgy legyen.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

0: kérdéssel fogunk foglalkozni, ami nap mint nap előkerül, mégis nagyon ritka az, hogy teljes összefüggésével foglalkozunk az életmód, az ételek és az egészségünk kérdésével. Szeretettel köszöntöm dr. Őszfarkas Ernőt, gyógyszerészt és lelkészt egyben, aki az Adventista Teológiai Főiskola tanára, az életmód tanácsadói szakon, a bioetika és a biblia és egészségtan tanára. Egy gyógyszerész, aki egyben lelkész is, és mint lelkész a hetednapi adventista egyházat képviseled. Az ember egy egyházról azt vár, vagy egyháztól azt várná, hogy az emberek lelki üdvével foglalkozik. Miért foglalkozik a hetednapi adventista egyház hosszú évtizedek óta, vagy mondhatnám úgy már, hogy több mint 100 éve az étkezés és az egészség összefüggésével?
1: Én is köszöntöm a tévénézőket. Hát az adventista egyház is, mint más, bármelyik más keresztény egyház, nyilván elsődlegesen az ember lelki üdvével, vagy a lelki gyógyításával foglalkozik, de az adventista egyház megalakulása óta valahogy összekapcsolódott ezzel a témával. Elsősorban azért, mert úgy hittek kezdetektől, hogy a Biblia foglalkozik ezzel az ember teljes egészével, testével, lelkével, és ez nem kerülhető meg, ez a kérdés. Azután pedig azért, mert a tevékenysége során hát igazán ettől vált ismerté, vagy ha lehet ezt mondani, híressé, ha világviszonylatban gondolkodunk az adventista egyházról. Legalább 4 olyan dolog van, ami miatt ismerik az adventista egyházat, és ebből 2 a táplálkozáshoz kötődik, 2 pedig szintén valamilyen más egészségügyi kérdéshez, például az, hogy a Loma Lindai Adventista Orvostudományi Egyetemen és kórházban hajtották végre az első csecsemő szívátültetést, ami azután megnyitotta a kaput a további csecsemő szív átültetésekhez más klinikákon is. A második ilyen a dohányzás leszokás segítő programja, a Léleges Szabadon program, ami olyannyira híressé vált, hogy az ENSZ kitüntette emiatt az egyházat, tehát több mint 2 millió ember szokott le ennek segítségével a dohányzásról. Aztán az amerikaiak azt mondják, hogy hát egy kicsit viccesen, hogy az adventisták találták fel a reggelit. Nyilván ezt Magyarországon nem lehetne elmondani, de egy amerikai ember számára a műzli a reggeli, vagy legalábbis bizonyos rétegek számára. Ez itt nem mondható el. Hát a Kellogg Cornflakes-et mindenki ismeri, Kellogg ő egy adventista orvos volt, és hát azóta műzli a műzli, mióta Kelloggról beszélni tudunk, tehát valahol az adventisták, az amerikaiak reggeli kultúrájába elég nagy mértékben hozzájárultak, és a negyedik pedig, ami a mi beszélgetésünk szempontjából igazán fontos lehet, az a megállapítás, amit már nem az adventisták magukról, hanem mások, tudósok, akik ezt kutatták, állapították meg, hogy 8-10 évvel tovább élnek az adventisták, összehasonlítva ugyanolyan körülmények között, ugyanolyan társadalmi szinten, gazdasági lehetőségekkel élő kontrollcsoporthoz képest, mert ezeket a kutatásokat sem Magyarországon végezték, hanem Kaliforniában egyet-kettőt, azon kívül egyet Norvégiában, egyet pedig szigetvilágban, de nagyjából mind amerikai kutatások ezek.
0: Az egyház, tehát a hetednapi adventista egyház, nak voltak olyan kiválóságai, tehát kiváló tudósai, akik ezt felfedezték, és az egyház javára fordították a felfedezéseiket, vagy vannak-e arra bizonyítékok, csak egy hosszú idő folyamán nem vették komolyan az emberek, hogy az Istennek különleges gondja van az étrendünkre?
1: Érdekes lenne azt mondani, hogy nagy tudósok és nagy felfedezések történtek, de azt kell mondanom, hogy nem. Nem tudunk ilyet felsorolni, mert ha azt mondjuk, hogy az adventisták 1800-as évek közepén már foglalkoztak a dohányzás ártalmaival, akkor ez nem kötődik egy nagy felfedezéshez, inkább egy megfigyeléshez, inkább egy tapasztalathoz, vagy az, hogy az étkezés fontos, vagy az, hogy az alkohol, a koffein tartalmú italoknak a kérdése. Tehát igazán ezek a leírt dokumentumok egy picikét megelőzték a felfedezéseknek a korát. Tehát akkor még amikor először adventista irodalom leírja azt, hogy a dohányzás ártalmas az egészségre, akkor még a hagyományos orvoslás felírta tüdőbetegségek esetén gyógyszerként a dohányzást. De beszélhetnénk bizonyos méreg, anyagtartalmú gyógyszerekről is, amikre a korai adventisták azt mondták, hogy ez nem jó, mérgezi az ember szervezetet. Orvostudomány az akkori azt mondta, hogy ezzel semmi gond nincs, és nyilván eltelt 50 év, 60 év, tehát akárha itt a dohányzás ártalmairól kezdenünk beszélni, igazán a 80-as években lett ez úgy igazán a tudomány asztalán bizonyíthatóan, hát letéve az, hogy a dohányzás káros az egészségre. Tehát ilyen szempontból nem tudnék felsorolni senkit, aki a tudományos oldalról közelítette meg. Tehát inkább a Biblia oldaláról, inkább a tapasztalat oldaláról, de ezekről mind kiderült később a tudomány mérlegén, hogy megállják a helyüket.
0: Igen, ezek nagyon érdekes dolgok, de úgy tűnik nekünk, hogyha a kereszténység 2000 éves történetére visszatekintünk, akkor mintha lehettek volna olyan időszakok a kereszténység történetében, amit egyáltalán nem lehet összehasonlítani például a zsidók életmódjával és a zsidók egészségi állapotával. Nem történt meg, hogy valamit mi nagyon elfelejtettünk keresztények, amit viszont a zsidók megtartottak, betartottak, értettek és műveltek.
1: Hát hogy ne felejtettünk volna, mindent elfelejtettünk. Hát azzal, hogy igazán a reformáció az emberek kezébe adta a Bibliát, úgy lassan-lassan előjöttek az elfelejtett dolgok. Hát hogyha a járványokra gondolunk, hogy a pestis, kolera és így tovább, akkor egyszerűen a karanténnak az ismerete meggátolta volna ennek a járványnak a terjedését. És igazán ez állította meg, hogy valaki, egy szerzetes elolvasta, felfedezte, hogy a Biblia ír ezekről. Tehát, hogyha Mózes egészségügyi kódexét olvassuk, akkor, és hogyha ezt nem felejtette volna el Európa, egészen másként alakult volna Európa története. Tehát ezek az egészségügyi elvek, amit a Bibliában találunk, ezek 2-3 ezer év után is megállják a helyüket. Akár a higiéniai oldalra gondolok, akár pedig táplálkozási kérdésekre, mind-mind. Tehát igazán nem kellett volna elfelejteni, és nem ott tartanánk.
0: Jelentek meg ilyen könyvek, hogy ételed legyen a gyógyítód, és nagyon-nagyon a reneszánszát éli az étrendünkkel való foglalatoskodás. Hát azt már tudjuk, hogy a káros sugárzás, a vegyi anyagok nagyon negatívan befolyásolják egy ember egészségét, illetve hát az emberiség egészségét, és komoly károkat okoznak. Most akkor egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mi a helyzet az étrendünkkel, az ételünkkel minden rendben van?
1: Hát egyáltalán nincs rendben minden. Hát az, hogy a halál, az elkerülhető halálokokat általában a táplálkozással összefüggő betegségek vezetik vissza, ez valamit mutat. Hát akár a szív- és érrendszeri betegségekre gondolunk, magas vérnyomás, cukorbetegség, hát ami vezeti az elkerülhető halállistát. Ezek mind, hát nem mondom azt, hogy teljes mértékben megoldhatók lennének, mert ez az egyetlen egy rizikófaktor ezeknek a betegségeknek, de nagy mértékben más lenne az életkilátásunk, hogyha a táplálkozás rendben lenne. Tehát egyáltalán nem mondhatjuk el, hogy aki ezt mondja, akkor figyelmen kívül kell hagyja ezeket a statisztikai adatokat. Tehát a nagy számok azt mutatják, hogy a civilizált világ meg hozzájuthatna más minőségű ételekhez is, a tudáshoz is, hát nem azt fogyasztja, amit kellene, vagy amit lehetne. Most beszélhetünk a világ olyan részéről is, ahol esetleg tudhatnák, vagy tudhatják, hogy nem jó, de nincs más. Hát, tudom én, az északi sarkon valószínűleg nem beszélhetünk zöldséggyümölcsfogyasztásról, vagy a Szibériáról beszélnénk, vagy pedig ott, ahol egyáltalán nem jutnak hozzá megfelelő mennyiségű fehérjéhez, vagy kalóriához, tehát ahol éhezik a világ. De Európa, Amerika, azért más történet lehetne. Hát gond van, határozottan gond van a táplálkozás körül.
0: Tehát egyáltalán nincs rendben semmi a táplálkozás körül. Két évvel ezelőtt allergológusnál voltam, és elbeszélgettem vele, és azt mondta, hogy semmi reménye nincs neki személyesen arra nézve, hogy valami változás állna be, tehát valami pozitív végkifejlete lenne például az allergia elleni harcnak. És rákérdeztem, hogy miért, hát annyira fertőzött a levegő, hát azt mondja, az a kisebb probléma. A nagyobb probléma az, hogy az ételeink. És egy ilyen főiskolai alkalmon, amikor ezzel foglalkoznak a hallgatók, akkor szóba kerül ez, hogy az ételeink milyen minőségűek, amelyeket megvásárolhatunk a piacon?
1: Szóba kell, hogy kerüljön, bár nem dietetikai tanfolyam az például, amit én tanítok a főiskolán, de azért kell szóba kerüljön, mert a Biblia bár nem tartalmaz ilyen formában dietetikai tanácsokat, hát illetve tartalmaz csak nem ilyen meggondolásból. Felmerül az a kérdés, hogy miért is kell nekünk erre odafigyelni. A teremtéskor Isten szinte az első, második megszólalásában beszél arról, hogy mi legyen az étrend. Azután, a bűneset után az ember kikerül az édenkertjéből, Isten megint megszólal, hogy miben változik az étrend, mit adunk még hozzá. Azután egy másik nagy esemény, az özönvíz, ami után, akik megmaradnak, azoknak Isten megint csak elmondja, hogy mi a menü, mi az étrend. Ami azt sugallja, és ez szinte több, mint hogy sugallja, az ószövetségi ember számára az étrendnek szinte erkölcsi, etikai jelentősége volt. Mert úgy gondolkodott az életről, hogy az nem az övé, Istentől kapta ajándékba, és az ember dolga őrizni. És mivel őrzi elsődlegesen, hát megint csak a tudománynak az akkori állását nézzük, abból a megfigyelésből táplálkozott, hogy az ember azzal, hogy eteti magát, fenntartja az életet. Aki nem eszik, az meghal. Tehát a táplálkozás szorosan összefüggött a héber gondolkodásban az Istentől kapott élet fenntartásával. És ezt pedig erkölcsi felelősségnek tekintette az ember. És nyilvánvalóan Istennek is komoly szándéka volt azzal, hogy megnevezett táplálkozás csoportokat, vagy táplálék csoportokat, amire az embernek oda kell figyelnie, és talán itt kapcsolódik a feltett kérdéshez, hogyha Isten ezt akkor fontosnak tartotta, akkor vajon ma hogy mondaná ezt el, vajon mit mondana? Vajon szüksége lenne arra, vagy szükségünk lenne arra, hogy valami mást mondjon? Tehát, ha Isten a teremtés után azt mondta, hogy a gabonafélék, a gyümölcs, az olajos magvak. Ez az az ideális üzemanyag, amivel a legjobban fenntarthat az Isten által kapott ajándék, az élet. Akkor miért gondolnánk mi több ezer év után, hogy feltaláltunk valami jobbat, és ezt le kellene cserélni. Tehát mindenképpen ezek a kérdések előjönnek a táplálkozás kapcsán, hogy vajon amit eszünk, beletartoznak a teremtő által megtervezett kategóriába, vagy pedig okosabbak lettünk, vagy a testünk átalakult, és jobb lett, mint ahogy a teremtő megteremtette, és most már mi ezektől eltérhetünk. Tehát is csomó ilyen kérdés van, hogy miért mondta ezt Isten, mit mond erről a tudomány, hogy az özönvíz után miért jelenik meg a hús az ember étrendjében, holott, hogy az nem volt az eredeti étrendben, És akkor most mi az étrendet kellene követnünk, vagy pedig az özönvíz utánit? Tehát egy csomó ilyen kérdést felhoznak, és bizony ezek aktuális kérdések.
0: Akkor azt a kérdést járjuk körül, hogy akkor ma mi kerüljön az asztalunkra? Mi az, amit jó szívvel, a Biblia szemszögéből nézve, az Isten szemszögéből nézve, az ember jóléte szemszögéből nézve az asztalunkra kerülhet, ami szilárd és ami folyékony egyaránt. Még annyit szeretnék itt közbevetni, hogy gyerekkorom egyik legkedvesebb meséje volt Méhes Györgynek, az Óberosz, vagy Óbejó, már nem emlékszem, azt hiszem Óbejó a címe a kis meséjének, illetve egy jó hosszú mese, amelyiknek a lényeg az, hogy a falu vagy város bölcse az állandóan elégedetlenkedő ételeiben és italában és a minden egyébben elégedetlenkedő lakosságnak azt a büntetést szabja ki, hogy minden csokivá és cukorrá változik, és a kutakban málna szörp folyik, és a patak pedig olvasztott pénz, és hát eltelik egy kis idő, és az egész város jajgat, mert a hasafáj, vagy a foga jelenti a nyúzó-húzó uram, aki a felcser, hogy éppen a 300. fog volt a főbíró uralfoga, amit kirántott a héten, és a vége az, hogy amikor újra megjelenik a bölcs, és semmi más nem hoz, csak egy friss, ropogós, illatos cipót és tiszta vizet, akkor az egész város felsóhajt, hogy végre valami, ami emberi táplálék. Ezt a kis történetet azért mondtam el, hogy tényleg mi az, ami ma az emberek asztalára kerüljön, ahelyett, ami az általános, amit fogyasztanak az emberek.
1: Hát ebben a mesében az a jó, hogy a falu lakosai emlékeztek még arra, hogy mi volt azelőtt, és mi volt jó. A gond az, hogy most már a gyerekeink, a fiatalok generációja már egy csomó mindenre nem emlékszik, mert nem tudja, hogy milyen például egy teljes kiörlésű lisztből készült kenyérnek az íze. Vagy mondjuk milyen egy olyan zöldségnek, vagy egy olyan gyümölcsnek a zamata, amit nem vegyszereztek agyon. Mi gyerekkorunkban még volt ilyen, de ma már felnő úgy egy generáció, hogy nem tudja megkülönböztetni az egyik zöldségízét a másikétól, mert egyformává teszik a vegyszerek. Tehát ez a gond, hogy nem tudunk visszaemlékezni. Tehát vissza kell menni valahova a forráshoz, és most már de nem csak a Biblia az egyetlen forrás, amiből mi meríthetünk ilyen információkat. Nyilván nagyon jó, hogy ott a keresztény ember számára rendkívül fontos, hiteles forrás, de ma már aki mondjuk nem hisz Istenben, nem hisz a Bibliában, de azt mondja, hogy számomra, amit a tudomány felfedez, az fontos és releváns, akkor a kettő között fel fogja fedezni, hogy semmi különbség nincs. Hát ma a tudomány is azt mondja, hogy a gabonafélék, zöldség, gyümölcs és olajos magvak, négy olyan alapvető táplálkozási csoport, ami egyetlen egy nap sem hiányozhat az asztalunkról. Tehát gyakorlatilag mind a négy csoportból fontos lenne fogyasztani. Gyerekeknek is, felnőtteknek is. Tehát talán itt kezdeném, hogy ennek a tehát az ételeinknek a minőségénél kellene a változást kezdeni. Nagyon sokan úgy közelítik meg, hogy mit ne. Tehát én soha nem szoktam így beszélni a táplálkozásról, hogy fúj, most a húsban mennyi zsiradék van, és érelmeszes. Lehetne erről beszélni, ez is igaz, a tudomány mondja ezt is. De az embereket rájöttem, hogy ez abszolút nem motiválja. De arról beszélünk, hogy mit lehet nyerni abból, hogyha minden nap valami olyat fogyasztunk, amiben ott van a gabonaféle maga teljes értékével együtt, akkor ebből mit nyerünk? Hogyha minden nap elfogyasztjuk most, hogyha lefordítom a hivatalos ajánlásokat ilyen egyszerű dologra, hogy 5 darab zöldséget vagy gyümölcsöt. 5 darabot. Voltak egészen konkrét ajánlások. Az Egészségügyi Világszervezet írta le például 1991-ben, hogy 400 g zöldség vagy gyümölcs, illetve 30 g babféle hüvelyes naponta, ez lenne az ideális, ami az emberi egészséget fenntartja, vagy ami a megfelelő vitamin ásványi sok szükségletet megadja az ember számára. Tehát ezek egyszerű, nagyon egyszerű tanácsok, de a gyakorlat nem mindig így alakul. Bár ennek nagyon sok oka van, tehát én arra is rájöttem, hogy itt nem csak arról van szó, hogy valaki tudja vagy nem tudja, szereti vagy nem szereti, hanem bizony megkerülhetetlen kérdés ma már, hogy gazdasági tényezővé is vált. Tehát vajon ma télen, vagy pedig kora tavasszal meg tudja vásárolni bárki, úgymond a napi majdnem fél kiló zöldség vagy gyümölcs, tehát a kettő együtt kellene lennie. Ilyen kérdések is feljönnek, ami kicsit nehézé válik ez a kérdés.
0: Igen, és akkor az italainkról. Mi az, ami igazából táplálja a testet? Mi az, amit boldogan és tiszta szívvel tudnánk ajánlani gyereknek és felnőttnek egyaránt? Ugye itt ebben az esetben a gyerekek a igazából, akiket mi szoktatunk meg, felnőttek, tehát mi szoktatunk rá bizonyos dolgokra, mi a helyes?
1: Azt hiszem, erre a kérdésre egyszerű választ ad, ami testünk összetétele. Tehát azt mondjuk, hogy azt mondanánk, hogy a testünk 80%-a koffein tartalmú italokból áll, akkor a válasz egyértelműen az lenne, hogy ilyen jellegű üdítőket kellene fogyasztani, hogy ezt pótoljuk. Tehát, hogy a víz erre az egyetlen jó válasz. Tisztában vagyok, 3 gyerekem van, tudom, hogy ami édes, hát az minden mennyiségben működik, és szinte nehéz ezt a kérdést kordába tartani, mert ugye otthon azon, ami van, de utána az iskolában már nem az van, ami van, és néha bármennyit neveljük a gyerekeinket ebben az irányban, azt mondják, hogy apa légy elégedett azzal, ami van, mert nincs olyan osztálytárs, aki ne hozna az iskolából egy liter kólát, vagy bármilyen egyéb cukrozott és festett üdítőitalt. Úgyhogy ne legyek elégedetlen, mondják ők, hogyha azért néha ők is megkívánják és isznek egyet, ahhoz képest, hogy ők vizet visznek iskolába, az osztálytársaik meg mást visznek. Holott egyértelmű, azt mondják, hogy apa, kóstold meg, hogy mennyivel finomabb az egyik, mint a víz. A víznek nincs semmi íze. Tehát ez megy ma, és én azt mondom, hogy még rosszabb ettől a helyzet az energia italok miatt, ami, hát ha így megy tovább, akkor ennek tragikus következménye is lehet. Tehát valahol nagyon hamar el kell kezdeni a fiatalok között a folyadék kérdést.
0: Egy másik probléma a tej kérdése. Sokan felvetik, hogy talán az nem is annyira egészséges dolog a tej. Hát én emlékszem az

0: szempontból szerintem teljesen igaza van, hogy a tej az nem a víznek a helyettesítője, akkor is, hogyha a tejnek x százaléka, egy magas százaléka nyilván víz, hanem a tejet mindig is, akik meg ahol használták vagy használják, az táplálkozás, tehát táplálékként használják, és nem pedig italként, még akkor is, hogyha folyékony halmaz állapotú. A tej körül óriási viták vannak, én azt hiszem, hogy erről egy-két órát tudnánk csak a tejkérdésről beszélni. Én több szempontból nem mennék bele ebbe a vitába. Össze is azért, mert a vegetáriánus életmód, ami hát az adventista egyház számára is egy tanácsolt irányzat, és egyébként nem csak az egyház számára, hanem az Amerikai Egyesült Államok Földművelésügyi Minisztériuma, a legfőbb hatóság kimondani azt, hogy táplálkozás kérdésben mi jó, mi rossz. 1995-ben deklarálta azt, hogy a vegetáriánus, a laktó-vegetáriánus életmód az teljes mértékben találkozik az amerikaiak számára készített táplálkozási ajánlásokkal. Tehát ettől kezdve 1995, ez egy fontos dátum, igazán a tudomány elismerte, pontosabban a hatóságok elismerték a hosszú évtizedes kutatások alapján, hogy a laktó, óvó, vegetáriánus életmód, ez teljes mértékben egészségesnek mondható, jónak mondható, kielégíthetőnek mondható. Na most az egyház is ezt a közép irányt tanácsolja és javasolja. Ebbe belefér a tej és a tejtermékek is. Nyilván a táplálkozási piramist nézzük, akkor ugye ennek a csúcsán, tehát semmiképpen nem a gabonafélék mennyiségében, vagy a zöldséggyümölcs, hanem nyilván ez egy koncentrált étel, a tej. Vannak olyanok adventista egyházon belül is, nyilván kívül is, akik úgy gondolkodnak, hogy a tejtermék nem fér bele, és ők a vegán irányzatot képviselik. Az egyház azt mondja, hogy rendben van ez is, tehát aki ezt akarja gyakorolni, akkor ezt gyakorolja, csak nyilván tudnia kell azt, hogy pótolnia kell azt, ami esetleg hiányzik abból, amit fogyaszt, és ami benne van a tejtermékben, nincs benne a gabonafélében, és talán erről is érdemes lenne beszélni. Tehát ilyen szempontból a tej körül vita van, tehát itt van a határvonalon, ami igazán elválasztja a laktóvó vegetáriánusokat a vegánoktól, és nyilván a két tábor között időnként vannak polémiák, hogy most mit kellene vajon figyelembe venni.
1: Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszonthallásra!

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békes.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység televízió Keresztút adását követik. Ma este egy újabb előadást hallgathatnak meg a Kék Zónák titkai előadássorozat közül, melyet dr. Őszfarkas Ernő lelkipásztor tartott meg a széki közösségben. Az egy héten át bemutatott előadásokat heti egy alkalommal sugározzuk az önök számára. A ma esteli előadás témája a kosztarikai Kék Zóna titkai. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára.
2: Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm az itt lévőket, online nézőinket. Ma sikerült egy kicsit sétálni, gyalogolni. Szék utcáin voltak, akik megállítottak, és mondták, hogy ma este is nézzük. Köszönöm, akik közülük itt vannak, és azokat is, akik online néznek. Hát tegnap este a kiáratnál megint jó dolgokat hallottam. Mindig jó dolgokat hallok. Érdemes ott állni és várni, mert mindig meggyőznek arról, hogy folytassuk, hogy megéri itt lenni. Legalábbis nekem igen. Hát valaki azt mondta, hogy ma este is hoztam egy nagy döntést. Velem gyakran előfordul, hogy háborgok és panaszkodom. Úgyhogy eldöntöttem, hogy nem fogok nyavajogni mindenért. Hát nem, most ezért megért eljönnöm, ha valaki egy ilyen döntést hozott. Más valaki azt mondta, hogy hát nekem ez a harakiri tetszett a legjobban. Most én inkább azt javaslom, hogy maradjunk a harahachibunál, mert a harakiri az egy kicsit erősebb műfaj. A sportban az is a hasról szól, csak az a felmetszéséről szól. A harahachibu, ez ilyen szájon keresztül is stopp és megállás, 80%-os szabály. Nem tudom, ki próbálta, aki kinek sikerült, hogy úgy 89, ahol Benjamin azt mondja, hogy neki sikerült. Más senki nem próbálta? Ó, vannak. És látom, hogy itt vannak, túlélték. Azért ez bátorító mindenki számára. Ki az, akinek sikerült az ölelés teszt ma? Meg volt az ölelés. Megölelt valakit? Igen. És ki az, aki mosolygott is? Egyébként elárulom a titkot, össze lehet kötni az ölelést a mosollyal. Nagyon jól működik. A kettő együtt. Csomagba is adják. Köszönöm szépen. Na és hogy állnak az orvosokkal? Mindenki találkozott az orvosával? Ne nézzenek úgy rám, mintha nem tudnák, hogy miről beszélek. Mert még a nevét is ismerik az orvosnak. Mi a neve? Bal láb, jobb láb. Ez a két orvosunk van, nem? Találkoztunk vele. Mondtam. Aki használta a jobb lábát és a bal lábát, az meglátogatta az orvosát, azt jelenti, hogy megvan a napi mozgásunk is. Nagyszerű. Nagyon jó. Nos, mai gyaloglás alatt is kaptam egy impulzust. Ez a macska... Bárhogy közelítettem, ott maradt, és én ebből arra következtettem, hogy felismert. Ott láttam a szemében, hogy azt mondta, hogy ho, ismerlek, már láttalak itt a plakáton. És nem ment el. Látják, hogy milyen szelít. Na szóval több impulzust is kapok, hogy érdemes folytatni ezt a sorozatot, és köszönöm azokat a mosolyokat, amiket itt látok, mert leginkább engem ez bátorít. Costa Rica neve spanyolul gazdag partot jelent, és nem azért, mert a GDP-je magasabb, mint más országoknak, egyáltalán nem az, sőt, eléggé alacsony. Az ő gazdagsága teljesen más dimenzióban mutatkozik meg. Mégis ez a neve, és akik ott járnak, azok azt mondják, hogy ettől jobb nevet nem is lehetett volna adni neki. Itt látható a térképen, amit már hallottuk, Közép-Amerika egyik országa, Nicaragua és Panama között helyezkedik el. Az a szerencsés ország, amelyiknek tengerpartja is van, és óceánpartja is van, az egyik oldalát a Karib-tenger mossa, a másik oldalát pedig a Csendes-óceán. Amiről mi beszélünk, az nem az egész Costa Rica. Egyébként Costa Ricának 5,2 millió lakosa van, hanem az a félsziget ott Nicoya környékén, ami egyébként nagyon sokáig évszázadokon keresztül egy nagy folyó választotta el az anyaországtól, a sziget többi részétől, illetve hát ez nem sziget, az ország többi részétől, és komppal közlekedtek, ezért csak az elszánt emberek mentek át rajta, és így tudták megőrizni az életmódjukat, a hagyományokat, tradícióikat és a kékzónás jellegüket. Ennek a résznek 161 ezer lakosa van, és igazán itt élnek a kékzónás emberek, akik hosszú ideig élnek. Rengeteg nemzeti park van az ország területén, védett terület és biológiai rezervátum található, és a világ egyik legzöldebb országa, és van egy ilyen boldogság mérő index, a Happy Planet. Ennek alapján háromszor nyerte el a világ legboldogabb országa címet. És ezt nem valamilyen műszerrel mérik, nem ekográffal, nem olyan műszerekkel, amivel itt találkozunk, hanem megkérdezik az embereket, hogy hogy érzik magukat. És ha elég nagy számban vallják magukat elégedetnek, akkor kapnak egy számot, és a számok alapján hasonlítják össze az országokat. Nem tudom, hogy itt mi mennyit kapnánk, hány pontot, de ahogy ma elnéztem ezt a gyönyörű tájat, én szerintem itt csak is mindenki elégedett lehet, aki itt van és itt lakik ezen a tájon. A világ biodiverzitásának 5%-át őrzi. Annyi féle növény, állat, madár féle létezik, hogy egy igazi érték ennek az őrzése. Jellegzetes a pura vida kifejezés, ami tiszta életet jelent, és átvitt értelemben ezzel mondják ki azt, hogy minden rendben van. Tehát amikor köszönnek, amikor találkoznak egymással, akkor így köszönnek, hogy pura vida, és nem azt mondják, amit mi, hogy jaj, hogy fáj, hát ó, ne is mondd nekem a lábam. Tehát mi így köszönünk egymásnak, ott pedig azt jelzik vissza, hogy rendben van minden, és azt kapják vissza, hogy igen, nálam is rendben van minden. Ez nem azért van így, mert tényleg nincs semmi bajuk. Ott soha senki nem beteg, nincsenek anyagi problémáik, hanem valahogy megtanulták az életnek azt a részét nézni, ahol rendezettség van, ahol jó dolgok vannak. És igazán válogatás kérdése, hogy ki mit lát meg, hogy ki milyen szemüveget vesz fel, milyen színű szemüvegen keresztül látja a világot. Ez a pura vida azt jelenti, hogy mi látjuk a dolgoknak, a világnak, a helyünknek, az életünknek a jó oldalát. Ami az életkilátásokat illeti, egy 60 éves kosztarikai férfinak kétszer annyi esélye van, hogy megéri a 90 évet, mint például egy amerikai férfinak. Annak ellenére, hogy az egészségügyi ellátásra Amerika sokkal többet költ, legalább 15%-kal per fő többet költ, mint Costa Rica. De egyébként Costa Rican is az egészségügyi ellátás nagyon jól szervezett, ilyen mozgó rendelőkkel minden kis települést elérnek, és házhoz viszik, vagy a falukba, a kis településekbe viszik az orvosi ellátást, vagy az asszisztensi ellátást. Tehát sokkal szegényebb ország, mint Amerika, de rendkívül jó szervezett az egészségügyi ellátásuk. Természetesen itt is megnézték a tudósok, hogy van-e valamilyen genetikai oka a hosszú életüknek, itt sem találtak semmit, tehát maradt az életmód. De mi lehet az életmódban, ami a titok? Nem csak a pura vida, hanem amint itt tetszenek látni, a plan de vita, plan de vida, ami ugyanazt jelenti az ő nyelvükön, mint amit jelent az ikigai, az okinaviak számára, az életcél. A cél, amiért fölkelünk. A cél, amiért élünk. A cél, ami túlmutat a saját életünkön. A 100 évesekre is jellemző az erős életcél. Több ilyen riportot készítettek, ahol ez nagyon szépen kijött, mivel megbecsülést tapasztalnak ezek az emberek, az idős emberek is. Úgy érzik, hogy valamit hozzátesznek a világhoz. Hogy az ő jelenlétük miatt a család gazdagabb. Valamivel jobb az életük, mert ők szolgálnak, mert ők mondanak, mert ők tesznek valamit. És ez a megbecsültség ad nekik egy újabb okot, arra, hogy reggel fölkeljenek, és legyen életcéljuk. A nikolaiak nagyon gyakran látogatják a szomszédjaikat. Megtanulták egymást meghallgatni. A szomszéd elmondhatja egy nap végén, hogy hogy volt ez a nap, mit gondol, mit érez, és képesek hallgatni a másikat. Együtt nevetnek, és közösen őrzik a tradíciókat. Éppen arról beszélgettem itt széken, hogy mennyire becsülöm azt, hogy ez a község képes őrizni még mindig a hagyományait. Rendkívül különleges számomra, hogy látok itt népviseletben hölgyeket. Nekem azt mondja, hogy számukra nagyon értékes a múlt, az emlékek, a hagyomány. Ez ma már nem mondható el, egy nagy globális faluban élünk, mindenki úgy akar kinézni, mint mindenki más, mindenki azt akar enni, mint mindenki más, mindenki ugyanazt a csatornát nézi, mint mindenki más, azt az egyediséget, ami a hátterünk, az emlékeink, a kollektív emlékezet őriz és hordoz, azt elveszítjük. Mert hogy miért is tartanánk meg? Van annak valami haszna és értéke? Hát a kosztarikaiak szerint van, és a tudósok azt mondják, hogy közösség képes megőrizni a tradícióit, a hagyományait, az értékrendjét, és ezt jó értelemben mondom, ami értékes és ami jó, nem a sérelmeit, nem a múltbeli panaszait, az hozzájárul a hosszabb élethez és a jobb egészséghez. Úgyhogy én csak bátorítok mindenkit, hogy őrizze meg. Ez egy világszenzáció, amit itt látok ebben a faluban, és rendkívül szép dolog és jó dolog, és ez egy nagy hasonlóság Costa Ricával. Tehát ha valakit járkál turistaként, hogy mi ezt hasonlít ez a falu, mondják nyugodtan, hogy mi olyanok vagyunk, mint Costa Rica. Ugyanúgy őrizzük az identitásunkat, ugyanolyan fontosak a hagyományaink. És igen, ez érték. Bárki bármit mond, ne hallgassanak rájuk, ez egy nagy érték. A stresszkezelésnek is nagyon hatékony módja ez a pura vida életszemlélet, és alacsonyabb a stressz szintjük, és sokkal kiterjedtebbek a baráti kapcsolataik. Mert mi kell a jó baráti kapcsolatokhoz? Erről ma még beszélni fogunk. Nyitottság, idő, és az a készség, hogy figyeljünk egymásra. Lehet, hogy kevesebbet interneteznek, kosztarikai 100 évesek garantáltan kevesebbet, inkább átmennek egy jót beszélgetni a barátaikhoz. De az internetről még nem fedezték fel, hogy javult tőle az egészségünk, javult tőle a stressz szintjük, ennek az ellenkezőjét már bebizonyították, de az, hogy barátokkal tudunk beszélni, kis közösségeket tudunk alkotni, erről itt pont Costa Rica kapcsán bebizonyították, hogy az életminőséget javítja, az egészségőrzést javítja, és a hosszú életet. Természetesen itt is beszélni kell egy kicsit az étkezésről, és lehet, hogy meglepődnek azon, hogy az étrend többségében növényi alapú itt is. Mindennapi alap az valamilyen babféle. Nem telhet el nap, hogy a babot valamilyen formában ne fogyasszák el. Vagy piros, vagy fekete, vagy szójabab, vagy csücsök, bármilyen formában, illetve a reggeliük nagyon érdekes, az pintó, galló pintónak nevezik, rizs és bab. Egyébként a dietetikusunk lehet, hogy elmondja, ma nem tudom, hogy mivel készült, de hogy micsoda fantasztikus kombináció, növényi fehérje kombináció, amikor a babot a rizssel együtt esszük. Az olyan, mintha állati forrásból teljes értékű fehérjét fogyasztanánk, nem? Minden aminosav megvan benne, amiből a szervezet össze tudja rakni a legjobb minőségű fehérjét, anélkül, hogy más olyan anyagok lennének benne, amelyek károsítják a szervezetet. Egyébként ennek a glikémiás, a babféléknek nagyon jó a glikémiás indexe, most már tudjuk, hogy mi a glikémiás index, ugye tartalmaznak ezek az élelmiszerek cukrot, de nagyon sok rost veszi körül a cukormolekulákat, és amikor elfogyasztjuk, akkor ezek a rostok szép lassan, fokozatosan szabadítják fel a cukormolekulákat, lassú a cukor felszívódása, nem emelkedik meg hirtelen a vérben a cukorszint, nem kell egy nagy adag inzulint benyomnia a szervezetnek, és ebben a sorrendben és ebben a sebességben fel is tudjuk használni azt a cukrot, ami így felszabadul. És ezért még a cukorbetegek is tudják emiatt az alacsony glikémiás index miatt használni és fogyasztani. Egyébként hadd mondjam el azt, sokan azt mondják, hogy persze ebben másfajta cukor van, mint az édességben. Nem. A cukor, az cukor bárhol van. Akár zöldségben, gyümölcsben, babban, vagy édességben. A cukor az ugyanaz. Mi a különbség? Hogy az édességben hirtelen felszabadul, nincsenek rostok, nagyon gyorsan megemelkedik a vércukorszint, és az inzulinnak kell közbeavatkoznia, hogy ne legyünk rosszul a túl sok cukortól. És rögtön átalakítja a bevitt cukrot, a felesleget, amit olyan gyorsan nem tudunk felhasználni, átalakítja az inzulin zsírrá, és a zsír pedig lerakódik ide meg oda, de általában oda, ahova nem szeretnénk, mindig oda rakódik le a zsír. Na, amikor ilyen növényekben fogyasztjuk el a szénhidrátot, vagyis a cukrot, akkor a rostok miatt szép lassan szabadulnak fel a cukormolekulák. Naponta, napközben nagyon sok gyümölcsöt fogyasztanak. A mangó és a papaja közkedvelt, de az egyik legnépszerűbb gyümölcs a narancs, aminek nagyon magas a C-vitamin tartalma, rost és kálium tartalma, és emiatt előnyös a szívbetegségek és a rák megelőzésében. Sárgarépa, ananász is népszerű. Ott a béta-karotint kell kiemelnünk, ahol a gyomorrák megelőzésében van szerepe. A régióban nagyon alacsony a rákos megbetegedések előfordulása. Tudósok azt mondják, ez annak köszönhető, hogy naponta elfogyasztanak kellő mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt. Tudják, hogy mennyi lenne az az adag, amire a szervezetünknek tényleg szüksége lenne naponta? Mit gondolnak? Úgy gramban kifejezve, mennyi lenne az, ami úgy elég elegendő lenne. Zöldség és gyümölcs együtt. Nyilván nem befőttben értendő, hanem nyers formában. Tessék? Közelítünk hozzá, ha megfelezzük a 200-300-at, és megszorozzuk kettővel, pontot vagyunk, tehát 500 gram lenne az a mennyiség. Na most félre ne értsen senki, nem azt mondom, hogy 500 gramot együltében egyen meg valaki, nem, ez szépen elosztva az egész nap során, reggel, ha valaki gyümölcsöt fogyaszt valamilyen kásával, vagy magokkal, ebédkor valamilyen salátát, vagy este is valamilyen salátát valamivel együtt, na ezek úgy együttesen, ennyi mennyiségben már nagyon erőteljesen kifejtik a rákvédő hatásukat a bennük lévő antioxidánsok miatt. Kérdés az, hogy van-e? Hozzájutunk-e ennyiféle? Persze fél kiló papaját, mangót nem biztos, de az alma is nagyon jó, amit megterem, a körte is. A zöldségek közül a fekete retek, a répa, a káposzta, ami itt télen is előfordul, és egyébként még sok minden más. Nikolaiak kora este fogyasztják el a vacsorájukat, és keveset vacsoráznak. Körülbelül annyit, mint mi itt a kóstolóba, úgyhogy ezt mi is gyakoroljuk. Gondolom, hogy ezután már senki nem vacsorázik otthon, mert itt a finom kóstolónak a zamatától, az illatától mindenképpen jól lakunk. Kevesebb kalória bevitel egyébként bizonyítottan hozzájárul az élet hosszához. Nagyon érdekes további gondolat az ivóvíznek a magas kálcium tartalma. És érdekelte a tudósokat, hogy van ennek valami köze? Lágy víz vagy kemény víz? Nem tudom itt széken milyen a víz, lágy vagy kemény. Tehát úgy habzik könnyen mosószertől, mert akkor lágy víz, vagy pedig kemény víz. Kemény, köszönöm szépen. Na ebben is hasonlítanak akkor Nikolaihoz. Mondom én, hogy itt alakul, lesz itt egy szép kék zóna, csak még nem fedezték fel. Igen, mert a magas kálcium tartalma a víznek hozzájárul ahhoz itt a nikolaiaknál, hogy erős legyen a csontozatuk, és egyébként nem csak ehhez, mert a WHO tanulmány szerint, akik kemény vizet fogyasztanak, azok a népcsoportok körében 25%-kal kisebb a szív- és érrendszeri halálozási arány, mint akik lágy vizet fogyasztanak. Persze ezt nem nagyon tudjuk megválasztani, a víz olyan, amilyen a víz, amilyen a forrás, amilyen van a kútban, de ha van kemény víz, akkor azt a vizet igyuk, egy széken az, és semmiképpen nem a cukrozott üdítőket. Mert az csak árta nekünk. Viszont egy ilyen víz a kálcium tartalma miatt nem csak a csontozat erőssége miatt fontos, hanem azért is fontos, mert a szívizom és minden egyéb izom szövet összehúzódásában a kálciumnak nagyon fontos szerepe van. Tehát azt mondanám, hogy vizet. Mennyi vizet iszunk egy nap? Ebből a jó kemény vízből? 6 %, 8. Nem 68, 6 %, 8 pohár víz. Egy ilyen normál téli nap, amikor nyár van, sokat dolgozunk, a kertbe vagyunk, akkor sokkal többet. Egyébként a káposzta és a brokkoli szintén jó kálcium forrás. A helyek, a halak és a tejtermékek fogyasztásával is nyernek ebből a fontos ásványi anyagból. Még egy dolgot el kell mondani, meg kell említeni, amit talán többi helyen még nem említettük, ez a szabad levegőn való mozgás. Ők ezt nagyon szeretik. És örömüket lelik a mindennapi feladatok végzésében. És szerencséjük van a nikolaiaknak, mert körülbelül minden nap találkoznak a napfénnyel. Mióta én itt vagyok, én egyszer találkoztam napfénnyel. És megnéztem az előrejelzést, jövő hét kedden, ha igaz, az igazat írnak. Tehát azt jelenti, hogy nagyjából, ha heti egyszer találunk valami kis napot, akkor a szenzációs dolog. De egyébként hetek telhetnek el úgy, hogy nem látjuk a napot. Márpedig napfény nélkül nem keletkezik a bőrünkön D-vitamin. És ha nem keletkezik D-vitamin napi mennyiségben, bizony sok probléma születik ebből. A nikolaiaknak azért nincsen problémájuk, sem az immunrendszer működésével, sem a csontozattal, mert naponta hozzájutnak napfényhez, és ezen keresztül D-vitaminhoz, ami egyébként a szívbetegségek előfordulását is csökkenti. Tehát mit csináljunk ebben a témában, mert nem tudjuk megrendelni a napfényt? Még itt sem. Na és ebben nem hasonlítunk nikolaiához. Itt székem. Nos, én nagyon egyszerű receptet mondok. Télen mindenkinek el kell mennie a jobb és a bal lábát felhasználva patikába. És meg kell vásárolnia a D-vitamint. Mert ha nincs a napfényből, akkor készen megvesszük és bevesszük. Legalább 2000 nemzetközi egység, tehát egy kis apróka kis akármi tartalmazza ezt a mennyiséget. Minden nap szeretném mindenkinek a lelkére kötni. Nagyon kis dolog, de ha hiányzik, nagyon nagy baj történik. A felnőtt magyar lakosság, Magyarországon, szerintem itt sem jobb, 95% a lakosságnak D-vitamin hiányos. Mik a tünetek? Mi történik, ha kevés a D-vitamin bennünk? Gyakori légúti, influenzás tünetek. Miért van az, hogy a világnak ezen a részén sokkal könnyebben elkapjuk a légúti betegségeket, mint például a mediterrán országokban? Nem a hideg miatt, nem a köd miatt, nem a hó miatt, hanem azért, mert ők kapnak elég napfényt és D-vitamint, mi pedig nem kapunk elég napfényt, és nem pótoljuk a D-vitamint. Ezért itt mindenki fújja az órát, egész télen, így felváltva, ahogy sikerül egymásnak átadni, ott pedig nem. A különbség a D-vitamin. Nem csak az influenza miatt, fáradékonyság, törékeny csontok, depresszió, különösen téli depresszió, krónikus fájdalmak, szívproblémák is könnyebben jönnek elő, úgyhogy én holnap önöktől meg fogom kérdezni ezt a házi feladatot, hogy sikerült-e bevenni a D-vitamint. Ha más nem, ha mindent ezen a héten elfelejtünk, amit mondtam, én megbocsátom, ha megmarad a D-vitamin. És ezt mondom a fiataloknak, mondom a középkorúaknak, és kétszer mondom az időseknek. D-vitamin. Megjegyezték. Köszönöm szépen. Érdemes külön kitérni a közösségi érzésre, ami a kapcsolatok erejét mutatja. Ugye a közösség összefog, amikor valakinek új házat kell építeni, akkor soha nem marad egyedül. Akkor a település lakói összegyűlnek, és mindenki segít, és felépítik a házat. Amikor a másiknak jön a sora, akkor mindenki összegyűl, és felépíti a házat. Én még emlékszem a gyerekkoromban, hogy volt ilyen, nem tudom, hogy emlékeznek-e, vagy ma így van-e, nem tudom. De én még emlékszem itt Erdélyben gyerekkori régmúlt időkre, ahol képesek voltak az emberek hétvégéket arra áldozni, hogy segítsék egymást. És milyen gazdagnak érzi az az ember, akinek a háta mögött egy ilyen közösség van. Ilyen segítő emberek vannak. Hát nyilván, hogy tovább élnek, mert van miért tovább élni. Nyilván, amikor a másikra kerül a sör, akkor ő is megy segíteni. Az egyik idős férfi az újságíró kérdésére így válaszolt. Szeretni kell magadat, és másokat is. Mert ha szeretsz egy barátot, nem kívánhatsz semmi rosszat másoknak. Ez megakadályozza, hogy a belsőd romlásnak induljon. Ez az élettapasztalat mondatja. Tehát, ha valaki segítő szándékkal, baráti érzésekkel fordul a világ fele, a közösség fele, ez megakadályozza, hogy a bensőnk rothadásnak induljon. Mert akinek a belsejét a panasz, a rossz indulat elárasztja, az átterjed a csontjainkra, a szerveinkre, és jön a fizikai betegség is. És ezek a sokáig élő emberek azt mondják, hogy ők azt látják, ha valaki segítőkész és barátkozik, a belseje nem romlik. Egy óriási megfigyelés, egy hihetetlen nagy mondat. Egyébként kutatásokat is végeztek, arra, hogy a családi közösségi kötődéseknek tényleg nagy hatása van az egészségnek. Itt van egy nagyon rangos szaklap, ebben jelent meg egy tanulmány, ami szerint a családi kapcsolatok minősége mérhető az egészségi állapotban. Végeztek egy nagy kutatást. 2800 ember életét vizsgálták egy egész hosszú, majdnem 10 éves időszakban, és arra voltak kíváncsiak, hogy a családtagok vagy a rokonok mennyire támogatják egymást nehéz helyzetben. Mennyire vannak jelen egymás életében. És a végeredményben azt találták, hogy azok voltak a legjobb egészségi állapotban, akiket a család a leginkább támogatott. Tehát ha valaki tudott támaszkodni másokra a családban, azoknak az egészségi állapota messze jobb volt, mint akik a családtól elidegenedve éltek, vagy a családtól kivetve éltek, vagy pedig nagyon laza kapcsolatban éltek, vagy nagyon messze éltek a családjuktól, ott ez nem érvényesült. Egy másik rangos folyóirat cikkében pedig azt találjuk, hogy az egészséges kapcsolatok akár 50%-kal is megnövelhetik az élettartamot. És ez valami fantasztikus dolog. Tehát azt állítják, hogy ha összehasonlították a nagyon rossz emberi kapcsolatokban élők életkilátásait, a nagyon jó emberi kapcsolatokkal rendelkezők életkilátásait, akkor kétszeresen is tovább éltek, mint azok, akiknek megromlottak az emberi kapcsolatai. Ez a kutatás arra is kiterjedt, hogy minél több időt töltünk a családban egymással, minél többet beszélgetünk egymással, vagy együtt csinálunk valamit, annál inkább kihatással van az egészségünkre. Gondoltuk, hogy nagyon fontos, de azt nem, hogy ennyire. Azok az emberek, akik barátjukat és családjukat támogatónak tekintik, sokkal több értelmét látják az életnek, mint azok, akiket nem támogatják. Tehát szeretném nagyon kiemelni a barátság szerepét. Ha egyet kellene, figyelték, mindig egyet kiemelünk, akkor én a barátság szerepét szeretném nagyon kiemelni. Mert ez egy bibliai érték. Nem csak a tapasztalat mondja, nem csak a nikolaiak tapasztalata mondja, nem csak a tudomány mondja, hanem ezt a Biblia is így mondja. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia ezzel kapcsolatosan. Mindig szeret az igaz barát. És testvérül születik a nyomorúság idejére. Mindig szeret. Akkor is szeret, amikor megmondod neki az igazat. Az, aki megsértődik, az a barát, aki megsértődik rád, amiatt, hogy nem azt mondod, amit hallani akar, az nem barát. Ilyenkor kiderül ki a barát. A jó barát megköszöni, ha egy tükröt tartunk számára. Miért köszöni meg, miért képes rá? Mert hogy mindig szeret az igaz barát. Egymásnak csak szeretettel tudunk tükröt tartani. Ha nincs szeretet, akkor amit elmondunk, kritikát, azzal betörjük a mások fejét. De ha szeretet légkörben tartunk tükröt, akkor azzal segítjük a barátunkat. Testvérül születünk a nyomorúság idejére. Vannak társak, akik képesek darabokra törni egymást. Ez ismerős, nem? Emberi kapcsolatok, amikben darabokra törünk. Amiben a lelkünk darabokra tör. De van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Egy barát nem töri össze a lelkünket darabokra. Egy barát az ragaszkodóbb a testvérnél. Az igazi barátság eligazítást is jelent, hogy említettem, nem fél figyelmeztetni, ha rossz irányba tartunk. Na de ezt még csak értünk. Értjük, hogy miért mondja ezt a Biblia. De most egy olyan igét szeretnék hozni, és a közösség szívére helyezni, amit nagyon sokszor nem szoktunk idézni. Úgy mi el vagyunk a barátsággal. Csak mivel a barátságot nagyon-nagyon lealacsonyítottuk. A barátság azt jelenti, hogy halló Zsolti, hogy vagy? Mikor küldöd már azt a könyvet? Miről szól? Amire szükségem van. A barátság nem azért van, hogy kapjuk elő, amikor nekem kell valami. A barátság azt jelenti, hogy fölhívom, és azt mondom, hogy jól vagy? Jól vagyok, de mit akarsz? Egy gyanús, hogy nem semmit. Csak megkérdezem, hogy rendben vagy? Jól vagy? Igen, jól vagy. Na jó, akkor majd hívlak jövő héten is. Mikor hívtunk valakit azért? Csak megkérdezzük, hogy mi van veled? Mondd el, most éppen mire gondolsz? Fáj valami? Ért valami rossz dolog? És mivel nekünk a barátság ilyen haveri dolog, amiben nincs ott a tisztelet már, nincs ott sokszor a kölcsönösség. A barátság néha arról szól, hogy ő biztos, hogy kölcsön ad nekem, és akkor kopog, amikor kell nekem valami. Tehát nincs ott az, aminek lenni kell a barátságban. Ezért nem tudjuk azt az igét hova tenni, ami most következik. Egyszerűen nem fér bele. Na vajon melyik ez az ige? Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak. Mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Gondoltunk valaha Istenre úgy, mint barátra. Jézus Krisztusra úgy, mint barátra. És azt mondja, tudom, hogy nem ti választottatok engem barátnak, de higgyétek el, én választottalak, én mondom azt, hogy ti az én barátaim vagytok. Én úgy tekintek rátok. De a barátság az kölcsönös. Mikor volt utoljára, hogy az Istenre, Jézus Krisztusra úgy gondoltunk, mint barátra? És azt mondja, én már nem mondalak titeket szolgáknak. Ti sem mondjátok magatokat szolgáknak. Sem gyerekeknek. Igen, vannak ezek a szintek a hitfejlődésben, amikor gyerekek vagyunk, amikor csak az engedelmesség nyelvén értünk. Azután van olyan, hogy szolgák vagyunk, tudjuk, hogy mit kell tenni, már nem vagyunk gyerekek, de szolgák vagyunk. És Jézus azt mondta most, hogy már ismertek engem. Látjátok, hogy milyen az Isten jelleme. Én most már baráti kapcsolatba léptem veletek. A barátaim vagytok. Őszintén beszélünk egymáshoz. Elmondom nektek, amit tudnotok kell. Mikor gondoltál utoljára az Istenre, úgy, mint barátodra? Bremen Manning, egy keresztény írtó, számomra megdöbbentő dolgot írt. De szeretném megosztani. Bizonyos mértékben mindig igaz, hogy mindenki formálja a saját Isten képét. Eddig megvan. De mi alkotnánk meg magunknak, hogy milyen az Isten. Még inkább igaz, hogy mindenkit formál a saját Isten képe. És végül olyanná válunk, mint az az Isten, akit elképzelünk. Ezért is tulajdonít az írás olyan nagy jelentőséget az Isten ismeretnek. Azáltal, hogy meggyógyul az Isten képünk, meggyógyul az én képünk is. Ha emlékeznek, két nappal ezelőtt beszéltünk az Isten képről. A bűnös asszony története kapcsán. Elmondtuk azt, hogy a büntető Isten kép fogjai, azok úgy bánnak az emberekkel, ahogy elképzelik az Istent. Akinek az Isten egy büntető Isten, egy bántalmazó Isten, azok az emberek bántalmazó kapcsolatban állnak a világgal. Bántalmaznak másokat a szavaikkal, a tetteikkel és a nézésükkel is. Mert amilyen az Isten képünk, olyanok leszünk mi is. És úgy fogunk bánni másokkal. Azután volt szó a passzív Isten képről, akik ennek a fogjai mindent elnéznek maguknak, és azoknak, akik az ő pártján állnak. Rendkívül elnézőek. Tehát részrehajlóak. Viszont akik a gyógyító Isten kép fogjai, azok képesek megbocsátani. Képesek kegyelmet elfogadni. Képesek irgalmat adni. Mást felemelni, és elindítani a felépülésnek az útján. És hát álljunk meg végül egy történetnél, Illés történeténél. Én sokáig ennek az igének csak a második felét ragadtam meg. Az első felét valahogy, nem tudom, kevésbé értettem, hogy Illés ember volt. Hozzánk hasonló természetű. Nem volt benne semmi különleges. Ugyanúgy elbukott, mint mi. Ugyanúgy formálta az Isten képét, ahogy mi. De imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. Na nézzük csak meg, hogy miben volt ez az Illés olyan, mint mi. Olyan természetű, mint mi. Mondjunk néhány dolgot Illés történetéről. Akháb Izrael királyának az idejében élt. Ennek a királynak volt egy pogány kultúrából, egy másik országból származó felesége, Jézabel. És mindent megtett ez a Jézabel, hogy az ő isteneit, az ő vallását, a bálvány kultuszt átvigye Izraelbe. De ezt nem egyedül tette, hanem több száz papot hívott az ő, és fizetett az ő országából, hogy a Baál Isten kultuszát elterjessze a nép között. Hát úgy tartották, akit imádnak, az az Isten, az uralja az egész földet. Ő így akarta meghódítani a férjén keresztül, vagy a vallásán keresztül ezt a földet, és nem hadsereggel. Baál egy csábító kultusz volt, hiszen az esőnek, a termékenységnek az istene volt, és az emberek azt gondolták, ha ezt a Baál Istent, ezt a nem létező pogány Istent imádják, és áldozatokat visznek neki, akkor több eső esik, termékenyebb lesz a föld, és az emberi kapcsolataikban is termékenyebbek lesznek a családok. Tehát mindenképpen megéri. Az ember mindig szeret üzletelni az Istennel, én adok neked valamit, te aztán adj valami többet. Na, ilyen kultusz terjedt. Illés volt az, aki azt mondta, hogy ezt nem lehet, ezt ne csináljuk, maradjunk meg az élő Isten mellett. Konfliktus alakult ki közte és a királyi ház között. Isteni sugallatra Illés imádkozott, és szárasság lett. Hogy legalább a szárasságon keresztül üzenjen az Isten, hogy hiába imádják az eső Istenét, attól még nem lesz eső. Mert az Isten azt mondja, akkor ez az eső Istene teljesen tehetetlen. Na hát éppen a konfliktusban telt az idő, míg végül Illés egy nagy kihívást intézett Jézabelhez és a Baál papokhoz. Azt mondta, hogy próbáljuk ki, hogy kinek az Isten erősebb. Fölmentek a Kármel hegyére, két oltárt építettek, és azt mondta Illés, hogy ami az oltáron van, a Baál istenetek gyújtsa meg. És ha képes meggyújtani, akkor mindannyian Baál Isten fogjuk szolgálni. Baál papjai egész nap transzba, meg mindenféle révületbe estek, és kérték, énekelték, kiáltották az istenüket, vagdalkoztak, na itt volt harakiri bőven, és mégsem történt semmi, nem gyúlt meg az áldozni való. Amikor Illés elmondott egy rövid imát, az Isten meggyújtotta az égből jövő tűzzel az áldozni valót. Na, eddig ismerik a történetet. Tovább is. Mi történt ezután? El tudná valaki nekem mondani, hogy mi történt közvetlenül ezután? Illés győzött. Bemutatta, mi az igazság. Mit tett ezután? Kicsit karikás a történet. Korhatáros. Hát lekísérte a völgybe a pár száz Baál prófétát, és kivégezte őket. Ismerős a történet. És most jön az én kérdésem, a Biblia ismerő embereknek. Ki mondta ezt neki, hogy ezt tegye? Senki. Az Isten parancsolta neki? Nem. Miért tette meg? Mert volt egy Isten képe. És úgy képzelte el, hogy az Isten ebben a hatalmában, ebben a győzelmi mámorban most megbünteti azokat, elpusztítja azokat, akik ezek után sem engedelmeskednek neki. Ez egy jó fizikai kondícióban lehetett Illés, hogy ez csak úgy extra lelkészi feladatként bevállalta, anélkül, hogy bárki kérje őt erre. Gondoljunk csak bele. Borzalmas dolog. És utána Illés kiúszta magát, és azt mondta, hogy na, ezt így kell csinálni. Az igazság az győz mindig. Legyőztük a pogányokat, legyőztük a baálokat. Most már rendszerváltás lesz. És ahogy így imájóta eső is jön, még ott fut a lovak előtt, még mindig van, sok adrenalin volt benne, rendkívül sok. Egyszer csak szembe jönnek vele szolgák, és azt mondják, hogy Jézabel üldöz, és halálra keres. És Illés összezavarodott. Mi van? Mi történik? 3,5 év után imádkozom, eső esik. Elpusztítom a Baál papjait. Az Isten megmutatta az ő hatalmát, és nem változott meg semmi, és nem változott meg semmi. Akháb a trónon maradt, Jézabel ugyanúgy üldözi őt, a nép nem mondott semmit, hanem hazament. Nem mondták, hogy most már meggyőződtünk, hogy az Isten igaz, semmi nem változott, a rendszer nem változott meg. Ugyanazok maradtak ott. Ugyanolyan igazságtalan felállásban bitorolták a hatalmat azok, akiknek nem ott volt a helyük, és Illés összeomlott. Depresszióba esett, és azt mondta, itt az idő meghalni. Ha ennyi volt, ez a szolgálatom vége, én többet nem csinálom. Nekem nagyon tetszik, ahogy Isten kezeli az ő szolgáját. Hagyja, hogy aludjon, napokat alszik, azután küld neki, amikor teljes kiörlésű pogácsát, aztán megint alszik, megint eszik egy kis pogácsát, és utána, amikor látta, hogy már felébredt, azt mondja az Isten neki, hogy tudod, van két orvosod, a jobb és a bal lábad, gyere fel arra a hegyre, az Úr hegyére. Következett egy kis túra. 40 napos gyaloglás. A depresszióban is nagyon sokat segít a gyaloglás. Illés ezt nem tudta. De az Úr megszólította, akkor a bosszusan is, de ment. És eljutott az Isten hegyéhez, Hórebhez. És az ige azt mondja, hogy belépett a barlangba. Nem egy barlangba, hanem a barlangba. Tudják, hogy mitől volt ez ismert? Az a barlang? Melyik volt az Úrhegyén a barlang? Ismerte Illés azt a barlangot, tudott róla, meséltek róla. Az egyik nagy elődje is járt abban a barlangba. Ki járt ott? Mózes. Mózes. Ebben a barlangban találkozott az Istennel. Itt volt az, amikor az Úr azt mondta, menj be a barlangba, és én elvonulok előtted. Ugyanezt teszi most Illés, felismeri a barlangot, bemegy a barlangba, és az Isten azt mondja, hogy elvonulok előtted. Elvonult előtt a szélvihar, földrengés, a tűzvész, és az ige azt mondja, de az Úr nem volt ezekben. Végül halk és szelíd hang hallatszott, és ebben volt az Isten. Mert ilyen az Isten. Ő tüzet, szélvihart és ítéletet szeretett volna. Kemény és véres igazságszolgáltatást. Azt szerette volna, hogy ő megtette Bál prófétával, Isten megtegye Akhába, Jézabellel és a néppel, hogy úgy, mint a szélvihar, a földrengés vagy a tűzvész elpusztítsa a bűnöst. Győzön az igazság. De az Isten nem ezt tette. Az Isten nem ott volt. Halk és szelíd hangban jelenik meg, mert ilyen az Isten. De milyen ez az Isten, amelyik így jelenik meg? És Illésnek eszébe jut az az első történet, amikor Isten annak idején ugyanígy, ugyanebben a barlangban, ugyanígy megjelent. Nézzük meg, hogy hogyan ábrázolja Isten önmagát. Mi történt annak idején, Mózes idejében, amikor az Isten elvonult Mózes előtt? Így olvassuk Mózes második könyvében. Akkor leszállt felhőben az Úr, odaállt mellé, és kimondta az Úr nevet. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, a hitszegést és a vétket. Mi ez? Nem pont ez a halk és szelíd hang? Mert az Isten pontosan ilyen. Jézus ezt mutatta meg az ő életével, ezt mutatta meg a Golgotán. Akkor az ószövetségi embereknek ezt nagyon nehéz volt megérteni. Talán Mózes megértette. És ezért Mózest az ő barátjának nevezte. És most az Isten Illést akarja átvinni ugyanazon a tapasztalaton. Isten próbára tette az ő barátját, és azt mondta, na ide figyel barátom, látod ez a nép milyen gonosz nyakú? Na most kössünk egy üzletet. Én elpusztítom a népet, te megmaradsz, majd szaporodtok, és tietek lesz Kánaán földje. Milyen jó üzlet, nem? Nem kapnak ilyet lelkipásztorok, ilyen ígéretet, amikor már bajuk van és elegük van mindenből. És Mózes azt mondta, hogy nem, ez így nem lesz jó. Ha mindenképpen te egy dühös Isten akarsz lenni, akkor cseréljük meg. Tartsd meg a népet, és pusztíts el engem. Ezt mondta Mózes. De Illés hogy jött ide a barlanghoz? Pusztítsd el a népet, és tartsd meg az igazságosat, amilyen én vagyok. És ebben a lelki állapotban az Isten beviszi őt a barlangba, de nem mond semmit, csak megismétli azt a történetet. Nem dorongolja le. Nekem nagyon tetszik ez a bánásmód. Nem vádolja Illést, hanem biztosítja az elfogadásáról. És azt mondja, hogy Illés, én vagyok itt, ugyanaz, aki Mózes előtt elvonult. Az irgalmas, a kegyelmes, a hosszútűrő, aki megbocsátja ezerszeresen, ezer illiziglen, ezerszer nagyobb a türelme, mint amit te gondolsz. Én nem változtam meg. Persze a nép olyan, amilyennek te gondolod, de az én kegyelmem hosszú. Nagyszerű eszköz vagy az én kezemben, Illés. Nagyon szuper ember vagy, de nem neked kell hordozni a világ terhét. Nem neked kell megváltani az Izraelt. Nem a te felelősséged. Nem neked kell megváltani ezt a gyülekezetet, ezt a falut, ezt az egyházat, ezt a világot. Nem kell neked hordozni, nem kell neked depresszióba esni. Nem a te dolgod, te tedd, amit rád bíztam, és hagyd a többit rám, mert Illés, amikor a te türelmed elfogy, amikor a te fejed már vörös, attól kezdve az én türelmem, az én kegyelmem még onnan indul, és ezerszer nagyobb lesz, mint a tiéd. Ezerszer, Illés. Fel tudod ezt fogni? És Illés kezdte felfogni. És Illés kezdett meggyógyulni. Kezdte megérteni, az az Isten kép, amit ő Istenről gondolt, az tönkretette, depresszióba vitte, az önfeladásra késztette. Emiatt ő már meg akart halni. De ez az Isten, aki Mózes megismert, és ez az Isten, akit őt is a barlangban most újra ismer, ez az ő barátja, ez a türelmes Isten, ez a kegyelmes Isten, irgalmas Isten, ezerszer inkább nagyobb, mint amit ő valaha is elképzelt. Te kár, mert csata után azonnal eredmény szerettél volna látni, Illés. De az én perspektívám egészen más. Azután Isten ad pár konkrét feladatot Illésnek, és elbocsátja. Ugye Illés, a felelősség az enyém, a nép az enyém, nekem gondod lesz. Neked ebben nem kell belehalni. Az igazság védelmében nem kell felrúgni, nem kell gyilkolni, nem kell tönkretenni az embereket, nem kell feldúlni egy egész gyülekezetet, mert az én kezemben vannak a dolgok. Akinek meggyógyul az Isten képe, annak meggyógyul a lelke. Valakinek meggyógyul a lelke, meglátja Istenben az ő barátját. Ugyanígy fog bánni az emberekkel. Annak az élete áldás lesz. Az ember felemel másokat. Élet illata lesz az életre. Pozitív légkört fog árasztani maga körül. Az az ember meggyógyulhat testileg is. Helyreállhat fizikailag is. Meggyógyul az Isten képünk, meggyógyul a lelkünk, és meggyógyulnak az emberi kapcsolataink.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ide. 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az ember számára ez a nagy kérdés, hogy hogyan tud kijönni azokból a lelki betegségekből, problémákból, amelyek az élet gondjai vagy a saját hibája folytán belekerül. Sokszor az emberek nem igazán tudnak különbséget tenni bizonyos dolgok között. Sokan azt mondják, hogy bármire képes vagyok. Ismerek olyan hívő embereket, akiknek súlyos beteg lett a feleségük, és azt mondják, hogy bármire képes vagyok. És a bármi alatt mindent kell érteni. És hallottam, hogy elvitték ilyen különböző látó emberekhez és különböző gyógyító emberekhez, de nem segített. Mi nagyon gyakran nyúlunk a gyógyszerhez, nem? Kicsit fáj a fejünk, na, kis valeriánát, vagy ezt vagy azt, gyorsan beveszünk, de nem szeretjük a fáj a fejünk, és nem szeretünk semmit a fájét. Van, aki élvezi a fájdalmat? Nem élvezi, nem? Nem is gondoljuk, hogy a gyógynövényeknek a használata mennyire szolgálná a mi egészségünket. Hiszen a gyógyszerek nagy részének az alkotó elme gyógynövényekből származik, kivonat, amit felhasználnak a különböző gyógyításra. Dr. Neil Levinnek volt egy esete, egy páciense Angélának hívták, aki nagyon boldog volt, egyetemre járt, az Oklahomai Egyetemre, és minden este hazatelefonált, alig várta, hogy a szüleivel találkozhassék, nagyon boldog volt, és este nagyon boldogan köszönt a szüleinek, és néhány perc boldogan feküdt le, elköszönt a szüleitől, és néhány perc múlva az édesanyja bement a szobájába. És azt látta, hogy valami érthetetlen ok miatt Angéla úgy sír, mint az ápol eső. És ufakadt, hogy mi bajod van, kislány? És elmondta ez a lány, hogy ezt a jó kedvet én csak magamra erőltetem. De olyan mély szomorúság van a lelkemben, hogyha egyedül vagyok, csak sírok, csak sírok, csak sírok. Ez egy nagyon rossz dolog, nem? Én nem szeretem, különösen ha a lányok vagy nők sírnak. Nagyon-nagyon rosszul érzem magam, és gondolom, hogy a szülei is így éreztették magukat. Jó lenne valamit a szívünkbe vészni, bár több embernek elmondhatnám ezeket a dolgokat. Isten beszéde mind örökre megmarad. Isten ígéje, ha elkísér az életünk során, abból olyan tanácsokat és bátorításokat kapunk, amelyek segítségünkre vannak, és mind testileg, mind lelkileg gyógyulhatunk ezáltal. Ellen White, a nagy orvos lábnyomán című könyvben azt írja, ha a betegben tudatosul az, hogy Jézus jelen van, ez a tudat nagy mértékben elősegíti, mint a lélek, mind a test gyógyulását. Az a tudat, hogy Isten szeret engem, az a hit, amelyen megkapaszkodom Jézusban, az a hit, amely az ő ígéretét magamévá teszem. Amikor Jézus elment erről a földről, mit ígért? Hogy én veletek leszek minden napon, amíg csak ember él ezen a földön, akik bennem hisznek, akik hitben megragadják az én ígéretemet, vele vagyok. Ha ezt a hitet magunkévá tudnánk tenni, minden napot Jézus jelenlétében kezdenénk el, és minden napot azzal a tudattal fejeznénk be, hogy Jézus ma velem volt, és aki az én tevékenységem során megőrzött és megáldott, velem lesz az éjszakában is. És felül azt egy újabb nap, ez a tudat, hogy Jézus velem van, ez mind a testi, mind a lelki betegségek gyógyulását nagy mértékben elősegíti. A gyógynövények alkalmazása rendkívül fontos. dolog. Nagyon sok beteg ember esetében a gyógyszerezés kezdetben szükséges lehet, a sikeres kezelés vagy a komplikáció megelőzése szempontjából. De minden gyógyszert előbb-utóbb szüneteltetni kell. Mert azok a mellékhatások, amelyeket egy-egy gyógyszer kivált, ha ezek fölött összegyűlnek a szervezetben, komoly mellékhatásokat tudnak okozni. Bizonyos gyógynövények rendkívül jó hatással vannak az emberi egészségére, az egészségének a megőrzésére. Szeretném bemutatni azokat a gyógynövényeket, amelyeket mi itt Erdélyben igen jó hatással használhatunk. Ilyen a citromfű. Meg lehet termelni a kertben. Akinek van citromfűje a kertben, ajánlom, hogy mindenkinek legyen. Amikor én járok a kertemben, akkor oda megyek a bokorhoz, a citromfű bokorhoz, leszakítok néhány levelet, és összedörzsölöm a kezemben, és egy mély lélegzetet veszek, mintha csak úgy tárgulna az ember tüdeje, és felfrissülne az egész szervezete. Kamilla megteremít is, ugye? Ismerős ez a nevé? Nem tudom, hogy ismerős is. Igen, jó hatása van, sokféle jó hatása van. Macskagyökérhez is hozzá lehet jutni, a legjobb fájdalomcsillapító. Azok, akik fejfájással küzdenek, ne a gyógyszert a valeriánnál szedjék, hanem készítsenek macskagyökér teát. Főzzék ki azt a levet is, és fogyasszák azt. Orbánszfű is ismerős, az orbánszfű is különösen jó hatása van a kedély betegséggel, akikre gyakran rátör a szomorúság, főzzenek orbánszfűből teát. A legjobb az, hogyha ezeket nem nagyon keverjük össze, mert ellentétes hatást is kiválthatnak. Levendula is megterem a kertben. Jó, hogyha mi kertünkben ezeket a dolgokat igen, elszaporítjuk, és gyűjtünk télire ezekből a teákat, amikor nem süt a nap, amikor minden hegyet, minden dombot köd borít itt a környezetbe, és nem lehet túl messze ellátni, akkor az ember hazamegy és készít orbánszűből egy kis teát, és mindjárt jó kedve lesz. Amikor vége van a télnek, érzik azt is az első tavaszi napokban kisüt a nap az égen. Nem érzik magunkat sokkal jobban? A kedélyünkre milyen jó hatása van? Az orbánszfű beát nagyon-nagyon tudom ajánlani, mert igen jó hatása van az életünkre nézve. Azok, akik csak enyhébb hangulati problémái vannak, akkor fogyasszák az ebből készült beát. Ez sokkal többet ér, ezek a gyógynövények, mint bármelyik depresszió ellenes gyógyszer. Ez nem halmozódik fel a szervezetben, nem okoz olyan mellékhatásokat, amelyek viszont később kellemetlenségeket okozhatnak. A depresszió leküzdésében az életmód törvényszerűségei kerüljenek az első helyre. Megváltoztatom az én egész életemet. Másképpen élek, másképpen veszem igénybe, használom fel azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésemre állnak. A gyógynövények vagy a gyógyszerek csak a második helyet foglalják el. Vagy amikor nagyon súlyos a helyzet, akkor ennek a kettőnek a kombinációja az enyhülés vagy változás legelőször. Hát én nem mutatok senkit ezekkel a gyógyszerekkel, amelyeknek különböző mellékhatásai kialakulhatnak. Remegés, ödéma, szélülés, székrekedés, aluszékonyság, szájszárasság, látászavarok és a többi. Az ember testsúlya is megváltozhat, és sok minden emelkedhet a vérnyomás, szapor a rendellenes szívverést okozhat, és különböző zavarokat eredményez. Az Egyesült Államokban rendkívül nagy figyelmet keltenek ezeknek az antidepresszánsoknak, a depresszió elleni gyógyszereknek, és nagyon komoly sikereket is érnek el. Azok, akik terhesek lesznek, terhes anyák, általában rendkívül érzékenyé válnak. Vannak olyan egyének, akik a terhességük alatt rendkívül komoly érzékenységgel küzdenek, és sokszor panaszkodnak, hogy én nem tudom, én azelőtt nem voltam ilyen, most olyan rosszul esik minden. Ha úgy szólnak hozzám, ha úgy bánnak velem, az olyan fájdalmat okoz nekem, és alig tudok ugrálni. A terhesség alatt egészen más állapot jön létre, és rendkívüli módon óvatosan kell bánni bárkivel. Nem szabad azt a tanácsot elfogadni, hát legyél egy kis nyugtatót, és akkor nem fog fájni. Nem fognak a durva szavak, a rossz bánásmód, hogy fájni majd. Vannak gyógyszerek, amelyek jobb kedvre derítenek, de amelyeknek igen káros hatása van a megszületendő kis gyermekre. Úgyhogy kérem, hogy mindenki kerülje ezeket. A gyógynövények és a gyógyszereknek megvan a maga helye. A depresszió súlyosságától függően, hogy mikor használjuk azt, a hatásos gyógynövényeket és gyógyszereket részletesen is ez az orvos felsorolja az ő tanulmányában. Gyógyszeres kezelésekre sokszor a kezelési program beindításánál van csak szükség, de utána lehet csökkenteni és a végén elhagyni. Az ember nagyon betegen elmegy az orvoshoz, és azt mondja az orvos, hogy fölírok egy gyógyszert, ami hatni fog, de az első nap dupla adagot vegyen be, és utána lehet csökkenteni, utána már csak egyre van szükség. Az itteni orvosok nem szokták ezt mondani. Az a cél, hogy 6 hónap elteltével hagyjuk egy szünetet, vagy hagyjuk el teljesen a gyógyszeres kezelést. A legtöbb gyógyszertől való elvonást csak fokozatosan lehet végbevinni, mert a szervezet egy idő után hozzászokik, és amikor egyszerre történik az elvonás, az különböző problémákat okozhat. Táplálkozás és életmódbeli változások, ez a kulcskérdés. Megváltoztatod az életedet, a szokásaidat, a mindennapi gyakorlatodat, gyógyszeres kezelés nélkül, ha ennyi tünetről van szó, akkor ezek a dolgok használni fognak, és a problémá elmúlik. A táplálkozás és életmódbeli megközelítés nélkül a visszaesés igen valószínű. Lehet, hogy a gyógyszerek hoznak egy jó állapotot, megerősödnek az emberek. De ha ezt nem kíséri egy életmódbeli változás, és a táplálkozásunkban nem veszünk magunkhoz azokat a tápanyagokat, amelyekről már beszéltem, ha hiányzik az étrendünkből a szezámmag, a köves, a dió, és azok a többi nagy, a spenót és a többi kellemes anyag, akkor bizony a visszaesés szinte törvényszerű. Nagyon fontos az, hogy amikor a mi általános javulásunkat érezzük, akkor az egész szervezet állapotában érezzük ezeket a javulásokat. Dr. Breslow, a Kaliforniai Egyetem professzora, az ő gyógyászati módszerében 7 kérdést alkalmazott, amikor az előzményeket kutatta, hogy a betegségeknek milyen előzményei voltak. Ez a 7 kérdés kipróbálta 7000 személyen, 7 éven át. Melyek az alapvető kérdések, amelyek betegséghez, akár testi, akár lelki betegséghez vezetnek? Vajon mik ezek a kérdések? Mi az első? Dohányzik? Akkor biztosítva van a tüdő. Igen nagy mértékben. Fogyaszt alkoholt, a májrák, a gyomorrák, és egyéb más probléma biztosítva van. Sokszor úgy elgondolkodom, hogy milyen ostoba is az ember. Megveszi magának a betegséget. Nem? Hát Magyarországon nem kevésbe kerül a cigaretta, én nem tudom, hogy hány száz forintot. Amikor egy kicsit baj van, akkor mindig emelik a dohány és az alkohol és az egyéb ilyen izgató szereknek, a fekete kávénak és minden más ilyen dolognak, akkor mindig emelik az árát. Először hozzászokjátatják az embereket, már gyerekkorban, hogy a gyerek már gyújtson rá a cigarettára, nyúljon a pohár után, és úgy csak nem indulhat el a nap, hogy nem iszik az ember egy kávét. Hát akkor délre már hullának érzi magát, nem? Ezek a szokások, amik mind-mind pénzbe kerülnek, ezáltal veszük meg a betegséget önmagunk számára. Kiadjuk a sok pénzt, és még beteget is veszünk. A következő kérdés, végez-e rendszeres testmozgást? Nagyon sokan azt szokták mondani, hogy most már nem hivatkoznak a nagyapára, hanem a történelem egyik legkiemelkedőbb személyiségére, Churchillre. Hogy lehet őt látni? Csak szivarral a kezében, nem? Szinte ritkaság, hogy olyan fényképet lehet találni Churchillről, amikor nincs a kezében a szivar. Leírja, az életrajz írói leírják, hogy szinte nem volt el nap, hogy az alkohol befolyása alatt nem. És olyan kövér volt, mint egy maszkó, nem? És milyen hosszú ideig élt? És ha nem szivarozott volna, ha nem fogyasztotta volna az alkoholt, ha nem hitta volna a kávét egymás után, hogy az alkohol hatását valahogy a szervezetében kioltsa, nagyon-nagyon hosszú ideig élhetett volna. Ezek a kérdések igen fontosak az életvitelünkben. Hány órát alszunk éjszaka? Napulában hány órát aludt el egy éjszaka az ütközetek során? Amikor jó napja volt, akkor 4-et. Amikor rossz napja volt, akkor 2-t. És a hadsereg nem tudott megállni előtte. Tehát a Napulában olyan volt, amilyen. Szükségünk van arra, hogy pihenjünk, hogy az éjszakát valóban alvásra fordítsuk. Mennyi a testsúlyunk? Nem mindegy, hogy a szívnek milyen felületet kell vére ellátni. Ahogyan növekszünk, ami testsúlyunk növekszik, úgy a vérenek is növekszenek. És a szívet annál nagyobb munkára késztetjük. És idő előtt kimerül és problémánk van vele. A reggelizünk rendszeresen? Ez a volt a 6. kérdés, amit a professzor feltett. És a másik kérdés, ami szintén a betegségek velejárója, étkezés között eszik el egy kis csokit, másfél édességet, nassolet. Ha ezeket a dolgokat teszi valaki, vagy nem teszi, biztos lehet, hogy idő előtt meg fog betegedni. És ha megbetegedett és meg akar gyógyulni a 7000 embert, akiket ő kezelt, és akiknek a betegségének a hátterét megvizsgálta, amikor átálltak, elhagyták ezeket a dolgokat, amikor törődtek az alvásukkal, törődtek a mozgásukkal, törődtek azzal, hogy mit esznek és mit nem esznek, és a káros szenvedélyekről lemondtak, gyógyszeres beavatkozás nélkül, csak a rendszeres vizitek során kapott bátorítások alapján rendkívüli eredményeket ért el ez a professzor. Azzal, hogy kérdéseket tett fel, azzal, hogy az életmódjuknak a megváltoztatására készítette az embereket, és a káros szenvedélyekből visszatartotta őket. Ez ilyen eredményt hozott. Hát ha Amerikában ez így van, akkor ide elvében nem lehet ugyanúgy, de hogy nem. Cigaretta, alkohol, kávé, mi szükség van rá? Semmi. Jobb kívül lenni az ajtót. Nem fogja izgatni a hasnyálmirigyünket a kávé, és nem okoz sok más bajt, amit aztán csak később lehet észrevenni. János apostol az ő levelében azt írja az ő szeretének, szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van, a te lelkednek. Ügyelj arra, hogy egészséged legyen, ügyelj arra, hogy a te lelki élet testi bajaink, a káros szenvedélyeink, a helytelen életvitelet. Ne roncsa meg azt a jólétet, amelyeket Isten ad neked lelkiekre. Mert Isten nem csak a mi lelkünkre gondol, a testi állapotunkat is azt akarja, hogy az a legjobb legyen. Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Milyen életük legyen? Jó. Jó életük legyen. Megmutassam nekik azt, hogy hogyan lehet egy jó életet élni. Hogyan lehet bővölködni az egészségben. Hogyan lehet bővölködni az örömben, a boldogsággal, a vidámsággal. Ezért jött Jézus. Bár a fájdalomnak férfia volt, a betegségek ismerője volt, és mindig derűs és boldog volt Jézus. És akik találkoztak vele, azok boldogok voltak. Az az öröm, az a derű, ami Jézusból áradt, az áthatotta az ő életüket is. Isten azt mondta Izrael népének, és ez a parancs, vagy ez a felszólítás ma is érvényes. Ha a te Uradnak, Istenednek szavára hallgass, hűségesen hallgass, és azt cselekszel, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátott reálam a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítod. Milyen sokszor elfeledkezünk erről, hogy Isten úgy mutatkozik be a számunkra, hogy én vagyok a te gyógyítod. Sokan szaladgálnak fűhöz, fához, kipróbálnak természetgyógyászatot, varázslást és mindent, mikor rádöbbennek, azt mondja az Úr, hogy én vagyok a te gyógyítod. Pedig ígybe. Segítsen minket a Jóisten, hogy megtegyünk. Tekintsünk Istenre, mint aki, ami gyógyít. Legyen így az életünk.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

73. Zsoltár, Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem? Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Úgy is mondhatnám, hogy a tékozló fiú hazatért, mert 3 hónapja volt már, amikor talán utoljára találkoztunk, de az a téma, vagy az a könyv, amiről beszélünk, az nem a tékozló fiúról szól, hanem a tékozló lányról szól. Egy különös története ez, bár manapság még hozzászólva az előbbi bevezetőhöz már a felnőttektől kell eltakarni bizonyos dolgokat, mert a fiatalok értik, meg használják, de mi vagyunk szemérmesebbek már, és kell eltakarni előlünk, de azért mi csak beszéljünk arról, amiről kell beszélni. Ósiás próféta könyvéről beszélünk. Gondolom, hogy élvezik azt, hogy elkezdtük a prófétai könyveket, ez egy teljesen más stílus ahhoz képest, mint a történetek voltak, talán időnként egy kicsit több munkába telik a mérás, és meglátni, hogy mi is van benne, de megéri. Gondolom, hogy eddig is volt már ez a tapasztalat, a néhány nagyobb prófétai könyvelés, most amikor elkezdjük

az újabb szakaszt. A Hóseás könyvével elindulnak úgynevezett kis profétáknak a sora, majd visszatérek erre, akkor ez is izgalmas lesz. Hadd adjak egy kis kontextust ennek az egész témának. Valahol olvastam, hogy az egyik újság magányos szívek hirdetési rovatában az alábbi hirdetés jelent meg. Egy rendetlen hajú, szeplős, mosolygós hölgy, akinek rettenetes gyerekei vannak, olyan csúnya férfit keres, aki szeretni fogja. Mindenkinek szüksége van a szeretetre, és keresi azt. Még akkor is, hogyha talán nem tudja úgy elfogadni magát, vagy van egy képe magáról, vagy valami hasonló dolog, de mi igazán a szeretet? Ez egy olyan kérdés lenne, amiről beszélgethetnénk egész évfélig, és akkor sem tudnánk a végére jutni, hogy hogyan is lehet ezt igazán megfogalmazni, és nem is szeretnénk így erről beszélni, hanem Hóseás könyvet tud nekünk segíteni, hogy valami olyan dolgot megismerjünk erről a fogalomról, ami egy egyedülálló dolog. Végigkíséri a Bibliát, de itt az Ószövetségnek ez a gyöngyszeme, a Hóseás könyve felvillant valamit belőle a mi számunkra. Egy emberileg szinte felfoghatatlan szeretetről, ragaszkodásról beszél, de nem csak beszél, hanem mint ahogy általában lenni szokott sokszor a prófétai könyveknél, próbálja demonstrálni, bemutatni, illusztrálni ezt. Találtunk, gondolom, ilyeneket, vagy utalgattunk Ezékiel vagy Jeremiás könyvén keresztül is, amikor nem csak beszéltek, hanem illusztrálták is az ő mondani valójukat. Hát itt is ezzel találkozunk, egy nagyon drámai illusztrációról. Ahogy említettem, nem a tékozló fiúról szól, nem is hogy rólam, hanem az újszövetségi tékozló fiút is ismerjük, és igazán ez a párhuzama ennek. A Lukács evangélium a 15. fejezetében van ez a történet, amikor eljutunk az újszövetséghez, akkor fogunk vele foglalkozni. Azok a vonások, amik megtalálhatók ott a tékozló fiú, illetve abban a környezetben, ahogy fogadja az atya, az visszaköszön itt ebben az ószövetségi történetben is. Igazán nehéz megérteni Krisztus húsvéti története nélkül a Hóseás könyvét. Mi, akik túl vagyunk Krisztus húsvéti történetén, annak a fényében tudjuk felfogni, megérteni egy kicsit, bár így is nagy fejtörést okoz, ahogy majd a végére eljutunk, gondolom, hogy mindannyian ehhez a gondolathoz, hogy hát azért mégis több ez, mint amit az ember fel tudna fogni, vagy amit ember képes lenne megtenni valakiért. Kezdjük egy kis háttérrel a könyv szerzője és keletkezési ideje kapcsán. Az első fejezet első versében fel van sorolva néhány király, amelyekből arra tudunk következtetni, hogy Krisztus előtt a 8. században születhetett ez a könyv, vagy legalábbis akkor profétált Hóseás, és ez egy fontos dátum, ami számunkra, hiszen segít megérteni azt, hogy milyen összefüggésben szólal meg az ő üzenete. Azt mondja itt az Úr igéje, amely lőn Hóseáshoz, a Beri fiához, Uzziás, Jótám, Ákház, Ezékiás, Júdabeli királyok idejében, és Jeroboámnak, a Joás fiának, Izrael királyának idejében. Szolgáltát valószínűleg második Jeroboám idejében kezdte meg, akire ugye utal is az izraeli királyra, de a többiek mind júdai királyok. Azt tudni kell, hogy második Jeroboám uralkodása volt egy utolsó nagy fellendülése az északi királyságnak. Elérte a kezdeti dicsőségét, mondhatjuk, ahogy a szétválás idején volt. Ha próbáljuk elhelyezni még a többi profétákkal együtt, akkor Ámos, akivel gondolom, hogy a következő alkalommal fognak foglalkozni, az kortársa mindenképpen, vagy nem sokkal utána lépett fel. Ámos egy ismeretlen ellenség kezéből származó isteni ítélettel fenyegeti meg Izraelt. Hóseás meg is nevezi ezt az ellenséget, Asszíria,
ez az ellenség, és valóban be is következett ez az északi ország esetében, ahogy majd látni fogjuk. Ha összeadjuk a királyoknak az uralkodási idejét, akkor körülbelül egy olyan közel 40 esztendő, 38 esztendő az, amit átfognak ezeknek a királyoknak az ideje. Tehát azt feltételezhető, hogy egy ilyen hosszú időn keresztül végezte az ő profétai szolgálatát, de többet nem tudunk róla. Tehát sem a Bibliában, sem Biblián kívüli forrásokban nem ismerjük Hósásnak a nevét, a hátterét. Tehát minden, amit most próbálunk megfejteni, az minden ebből a könyvből van, ami személyes utalás az ő életével kapcsolatosan. Abból tudjuk ezeket a mozaikokból összerakni egy olyan képet, amit egyáltalán sikerül. Például itt van az apja neve, azt olvastuk, hogy Beri. Időnként a nevek elmondanak nekünk valamit, valakinek a származási helyéről, esetleg arról is, netán, ha ez egy hosszabb név, vagy valami jelzővel elhelyezett név, hogy milyen társadalmi osztályba tartozhat, de itt szintén nem tudunk semmi részletet meg ennek kapcsán. Természetesen az emberek találgatnak, vagy a kutatók pontosabban találgatnak. Egyesek azt gondolják, hogy egy pék volt, mert jól ismerte a mesterséget, mert valahol valamelyik fejezetben találunk olyan leírásokat, ahol egy kicsit részletezi ezt a kérdést, és ebből adódik az, hogy hát biztos, ha ilyen példát használt, és olyan jól ért hozzá, akkor ez azt jelenti, hogy netán az volt. De ez nem lehet nagyon könnyen igaz, mert földműveléssel kapcsolatban is találunk számtalan leírást a 10. fejezetben, 13. fejezetben, de ebben sem lehetünk biztosak, mert elég sok ember ismerhette akkor még, ugye az utóbbi évtizedekig is elég sok ember ismerhette a földművelésnek a különböző fortéjait. A legvalószínűbb az lehet, hogy valamiféle hivatásos profétaként végezte az ő szolgálatát és tevékenykedett legalábbis egy részében ennek az idő intervallumnak, amiről itt szó van. Az író proféták közül azonban ő volt az egyetlen, aki az északi királyságból, Izraelből származott, és az ő proféciá is elsősorban az északi királysággal kapcsolatosak, vagy azzal összefüggésben hangzanak el. De mivel a királyoknak a nevei, amit meg vannak említve, egy kivételével mindegyik judai királyok, ezért a könyv valószínűleg mégis Júdában készült, az északi fővárosnak, Samáriának a bukása után. Ez időszámításunk előtt 722-721-ben volt, akkor szűnt meg az északi királyság, az asszíroknak a uralma következtében, vagy ahogy elfoglalták, de rengeteg egyéb utalás is van Júdára, vagy a déli királyságra, tehát ebből azt következik, hogy nagyon szoros kötődése lehetett a déli judai királysághoz. Hogy említettem, ő az egyik kis proféta, szoktuk ezt mondani. Ez nem jelenti azt, hogy termetre volt kicsi, vagy befolyásra, népszerűségre volt kicsi, hanem egy egyszerűen olyan kategória, hogy a Bibliában rövid könyve van neki, ezért nevezzük kis profétának. 12 ilyen kis proféta van. Ez feltételezi azt, hogy Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, akikkel korábban foglalkoztak, azok nagy proféták, úgymond, mert hosszú könyveik vannak a Szentírásban, de az itt következő, Ósással következő profétai könyvek, azok a kis proféták. Gondolom, hogy volt róla szó, hogy Dániel ugyan itt van elhelyezve, de a Héber Kánonban más helyen van Dániel könyve, és más besorolás alá esik valamilyen oknál fogva. A történelmi háttérről is említsünk meg néhány dolgot. Hósás az északi királyság tragikus utolsó napjaiban élt, amelynek 25 éve alatt 6 király uralkodott. Tehát második Jerobámat követően, mert ugye az ő uralkodása, illetve az ő profétai szolgálata egy részben egybeesett
második Jerobeammal, de utána még volt 25 év, amikor 6 király uralkodott, mire végül ez a bizonyos asszír fogság és szétszóratás történt. Már eleve az, hogy az Ószövetségben egy általános dolog az, hogy 20-25-40 évig uralkodnak királyok, ugye úgy tűnik nekem sokszor, hogy a 40 év az a terminus, mi nálunk a 4 év most, az náluk kb. A 40 év, úgyhogy aki ennél kevesebbet uralkodott, aznak már nem volt teljes a királysága, van egy-kettő, aki az 50-et is meghaladta, nem túl sok. És hogyha 25 év alatt 6 király uralkodott, akkor az ószövetségi mérce szerint azt jelenti nekünk, hogy ott nem volt minden rendben, hanem túl gyorsan váltották egymást az uralkodók. Hogyan is történt ez? Négyen, Zakariás, Sallum, Pekája és Péka még uralkodásuk idején utódjuk áldozatává váltak, tehát gyakorlatilag államcsinnyel került a következő mindig oda, úgyhogy legyilkolta az aktuális királyt. Névrokon a Hósás harcban esett fogságba, és csak Menáhemet követte a trónon saját fia. Maga a Hósás könyve beszél erről, hogy ezek a királyok, akiket Isten haragjában adott és felindulásában vett el, úgy sodródtak, mint forgács a víz színén. Ugye itt idézőjelbe tettem néhány szót, ami a megfelelő helyeken fordul elő. Tehát úgy értelmezi Hósás proféta, hogy ami történt ott a királyokkal, az ő uralkodásuk, bukásuk, ezek a gyilkosságok, vagy államcsínyek, ezek mind valahogy úgy valósultak meg, hogy a háttérben ott volt Isten, legalábbis bizonyos törvényszerűségek között, tehát nem arra kell gondolni, hogy ő volt az, aki ezeket a gyilkosságokat elvégezte, hanem azok a törvényszerűségek éltek, amelyek következtében ugye ők az Istentől való elfordulásuk, engedetlenségük miatt ugye aratták az ő cselekedeteiknek a gyümölcsét. Az egyik vérontást, a másik vérontást követte. Asszíriak elkezdett nyugatra terjeszkedni, és elfogadta Menahem az uralkodónak ezt a világhatalmat, és adófizetője lett, hogy valahogy mentse az ő országának részlegesen legalább a szabadságát. De nem sokkal ezután történt egy cselszövés az ő fián keresztül, illetve a fia az Pekája volt, de Pékán keresztül, aki utána ő követte, és ezért, hát, ami lenni szokott, hogyha egy ilyen meghódolt adófizető ország mégis föllázad, akkor szétdarabolták ezt az országot, és csak egy nagyon kis része maradt meg. Tehát mielőtt teljesen széthult volna, már nem az egész régi Izraelről volt szó, hanem csak Efraim és Nyugat-Manasse bizonyos területei maradtak Izrael királyánál. Később Hósás, az utolsó király hűtlensége miatt elfoglalták a főváros Samáriát, népét száműzték, ahogy említettem, 722-721-ben, és ez végleg az északi királyság végét jelentette. Később olvasunk arról, hogy más népeket telepítettek oda, aztán csak visszahoztak papokat, ennek következtében tanították Mózes könyvét, kialakultak a samaritánusok, ugye az új szövetségben fogunk ezzel foglalkozni, de soha többé nem létezett, mint Isten ószövetségi népe ez az északi ország, hanem csak Júda maradt meg a babiloni fogság után is, amivel majd újra fogunk még biztos a proféták kapcsán foglalkozni. Maga az északi országnak, vagy Izraelnek a vallása rendkívüli mértékben megromlott. Hivatalosan végig Jakve, az Isten volt az, akit ők tiszteltek, de egyre inkább keveredett ez a vallás a bálványimádással, a helyi természetvallásoknak a követésével, Baál tiszteletével, és az ország meglehetősen erős és gazdag volt, hogy említettem, második Jeroboám idejében.
és elérte a második virágkorát, vagy csúcspontját, ami az első Jeroboám idejében lehetett, de az ő halála után nagyon hamar hanyatlás következett be, mind gazdaságilag, mind politikailag, és ahogy egyre inkább Asszíria és Egyiptom fenyegetettsége között éltek, ott voltak ezek a trónviszályok, végül teljesen legyengült ez az ország, mielőtt meg semmisült volna, vagy Asszíria végleg leigázta volna időszámításunk előtt 721-722-ben. Néhány szót a prófétáról is. Ki is volt Hóseás, vagy milyen háttere volt? Már a származásán túl a családi háttere. Érdekes ez, és ugye itt kezd izgalmassá válni a dolog, mert egy tragikus családi háttere volt neki. Hogy miért? Miért nem? Úgy tűnik, hogy így indult az ő egész élete. Nem csak később vált ilyenné, mert azt olvassuk, hogy Isten azt mondta neki, hogy vegyen feleségül egy olyan nőt, aki hűtlen hozzá. Magyarázók vitatkoznak azon, hogy most ez hogy is volt, hogy már is hűtlen volt, vagy kijelentette neki, hogy majd hűtlen lesz hozzá, vagy hogy is jelentkezett ez a probléma, de a lényeg az volt, hogy valakivel kellett együtt élnie, akit ő szeretett, és ez teljesen nyilvánvaló, aki egyébként ezt nem viszonozta, hanem újra és újra más fele vette az útját. Három gyermekük lett, és ezeknek a gyermekeknek a nevei úgy születtek meg, hogy Isten parancsolta meg, hogy milyen neveket adjon nekik, és különös jelentése volt ezeknek a neveknek. Majd visszatérünk ezekre a nevekre, amelyek nem szép nevek voltak, bár nagyszerű ebben a könyvben, hogy aztán próbálja megváltoztatni ezek a neveket, vagy más értelmet adni ezeknek a neveknek maga a könyv, és azon keresztül is bemutat egy nagyszerű dolgot. Egy idő után, miután ez a három gyerek már megvolt, Gomer elhagyta Hóseást, és prostituált lett. Egyik ember tulajdonából a másikba került, és egyre lejjebb és lejjebb ment az ő élete. Rabszolga lett gyakorlatilag, és arról olvasunk, hogy Hóseás szó szerint egy árverésen vásárolta vissza őt. Egy rabszolgának az áráért, vagy még inkább kevésért, mert pénzben felét fizetett csak érte, plusz bizonyos természetbeni terményeket. Amikor visszavásárolta, akkor a státuszát teljesen helyreállította a családban, bár azt olvassuk, hogy egy ideig nem élt vele, hanem csak maga mellett tartotta, vagy a házban tartotta, de egyébként nem élt vele. A könyvnek az első három fejezete foglalkozik ezzel a témával, ezzel a háttérrel, a családi háttérrel, persze újra és újra kivillan a üzenete ennek a családi tragédiának vagy történetnek, ahogy próbálja a tanulságot levonni Isten és a népe viszonyával kapcsolatosan. De azután a negyedik fejezettől konkrétan rátér erre, így a negyedik, ötödik fejezetben Izrael romlottságáról, a hatodiktól a nyolcadik fejezet elejéig Isten szeretetének a visszautasításáról beszél, hogy végig részletezi ezt, az ítélet elkerülhetetlenségéről a nyolcadik fejezet többi részében, kilencedik, tizedik fejezetekben, és végül egy nagyszerű rész a tizenegyedik fejezettől a tizennegyedikig, amelyik mégis felvillantja azt, hogy mindezek a dolgok után is lehetséges a helyreállítás, a bűnbánat, mint ahogy a Gomer esetében is lehetséges volt annak ellenére, hogy milyen életet követett ő el. Mi is az üzenet ennek a könyvnek, és azután beszéljünk arról, hogy mit mond ez el nekünk, mai embereknek. A könyv első része, tehát ez az első három fejezet, ahogy Hóseás családi életét elbeszéli, mint egy jelképként, hasonlóan, hogy említettem, Ézsaiás, Jeremiás vagy Ezékiel
életének a szimbolizmusához, ahogy ők életükben is voltak ilyen dolgok, szélsőséges dolgok, mint ahogy Jeremiás mesztelenül szaladgált Jeruzsálemben is hasonló dolgok. Úgy itt is ott van ez a jelképes viselkedés. Magába foglalja ez a jelkép azt az üzenetet, amit továbbítani akar. Tehát ez megerősíti ezt az üzenetet. Ugye ma is nyilvánvalóan, ha hallunk valamit, akkor is megértjük, de hogyha valaki demonstrálja, látjuk ezt, akkor sokkal jobban megértjük ezt. Hát ugye még ennél nyilván van még egy felső szint, amikor elkezdjük magunk csinálni, akkor tanuljuk meg legjobban, vagy értjük meg legjobban a dolgokat. De mindenképpen azt látjuk, hogy itt egy olyan fajta tanításra van szó, ami sokkal intenzívebb, mint csupán az, hogy beszéljen szavakkal. Isten úgy rendelte, hogy említettem, hogy Hósás parázna feleséget vegyen el, Gómert, és ezek a gyermekek, akik születtek, bizonyos jelképes nevet kaptak. Jezréel volt az első, az a jelentés ennek, hogy Isten szétszór, Ló Rukháma, nincs könyörület, és Ló Ami, a harmadik, nem az én népem. A második fejezet, ugye ez az első, ebben a második fejezet, a Hósás és Gómer kapcsolatát, valamint az általa jelképezett Isten és Izrael kapcsolatát írja le. A gyermekek azt a parancsot kapják, hogy kergessék el a hűtlen anyát, de nem azért, hogy végleg megszabaduljanak tőle, hanem ebben is benne van az a kép, hogy valahogy rádöbbentsék arra, hogy milyen következménye van a hűtlenségnek, és valahogy rávezessék arra, hogy megváltozzon. Ez a motivum, ez végig szerepel újra és újra a Szentírásban, és ezért rendkívül fontos érteni, hogy maga az ítélet, ahogy megjelenik, tehát nem a végső ítélet, hanem a folyamatos ítélet Istennek az üzenetében, az sohasem a bosszúnak az üzenete, vagy a megsemmisítésnek az üzenete, hanem amit a népével kapcsolatosan gyakorol, hanem a fegyelmezésnek, vagy a rádöbbentésnek az üzenete. Végül is a végső ítéletről is csak annyit tudunk elmondani, hogy ha már kitértünk erre a témára, hogy az sem Istennek a végső bosszúja, hanem az ember szabad döntésének az elismerése. Tehát úgy lehet ezt elképzelni, hogy valaki egy lélegeztető gépen van, és azt tartja életben, mi is egy lélegeztető gépen vagyunk. Ami azt jelenti, hogy Istentől függ a mi életünk. Isten nélkül mi nem léteznénk. A Biblia tanítása szerint Isten teremtett bennünket, Isten tart fel bennünket, addig élünk, ameddig Isten fenntart bennünket. Amikor az ember meghozza végleges döntését, és végleg kimondja, hogy én nem akarom tudni Istenről, és nekem nincs szükségem Istenre, akkor a végső ítéletben eljön egy olyan pont, amikor Isten tiszteletben tartja az embernek a szabad akaratát, és kikapcsolja ezt a lélegeztető gépet, és gyakorlatilag ez az ítélet, nem pedig valamiféle bosszú vagy kielégülés Isten részéről, hanem annak a tiszteletben tartása, hogy emberek, bizonyos emberek hogyan döntöttek arról, hogy van-e szükségük Istenre, vagy Istennel akarják élni az életüket, vagy Isten nélkül megszűnik az életük. Ebben a fejezetben találjuk a könyv egyik legcsodálatosabb szakaszát. A második fejezetben, a 21. versről, az új protestáns fordítás szerint olvasom, azt mondja: eljegyezzek magamnak örökre, eljegyezzek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Azon a napon meghallgatom, így szól az Úr, meghallgatom az eget, az meghallgatja a földet, a föld is meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezréelt. Mert bevetem vele a földet, és akit nincs irgalomnak hívtak, ahhoz irgalmas leszek, a nem népemnek ezt mondom, népem vagy, ő pedig ezt mondja, én Istenem.
Tehát itt megtaláljuk azt, hogy hogyan változtatja meg ezeket a neveket, vagy adja meg a lehetőséget arra, hogy ezek a negatív nevek végül pozitívak legyenek, és felvillantja ezt a lehetőséget a számára, hogy nem akar lemondani. Mind ahogy a történetben látszik, hogy végül Hósás nem mondott le Gomerről, annak ellenére, hogy nem érdemelte meg azt, hogy újra foglalkozzon vele, és helyreállítsa a státuszát a családban. Isten is mondhatná azt, hogy ezt az ő népe már nem érdemli meg, de ő mégis helyre akarja állítani őket. Profét azt a parancsot kapta, hogy továbbra is szeresse a feleségét, visszafogadta és egy ideig elkülönítve tartotta, ez már a harmadik fejezetnek a témája. Az eset szemléletesen mutatja be az Úr kapcsolatát az izraelitákkal, akik hűtlenek hozzá. Ugye olvashatjuk is, amikor elmondja ezt a negyedik verstől, mondja, hogy mert az Izrael fiai sok ideig maradnak király nélkül, fejedelem nélkül, áldozat nélkül, szoborkép nélkül, efód nélkül, teráfok nélkül. Azután megtérnek Izrael fiai, és keresik az Urat, az ő Istenüket, és Dávidot, az ő királyukat, és remegve folyamodnak az Úrhoz, és az ő jóságához az utolsó időkben. Tehát elmondja azt, hogy ennek az egész színdarabnak, vagy játéknak, demonstrációnak, amit történik, az a célja, hogy végül rádöbbentse, akiket rá tud döbbenteni, hogy visszatérjenek Istenhez, és komolyan vegyék ezt a gondolatot, hogy vele összhangba kerüljön az életük. A visszatérés leírása, amit több helyen megtalálunk a könyvben, mindig az eredeti Egyiptomból való kivonulást és az ígéret földjének az elfoglalását, vagy a kánaáni letelepedést, ennek a képeit adja, mert hiszen ez az, ami mindig ott élt Isten ószövetségi népében, hogy ez volt a nagy szabadítás, ugye, ahogy annak idején éppen velem Mózes második könyvéről beszéltük, mondtuk, hogy éppen ez a szabadítás azokat a lépéseket magába foglalja, amely minden egyes ember életében is megtörténik, ahogy a Istentől való elszakadottság állapotából visszakerül, és összhangba lép Istennel, és helyreáll az ő élete. Hósás úgy tekintette, hogy Izrael múltbeli eseményei az Úrral megadják az alapvető mintát a jövőbeli cselekedeteihez. Mert Isten jelleme nem változik, szándéka nem változik, ő meg akarja menteni az ő népét, ő szereti az ő népét, éppen ezért, ahogy régen bánt az ő népével, abból ki lehet következtetni, hogy hogyan fog a jövőben is bánni velük. A könyv második része a negyedik fejezettől gyakorlatilag a 14. végig részletezi Izrael elmerülését a kánaáni vallásban, de nehéz lenne valamiféle szerkezetet megalapítani, vagy megállapítani ebben a könyvben. Itt ugye elmondtam néhány vázlatpontot, hogy nagyjából miről is szól ez a könyv, de igazán a különböző beszédeknek az összefűzéséről van szó, amiben egy ilyen nagyon egységes szerkesztett logikát nem lehet megtalálni. A fő hangsúly azon van, hogy mint ahogy más profétai könyvekben is, hogy bűnbánatra próbálja szólítani a népet, a biztos pusztulást elkerülendő Izrael egyetlen lehetősége az, hogy visszatérjen az Úrhoz, ez a gondolat ismétlődik újra és újra, mondjuk két nagyon fontos helyen, a 6. meg a 12. illetve 14. fejezetekben megtaláljuk ezt. A különböző ásatások kapcsán ma már sokkal részletesebb képet alkothatunk arról, hogy mi is volt az a fajta pogány vallás, bálványimádás, baáltisztelet, amivel szemben próbálja figyelmeztetni a proféta a népet, vagy amitől próbálja eltéríteni, ami belekeveredett az igaz Isten imádatába. Az Ugaritnál felfedezett anyagokból összegyűjtött információk teszik lehetővé leginkább, hogy pontosan megismerjük azokat a szokásokat, amelyek ellen Hósás tiltakozott. Ugye nem véletlen, hogy a Hósás könyve az Istennel szembeni hűtlenséget paráznaságnak vagy házasságtörésnek mai nyelven mondva nevezi, és
alapvetően ezt a férj-feleség kapcsolatot, vagy házasság-család kapcsolatot és hűség témáját veti föl, mivel hogy a természetvallásokban Baál tiszteletben egy nagyon jelentős szerepi jutott a pogány isteneknek, vagy a Baálnak történő imádat közben a templomban szolgálatot teljesítő és éppen ilyen célból hivatásosan ott lévő parázda nőkkel való kapcsolatban. Maga a szimbolizmusa ezeknek az áldozati helyeknek tele volt ilyen szexuális jellegű dolgokkal, hogy a ma is megtalálunk néhány helyen, például Petrában is ott vannak ezek a naposzlopok, amelyeknek szintén egy ilyenfajta jelentősége vagy jelentése is van. És ezek a dolgok nagyon mélyen benne voltak azokban a természetvallásokban, ami végül ugye beszűrődött Izraelhez. Találkozunk a borjúszobrának az imádásával Samáriában, erre utal 8., 10., 13. fejezet. Különböző nemzetközi viszályokat, a anyagiasságnak a kérdése. A nyers nyelvezet ellenére, amely nyilvánvalóan elkerülhetetlen volt egy ilyenfajta összefüggésben, mégis kiderül a könyv legfőbb célja, hogy próbálja kidomborítani Isten könyörületét, szeretetét, kérlelését, de igazán ennek a nagyságát akkor lehet megérteni, ha a másik oldalon ott vannak ezek a sötét dolgok, hogy mi az, aminek az ellenére, vagy amivel szemben Isten próbálja megnyerni, vagy visszanyerni ezt a népet. Hósás szerint Izrael legnagyobb baj az volt, hogy nem tisztelte Istent, erre utalásokat találunk, de Isten mégis szeretettel fordul az ő népéhez, és ez nem változik meg, ez a gondolat is újra előkerül. De ha rendszerezetten próbáljuk végig gondolni, akkor négy olyan téma van talán, amit megemlíthetünk, ami kulcs gondolat ennek a könyvnek, és ezen keresztül talán egy picit megérthetjük azt is, hogy mit is mond nekünk ez a könyv. Az első, hogy Isten szeretete állandó. Rendkívül fontos hangsúlyozni ezt, és a Biblia minden befektet, hogy hangsúlyozza ezt a gondolatot, mert hiszen ebben más az emberi szeretet és az isteni szeretet. Mert az emberi szeretet sohasem tud olyan állandó lenni, mint amilyen az isteni szeretet. Kezdődik például a 11. versben, azt mondja, amikor még gyermek volt Izrael, szerettem őt, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Most arra vágyik, hogy helyreállítsa őt, később ugyanitt ebben a 11. fejezetben mondja, miképpen adnálak oda, Efraim, szolgáltatnálak ki, Izrael, miként adnálak oda, mint Admát, tennélek olyanná, amilyen Seboim. Megesett bennem az én szívem, fellángolt bennem minden szánalmam, nem végeztem el haragomnak hevét, nem fordulok vissza Efraim vesztére, mert Isten vagyok én, és nem ember, a szent te közötted, és nem haraggal jövök én. Csodálatosan hangsúlyozza azt, hogy az ő szeretete az nem pillanatnyi érzelmeken, keserűségen, dühön, vagy valami ilyesmin múlik, vagy amiatt ingadozik, hanem ez egy állandó dolog. Talán van itt néhány olyan név, amit gondolkozunk, nem tudom, hogy mit jelent ez az Adma, meg a Seboim, valaki gondolja, vagy nem gondolja, én sem tudtam, addig még utána nem néztem. Ha azt mondom, hogy Sodoma, meg Gomora, akkor már jobban feldereng a kép, és azt mondom, hogy ott 5 város esett el, és itt ezeknek a neve van megemlítve, amit ritkábban használnak, akkor most már tudjuk, hogy hol vagyunk, és mi történt ezekkel a városokkal. Talán azért, hogy választékosabb legyen a fogalmazás, nem a legismertebb városneveket mondja itt azok közül az Isten haragjában elpusztított városok közül, hanem másik neveket. A jövőben a kegyelmes szeretete miatt, de csak ezért van reménység az üdvösségre. Tehát nem valamiféle teljesítményre alapozza ezt, hogy ők kivívhatják Isten jó indulatát, hanem teljesen egyértelmű, hogy ez a kegyelmen alapszik, Isten kegyelmén, az, hogy megesik a szíve.
14. fejezetben van egy nagyon csodálatos szakasz ezzel kapcsolatosan, az 5. verstől azt mondja, kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem őket ingyen kegyelemből, mert elfordult tőlük az én haragom. Olyanná leszek Izraelnek, mint a harmat, virágozni fog, mint a lilium, és gyökeret ver, mint a Libánon. Kiterjednek az ő ágai, és olyan lesz az ő ékessége, mint az olajfájé, illata pedig, mint a Libánoné. Visszatérnek az ő árnyékában lakók, és felelevenednek, mint a búzamag, és virágoznak, mint a szőlőtő. Híre olyan lesz, mint Libánon boráé. Efraim így szól, mi közöm nékem többé a bálványokhoz. Én meghallgatom, és figyelek rá. Olyan vagyok, mint a zöldelő ciprusfa. Tőlem származik a te gyümölcsöd. Kicsoda a bölcs, hogy értse ezeket? Kicsoda az értelmes, hogy eszébe vegye ezeket? Bizony igazak az Úrnak utai, és az igazak járnak azokon, az istentelenek pedig elesnek rajtuk. Végigvezeti ezt a gondolatot, és végül azt mondja, hogy felfoghatatlan Istennek a szeretete igazán. Ki olyan bölcs, hogy megértse, és ki olyan értelmes, hogy eszébe vegye. És amikor Isten igazságáról van szó a Bibliában, akkor sohasem arról a fajta jogosságról van szó, amit mi emberek gondolunk, hogy adok, kapok, és miért, mi jár, okokozati összefüggés, hanem Isten igazságossága, ami itt is megjelenik, az az állandó szeretet, hogy ő igaz önmagához, hogy ő nem tud más tenni, mint egy szülő esetek legtöbb alkalmával még akkor is szereti a gyermekét, hogyha az a cselekedetei által nem érdemli meg, mert az a gyermeké is szereti őt. Ugyanakkor, ha tovább megyünk, a második gondolat, amit elmond nekünk ez a könyv, hogy Isten szeretete követelményeket támaszt. Átcseng ebből a könyvből, nem hoztam ide idézeteket most, hogy Isten szent, és ha Izrael az ő népe akar lenni, akkor éljen egy szent életet. Maga, ahogy Gomerrel bánik, és azért tehát a szeretet az feltétel nélküli, vagy a visszafogadás feltétel nélküli, de értelemszerűen látni akarja a gyümölcsét ennek. Tehát az ember kötelezettsége az, hogy válaszoljon, nem az, hogy kezdeményezzen, és megtegyen bármit, hogy Isten jó indulatát kivívja, mint ahogy ez a pogány vallásokban van, hogy gyakorlatilag az áldozat és minden vallásos cselekmény arra irányul, hogy befolyásolja Istent és megváltoztassa az érzelmét az emberrel szemben. Ez a lényege, az egyik lényege a pogány vallásoknak. Itt nem erről van szó, hanem itt arról van szó, hogy Isten érzése és szeretete állandó. De hogy mi emberek is, vagy mi szülők is szeretnénk, hogy a mi állandó szeretetünk, a mi aggodalmunk, a mi könyörületünk, a mi kegyelmes magatartásunk valamiféle viszonzást kapjon, Isten is gyakorlatilag erre vár, és ez, ami megpecsételi azt, hogy tényleg elfogadtuk az ő követelményeit, és elfogadtuk az ő szeretetét. A harmadik dolog, amit szintén látunk ebben a könyvben, hogy a bűn egy komoly dolog. Az Istennel való kapcsolat megtörése olyan súlyos, mint a paráznaság vagy a házasságtörés, és ha valaki szenvedő alanyként átélte ezt közöttünk, akkor tudja azt, hogy az egyik legfájdalmasabb dolog ez mindenképpen. És ezzel próbálja érzékeltetni azt, hogy nem egy egyszerű olyan dologról van szó, hogy hát ennyi, valami, nincs semmi ára ennek, majd megoldjuk, nem tesz semmit. Hanem igazán olyan sebeket ejt, amelyek talán sohasem állíthatók helyre, úgy, hogy mintha sose történt volna meg, hanem csak egy másfajta helyreállítási mód van. Hósás kapott ugye egy parancsot, már ezt olvastuk, hogy szólt Hósáshoz, és azt mondja, menj védj feleségül egy paráznanőt, legyenek gyerekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak. Itt is elmondja ezt a gondolatot, hogy ez egy komoly dolog Isten előtt, tehát nem arról van szó, hogy annyira nagy lelkű, hogy ennek nem tulajdonít jelentőséget, hanem a bűn egy komoly dolog. Éppen ezért, amikor Hósás visszahozta Gómert,
a kapcsolatuk nem állhatott helyre bizonyos feltételek teljesítése nélkül. És azt gondolom, hogy ez egy magától értetődő dolog, mindannyian így gondolnánk ezt, hogy egy kapcsolat az egy kölcsönösségen alapszik. Itt egy dolog az, hogy ki kezdeményez, és ezt nagyon szépen leírja ez a könyv, hogy Isten az, aki kezdeményez, nem mi vagyunk, akik kezdeményezünk. Az újszövetségi tékozló történetben is erről van szó, hogy a helyreállításban Isten az, aki kezdeményez, vagy az Atya az, aki kezdeményez. Viszont nem mindegy az, hogy hogyan válaszol erre, vagy hogyan reagál erre. Ahhoz, hogy Isten végleg helyreállítson ehhez, bűnbánatra van szükség. Például a 14. fejezetben olvassuk. Tér meg Izrael Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el. Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz, és ezt mondjátok neki. Bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Hát azt mondja, hogy valamiféleképpen cselekedetekkel, de szavakkal is ki kell fejezni, hogy én hátat akarok fordítani ennek a korábbi életnek, vagy annak, ami szemben állt Isten akaratával. Ez az egyetlen feltétele igazán annak, hogy ez a helyreállítás megtörténjen, mert Isten a kezdeményező, de el kell ítélni a múltat, mert ez egy komoly dolog. Az árat nyilván van, nem mi fizetjük meg, bizonyos következményeit learatjuk, és sokszor ez fájdalmas, mert ha elkövettünk egy bűnt, és bocsánatot kaptunk erre, akár Istentől, akár emberektől is, még ez nem jelenti azt, hogy bizonyos következményei nem maradnak meg ennek. Nagyszerű példa volt erre, ugye Dávidnak a története, aki teljes bocsánatot kapott Istentől, de életének a végéig hordozta a következményeit, és nem kis következményei voltak. Tehát ebben a vonatkozásban vannak következményei, de az árát nem nekünk kell megfizetni. A negyedik dolog pedig végül, hogy a bűnbánat és a szolgálat legyen őszinte. Átcseng ebből a könyvből, hogy nem egy könnyű, felületes dolog, hogy számításból azt mondom, hogy ha így viselkedek, vagy így szólok, akkor elfogadja, de a szívemben valami egészen más legyen. Ezt lehet, hogy meg lehet tenni, amikor emberekről van szó. Biztos mások is átéltek, nem csak én, azt, hogy valaki hirtelen rám szorult valamiben segítségért, aki vele esetleg nem volt harmonikus kapcsolatom, vagy valami miatt feszültség volt köztünk, vagy netán az ő részéről neheztelés volt, és akkor úgy hirtelen minden úgy elsimult, és aztán kiderült, hogy azért, mert éppen kérni akar valamit, valamiben rászorul az emberre. Valamikor mi is átlátjuk, ezt nem mindig látjuk át, de abban biztosak lehetünk, hogy Isten átlátja azt, hogy egy embernek a közeledése őszinte, vagy pedig nem. Bizonyítani kell nem egy megújult külsőségekkel, hanem egy megújult élettel. Erről szól igazán a 6. fejezetnek az első néhány verse, a következőképpen mondja ezt, azt mondja, hogy jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket, 2 nap múltán életre kelt, 3. napra föltámasz bennünket, és élünk majd előtte, ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. És aztán a 6. versben úgy folytatja, mert szeretetet kívánok, nem áldozatot. Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Tehát hangsúlyozza, hogy nem valamiféle külső formákra van szükség, amivel demonstráljuk azt, hogy mi megbántuk a mi bűnünket, hanem egy belső változásról van itt igazán szó. De még itt is nagyon érdekes ebben a szakaszban, amikor ez a 2 nap után 3. napra életre kelt, vagy föltámaszt bennünket, összecseng valamivel a megváltás történetéből, aki 3. nap föltámadott,
ami arról beszél, hogy valaki más fizette le az árat ezért a helyreállításért. Ennek ára van, de valaki más fizette le az árat. Isten a kétségbeesés völgyén keresztül vezette végig Gómert, és megnyitotta számára reménység ajtaját, annak ellen, hogy ezt nem érdemelte meg, nem szolgált rá, talán gondolhatott arra is, hogy már nincs erre lehetősége. Azt mondja Ósásnak, hogy vásárold vissza, állíts helyre, bánjúgy vele, mintha sosem ment volna el, bánjúgy vele, ahogy az Úr is szereti Izrael fiait. Valójában Ósás cselekedete Isten szeretetének az illusztrációja. Rajta keresztül, vagy ezen a könyvön keresztül értjük meg azt, hogy hogyan is gondolkodik Isten az emberről, vagy milyen viszonyban van az emberrel. Azt gondolom, hogy ha jó alaposan megnézzük Ósás könyvét, akkor nem kell félnünk Istentől. Nem kell egy ilyen bosszúálló Istent elgondolni, mint sokszor az Ószövetségre kivetítik az emberek. Ezt a bosszúálló, kegyetlen Istent, aki valamiféleképpen ilyen gyanús ellensége az embernek. Mintha csak azt mondta volna, hogy menj el és tedd azt, amit én teszek. Nos, ennek ellenére nehéz megérteni Istennek a szeretetét. Talán ha elkezdjük gyakorolni, még akkor is nehéz megérteni, de egy kicsit kapizsgáljuk, vagy egy kicsit talán közelebb kerülhetünk ehhez. Az egyetlen mód, ahogy tükör által, homályosan, ahogy az Új Szövetség beszél erről, megérthetjük az, amikor elkezdjük gyakorolni, és talán valami olyan érzések keletkeznek bennünk, amik gondolhatjuk, hogy Istenben is ott voltak akkor, amikor megtette életünk ezt. Az ószövetségi tékozló lánynak a történetét, bárhogy is próbáljuk megérteni, vagy legalábbis ahogy én próbálom megérteni, mint férj és apa, tehát nem igazán tudom. Nem tudom, hogyha bele kellene kerülni egy ilyen helyzetbe, és végig kellene élni, akkor hogyan lehetne ezt végigcsinálni, mert a legtöbbször ez a mindennapi életben nem történik meg. Nagyon ritkán történik meg az, hogy ez így legyen az embernek az életében, és éppen ezért a legjobb illusztráció arra, hogy Isten ezt a nagyon-nagyon nehéz dolgot, ami nagyon ritkán történik meg, a legtöbb összetört családban vagy házasságban nem történik meg végül, Isten egy ekkora dolgot is megtett, meg tud tenni, és megtett Jézus Krisztuson keresztül. Tehát amikor a Golgota keresztjére feltekintünk, akkor látjuk, hogy na ez az, ami történt. A kereszt csillan fel igazán nekünk, ezen a proféciáján keresztül, vagy profétai könyven keresztül, ami majd végül Jézus Krisztusban nagyon érthetően, nyilvánvalóan megjelent. Ez a könyv elmondja nekünk, hogy ha szeretnénk megérteni igazán a szeretetet, ha keressük a szeretetet, akkor nem kell messzebb mennünk Jézus Krisztusnál, mert ő az, aki ezt hitelesen demonstrálta nekünk, és mindig már az Ószövetségén is próbálta volna rá vezetni az embert, és ez a fajta szeretet az, ami betölti a legmélyebb szükségleteit az embernek, és ez Istenen keresztül megtalálható. Én reménykedem abban, hogy ahogy újra olvassuk ezt a könyvet, kicsit próbáljuk megérteni azoknak a gondolatoknak a fényében, amiket elmondtam, akkor sikerül egy picit jobban megérteni azt, hogy milyen is ez az isteni szeretet, és hogyan lehetnénk ennek a élvezői, és hogyan lehetnénk, ha csak kicsit töredékesen is, de a gyakorló is ennek. És jó lenne, hogyha ezt tudnánk valamilyen erőfeszítéseket tenni, vagy valami reménységünk lenne erre, hogy ezt megpróbálhatjuk tenni. Köszönöm szépen a figyelmet!

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Zsoltárok könyve 67. fejezet, 2. vers. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa ránk az arcát.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő perceket is velünk szeretnék eltölteni. Műsorunkat ma egy rövid zenei bevezetővel és egy énekszámmal indítjuk, ezek után pedig Cserbik János adventista lelkész előadásában egy remélhetőleg áldást, lelki erőt hozó elmélkedést lesz alkalmunk meghallgatni a 33. Zsoltár alapján Kell egy jó barát címmel. Az elmélkedés után műsorunk utolsó perceiben egy másik énekszámot fogunk meghallgatni. Kellemes rádiózást, sok áldást kívánok!

0: kell egy jó barát. Erről szól a 33. Zsoltár, meg persze sok mindenről, de én azt gondolom, hogy legjobban, nekem legalábbis ez a mondat foglalta össze a tartalmát. Kell egy jó barát. De miről szól ez a mondat? Megmondom őszintén, nem sok, de azért néhány közösségi oldalnak, online internetes oldalnak magam is tagja vagyok. És vannak olyan barátok, olyan ismerősök, akiknek az oldalára mindig érdeklődéssel tekintek, mert valami olyan megosztást nyerek ott, amit örömmel tetszikelek. Amikor egy képet, egy gondolatot, egy írást, vagy egy élményt megosztanak az életükből, mindig tudom, hogy valami kedves, derűs, bátorító, vigasztaló, megerősítő gondolatot tartalmaz. Kell egy jó barát. Persze, ha nem csak a képernyőn látjuk egymást, az még jobb. De mennyi erőt nyerhetünk egy igazi jó barát által? Hallgassuk csak meg a 33. Zsoltárt.
1: Örvendezzetek az Úrban, ti igazak, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, tízhúrú hárfával zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, pengessetek lantot lelkesen újjongva. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és a törvényt, az Úr kegyelmével tele van a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tengervizét, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a mélység vizét. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a földkerekség minden lakója. Mert szólt, és meglett az, parancsolt, és előállott. Az Úr elfordítja a nemzetek szándékát, meghiúsítja a népek gondolatait. Az Úr szándéka megáll mindörökké. Szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Letekint az Úr az égből, lát minden embert. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő formálta mindnyájuk szívét, és jól ismeri minden tettüket. Nem szabadul meg a király a nagy sereg által, a hős sem menekül meg nagy erejével. Csalódik, aki lovaktól vár szabadítást, nem mentenek meg azok nagy erejükkel. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat. Kimenti lelküket a halálból, és az éhínségben is eltartja őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Uram, legyen rajtunk a te kegyelmed, hiszen benned bízunk.
0: A 33. Zsoltár egy örvendező, Istent dicsérő Zsoltár. Rögtön az első három versében felszólító módban szerepelnek ezek a szavak. Örvendezzetek az Úrban, dicsérjétek az Urat, énekeljetek neki. És itt egy nagyon érdekes kifejezést olvasunk. Énekeljetek neki új éneket. Az ember lelkében lévő dalról már Babits Mihály is írt. És arról szól Dávid Zsoltára is, hogy amikor az ember Istenhez fordul, akkor újra és újra felfedezhet valami újat, valami tapasztalatot, ami éneket fakaszt az ember lelkéből. Az örvendezés és a dicséret tehát nem valami Isten által megkövetelt házi feladat a hívő ember számára, hanem azt szeretné az Isten, hogyha olyan jó kapcsolatban, olyan online, szoros szövetségben lennénk vele, hogy újabb és újabb tapasztalatokat szerezzünk a jóságáról, a gondoskodásáról, ahogyan tanít, ahogyan bátorít, vagy ahogyan jóra vezet minket akár saját oktalanságaink ellenében is. Amikor tetszik, amit valaki csinál, vagy valamit megoszt, akkor az embernek nem könnyű, nem nehéz kifejezni ezt az örömét. Amikor az ember ilyen új éneket énekel, akkor ez azt jelenti, hogy megint felfedeztem valamit, megint hadd meséljem el, mert nem tudom magamban tartani, nem férek a bőrömbe, hogy el de mondjam, hogy énekelni tudnék örömömben, szoktuk mondani. Énekeljetek neki új éneket. Az új ének, mint kifejezés, a porosodó, kicsit rigolyás, vallásoskodás és hitben járás tapasztalatához képest egy nagyon fontos kifejezése a Bibliának a Zsoltárokban, Ézsaiás könyvében, és talán a legfontosabb Jelenések könyvében is visszatérő kifejezés. Legyen friss ez a kapcsolat, legyen állandó, mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt. És amikor mondja a Zsoltár író, hogy nézem az ő munkáit, ahogy összegyűjtötte a tengerek vizét, ahogyan az Úr szavára lettek az egek és szájának leheletére minden seregük, ahogyan ő szólt és meglett, parancsolt és előállott, vagy ahogyan a 10. versben azt mondja, hogy azóta is az emberi történelmet igazgatja az Isten, mert bár nem ő a világ ura, mert az ember azt átjátszotta az uradalmat, a fejedelemséget, az ördög, az önzés fejedelmének a kezébe, de az Úr még így is azért jól megtréfálja a rosszat, és elfordítja a nemzetek szándékát, és sokszor meghiúsítja a népek gondolatait, mert az ő szándéka megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Szóval, ahogyan a Zsoltáros mondja, minél többet szemlélem, hogy az Isten mit tett, a teremtéstől kezdve, és mit tesz az emberi történelemben, mit tett az én születésemtől kezdve, és mit tesz napról napra az én életemben, rájövök, hogy kell egy jó barát, és én azt hiszem, meg is találtam ezt a jó barátot. Mert amiket Isten megoszt, az ő beszéde, az ő gondolatai, az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges, az engem örömre, bizalomra, és bátorságra serkent. Tetszik, amit csinál. Tetszik, amit mond. Jó dolog megismerni az Urat, mondja a Zsoltáros. És amikor eljut idáig, akkor dönt. Ő maga is dönt, mert azt mondja, hogy szeretnék az ő népe lenni. Szeretném az Istenben bízó életet kipróbálni. Mert a 12. vers szerint boldog nép az, amelynek az Úr az Istene, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Kicsit olyan érzésem van, mint amikor maradva a példánál egy közösségi oldalon valaki bejelöl, akit valamennyire ismerek, de nem túlságosan, majd rákattintok, mielőtt visszajelölnék, rákattintok az oldalára, és megnézem a megosztásait, és igen, ez az ember erőforrás lesz a számomra. Ez a barát, barát lesz, mert kapok tőle, mert erőt ad, mert olyan az értékrendje, ami számomra is fontos, úgyhogy visszajelölöm. Igen, boldog az az ember, aki az Isten barátja. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene, mert az Isten beszédéből, az ő igéjéből, ahogy megismerem, az ő megosztásaiból, az ő gondolatait és az ő tetteit, a teremtéstől kezdve a megváltáson át, az előttünk álló történelmi szabadításig, addig a kozmikus győzelemig, amikor Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben, és mindörökre megszünteti az árnyék országot, a bűn, a halál, a fájdalom és a könyvbirodalmát. Szóval az Isten már addig is, azt szeretném, hogyha barátom lenne, azt szeretném, hogyha a gondolatait, a megosztásait, az ő igéjéből, az ő tetteit napról napra egyre jobban megismerhetném, és tudnék minden nap új éneket énekelni, hogy nem férnék én sem a bőrömben, hogy az emberek felé, mert sokszor magamtól csak a kételjeimet, a szomorúságaimat, a világ és a világ hírei által rám árasztott negatívumot adom tovább. Szóval boldog nép az, amelynek az Úr az Istene, és én ilyen boldog akarok lenni. Tetszik, amit csinál. Tetszik, hogy ki ő. A beszéde, a gondolatai. Tetszik, mert folytatja a Zsoltár író, ő egy olyan barát, aki a 13. vers szerint letekint az égből, és lát minden embert. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő formálta mindnyájuk szívét, és jól ismeri minden tettüket. Olyan szép ez a leírás. A világegyetem teremtője, akinek szavára lettek az egek, és szólt és meglett, parancsolt és előállott, olvastuk az előző bemutatkozó részben, nem csak nagy dolgokat tud tenni, hanem aprólékos, részletes, személyre szabott figyelemmel van minden egyes ember iránt. különleges ezekben a versekben, a 13-tól a 15-ig terjedő versekben, hogy az égből letekintő urat így jellemzi, lát minden embert, minden embert. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő formálta mindnyájuk szívét, és jól ismeri minden tettüket. Nem csak az a fantasztikus ebben a leírásban, hogy a világegyetem legnagyobb közösségi oldalát mutatja be itt a zsoltáros, aminek ráadásul a vezetője, a megalkotója egy erkölcsileg fedhetetlenül szerető lény, aki a legnagyobb önfeláldozó szeretetre is képes, és amikor napról napra letekint a föld minden lakójára, akkor nem azt mondja, hogy elegem van már, hogy hagyjanak békén, hogy nekem csak egy nyűges, egy teher ez a világ, hiszen itt kicsinyes kis hangya emberkék egymásba akaszkodva pusztítják egymást, és próbálnak valahogyan fogást keresni a másikon, szeretetlenségükbe egymás ellen acsarkodnak, hát jöjjön, aminek jönnie kell. Nem, Isten soha nem hagyná magára a világot, még hogyha mi magunk űztük is ki őt ebből a világrendszerből. Ő látja az embert, mindnyájuk szívét és minden tettüket, és folyamatosan azon töri a fejét, hogy valami olyan megosztást az ő beszédén keresztül, vagy az ő tettein, vagy az ő gondolatainak a továbbadásán keresztül, a Szentlélek által az ember gondolataiban, lelkiismeret szaván keresztül, szóval, hogy valahogyan szóljon, valahogy van olyasmit osszon meg velünk, amire végre rányomjuk a tetsziket, és valahogy végre kimondjuk azt az ő jelölésére, amikor barátnak jelöl minket, és mi gondolkodunk, már jó ideje függőben van, hogy visszajelöljem a megerősít gombbal, hogy na jó, leszek a barátod. Szóval itt van az Isten, és várja, hogy visszajelöljük őt. Várja, hogy miközben ő napról napra figyel és követ bennünket, és ha kell, beavatkozik, de nem fizetheti ki minden rendezetlen számlánkat, mert csak elrontana vele minket. Szóval az Isten egy visszajelölésre vár, hogy megjelenhessen a maga barátságával, a maga hűségével és szeretetével, a maga beszédével, a maga tanácsával és hatalmával a mi életünkben. Mert más hatalom nincs, ami ezen a földön nekünk segíthetne. Nem szabadul meg a király a nagy sereg által, mondja a zsoltáros, és a hős sem menekül meg a nagy erejével. Csalódik, aki lovaktól vár szabadítást, nem mentenek meg azok nagy erejükkel. Csak hogy egy kicsit képben legyünk, az időszámításunk előtti első évezred fordulóján a lovak Izraelben egyáltalán nem számítottak természetes élőlénynek, még a hadseregben sem. Majd Salamon király honosítja meg őket nagy számban. A lovasok és bizonyos harci fegyverek, a szekerek vagy más fegyverek újdonságnak és egészen magas minőségű technikának számítottak, vagy természeti erőforrásnak a harcászatban. Hogyha valaki azt mondta, hogy a lovaktól várja a szabadítást, akkor az egy csoda fegyverben hitt, és ha megtehette, hogy neki lova legyen, akkor ő a legjobban felszerelt sereggel rendelkezett. Ám de ez kevés az életben. A világháborúihoz az emberi fegyverek nem szolgáltatnak biztonságot. Ám de az Úr, mondja a 18. vers, szemmel tartja az őt félőket és kegyelmében bízókat. Amikor az ember megérti, hogy mit jelent tisztelni az Istent, bízni benne, azaz félni őt, és az ő kegyelmét elfogadni, szóval amikor az ember végre visszajelöli az Istent, akkor szövetségre lép. Akkor tudja, hogy Isten lesz az, aki kimenti lelkét a halálból, az Isten lesz az, aki az éhínségben is eltartja őt. Akkor mondja együtt hitben, hogy lelkünk az Urat várja, mert segítségünk és pajzsunk ő, csak ő benne vigad a szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. És kimondja azt az utolsó mondatot, mert ez a zsoltár egy gyönyörű fohásszal zárul. Ez a mindennapok fohásza is lehet. Akár napról napra, vagy óráról órára is el lehet mondani. Uram, legyen rajtunk a te kegyelmed, hiszen benned bízunk. Milyen más ebben a védelemben, erre a lóra ülve, ezt a segítséget, ezt a pajzsot megragadva, hogy a zsoltár által használt képeket mi is használjuk, újra és újra Istenhez fohászkodni, kimondani a zsoltárossal együtt, ahányszor csak kell, ha kell napjában többször, Uram, legyen rajtam a te kegyelmed, hiszen benned bízom. Tudom, hogy hihetek neked. Tudom, bizonyítottál a megosztásaid, a teremtő jóságod és hatalmad, a megváltó szereteted és önfeláldozásod, és az ígéret, hogy visszajön Jézus az ég felhőiben, hogy megszabadítson minket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Uram, legyen rajtam a te kegyelmet, hiszen benned bízom. Ezt a reményt, ezt az erőforrást kívánom mindannyiunknak, napról napra úgy legyen.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

0: kérdéssel fogunk foglalkozni, ami nap mint nap előkerül, mégis nagyon ritka az, hogy teljes összefüggésével foglalkozunk az életmód, az ételek és az egészségünk kérdésével. Szeretettel köszöntöm dr. Őszfarkas Ernőt, gyógyszerészt és lelkészt egyben, aki az Adventista Teológiai Főiskola tanára, az életmód tanácsadói szakon, a bioetika és a biblia és egészség tanára. Egy gyógyszerész, aki egyben lelkész is, és mint lelkész a hetednapi adventista egyházat képviseled. Az ember egy egyházról azt vár, vagy egyháztól azt várná, hogy az emberek lelki üdvével foglalkozik. Miért foglalkozik a hetednapi adventista egyház hosszú évtizedek óta, vagy mondhatnám úgy már, hogy több mint 100 éve az étkezés és az egészség összefüggésével?
1: Én is köszöntöm a tévénézőket. Hát az adventista egyház is, mint más, bármelyik más keresztény egyház, nyilván elsődlegesen az ember lelki üdvével, vagy a lelki gyógyításával foglalkozik, de az adventista egyház megalakulása óta valahogy összekapcsolódott ezzel a témával. Elsősorban azért, mert úgy hittek kezdetektől, hogy a Biblia foglalkozik ezzel az ember teljes egészével, testével, lelkével, és ez nem kerülhető meg, ez a kérdés. Azután pedig azért, mert a tevékenysége során hát igazán ettől vált ismerté, vagy ha lehet ezt mondani, híressé, ha világviszonylatban gondolkodunk az adventista egyházról. Legalább 4 olyan dolog van, ami miatt ismerik az adventista egyházat, és ebből 2 a táplálkozáshoz kötődik, 2 pedig szintén valamilyen más egészségügyi kérdéshez, például az, hogy a Loma Lindai Adventista Orvostudományi Egyetemen és kórházban hajtották végre az első csecsemő szívátültetést, ami azután megnyitotta a kaput a további csecsemő szív átültetésekhez más klinikákon is. A második ilyen a dohányzás leszokás segítő programja, a Léleges Szabadon program, ami olyannyira híressé vált, hogy az ENSZ kitüntette miatt az egyházat, tehát több mint 2 millió ember szokott le ennek segítségével a dohányzásról. Aztán az amerikaiak azt mondják, hogy hát egy kicsit viccesen, hogy az adventisták találták fel a reggelit. Nyilván ezt Magyarországot nem lehetne elmondani, de egy amerikai ember számára a műzli a reggeli, vagy legalábbis bizonyos rétegek számára. Ez itt nem mondható el. Hát a Kellogg Cornflakes-et mindenki ismeri. Kellogg, ő egy adventista orvos volt, és hát azóta műzli a műzli, mióta Kelloggról beszélni tudunk, tehát valahol az adventisták, az amerikaiak reggeli kultúrájába elég nagy mértékben hozzájárultak, és a negyedik pedig, ami beszélgetésünk szempontjából igazán fontos lehet, az a megállapítás, amit már nem az adventisták magukról, hanem mások, tudósok, akik ezt kutatták, állapították meg, hogy 8-10 évvel tovább élnek az adventisták, összehasonlítva ugyanolyan körülmények között, ugyanolyan társadalmi szinten, gazdasági lehetőségekkel élő kontrollcsoporthoz képest, mert ezeket a kutatásokat sem Magyarországon végezték, hanem Kaliforniában egyet-kettőt, azon kívül egyet Norvégiában, egyet pedig szigetvilágban, de nagyjából mind amerikai kutatások ezek.
0: Az egyház, tehát a hetednapi adventista egyház, nak voltak olyan kiválóságai, tehát kiváló tudósai, akik ezt felfedezték, és az egyház javára fordították a felfedezéseiket, vagy vannak-e arra bizonyítékok, csak egy hosszú idő folyamán nem vették komolyan az emberek, hogy az Istennek különleges gondja van az étrendünkre?
1: Érdekes lenne azt mondani, hogy nagy tudósok és nagy felfedezések történtek, de azt kell mondanom, hogy nem. Nem tudunk ilyet felsorolni, mert ha azt mondjuk, hogy az adventisták 1800-as évek közepén már foglalkoztak a dohányzás ártalmaival, akkor ez nem kötődik egy nagy felfedezéshez, inkább egy megfigyeléshez, inkább egy tapasztalathoz, vagy az, hogy az étkezés fontos, vagy az, hogy az alkohol, a koffein tartalmú italoknak a kérdése. Tehát igazán ezek a leírt dokumentumok egy picikét megelőzték a felfedezéseknek a korát. Tehát akkor még amikor először adventista irodalom leírja azt, hogy a dohányzás ártalmas az egészségre, akkor még a hagyományos orvoslás felírta tüdőbetegségek esetén gyógyszerként a dohányzást. De beszélhetnénk bizonyos méreg, anyagtartalmú gyógyszerekről is, amikre a korai adventisták azt mondták, hogy ez nem jó, mérgezi az ember szervezetet. Orvostudomány az akkori azt mondta, hogy ezzel semmi gond nincs, és nyilván eltelt 50 év, 60 év, tehát akárha itt a dohányzás ártalmairól kezdenünk beszélni, igazán a 80-as években lett ez úgy igazán a tudomány asztalán bizonyíthatóan, hát letéve az, hogy a dohányzás káros az egészségre. Tehát ilyen szempontból nem tudnék felsorolni senkit, aki a tudományos oldalról közelítette meg. Tehát inkább a Biblia oldaláról, inkább a tapasztalat oldaláról, de ezekről mind kiderült később a tudomány mérlegén, hogy megállják a helyüket.
0: Igen, ezek nagyon érdekes dolgok, de úgy tűnik nekünk, hogyha a kereszténység 2000 éves történetére visszatekintünk, akkor minthogyha lettek volna olyan időszakok a kereszténység történetében, amit egyáltalán nem lehet összehasonlítani például a zsidók életmódjával és a zsidók egészségi állapotával. Nem történt meg, hogy valamit mi nagyon elfelejtettünk keresztények, amit viszont a zsidók megtartottak, betartottak, értettek és műveltek.
1: Hát hogy ne felejtettünk volna, mindent elfelejtettünk. Hát azzal, hogy igazán a reformáció az emberek kezébe adta a Bibliát, úgy lassan-lassan előjöttek az elfelejtett dolgok. Hát hogyha a járványokra gondolunk, hogy a pestis, kolera és így tovább, akkor egyszerűen a karanténnak az ismerete meggátolta volna ennek a járványnak a terjedését. És igazán ez állította meg, hogy valaki, egy szerzetes elolvasta, felfedezte, hogy a Biblia ír ezekről. Tehát, hogyha Mózes egészségügyi kódexét olvassuk, akkor, és hogyha ezt nem felejtette volna el Európa, egészen másként alakult volna Európa története. Tehát ezek az egészségügyi elvek, amit a Bibliában találunk, ezek 2-3 ezer év után is megállják a helyüket. Akár a higiéniai oldalra gondolok, akár pedig táplálkozási kérdésekre. Mind-mind. Tehát igazán nem kellett volna elfelejteni, és nem ott tartanánk.
0: Jelentek meg ilyen könyvek, hogy ételed legyen a gyógyítód, és nagyon-nagyon a reneszánszát éli az étrendünkkel való foglalatoskodás. Hát azt már tudjuk, hogy a káros sugárzás, a vegyi anyagok nagyon negatívan befolyásolják egy ember egészségét, illetve hát az emberiség egészségét, és komoly károkat okoznak. Most akkor egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mi a helyzet az étrendünkkel, az ételünkkel minden rendben van?
1: Hát egyáltalán nincs rendben minden. Hát az, hogy a halál, az elkerülhető halálokokat általában a táplálkozással összefüggő betegségek vezetik vissza, ez valamit mutat. Hát akár a szív- és érrendszeri betegségekre gondolunk, magas vérnyomás, cukorbetegség, hát ami vezeti az elkerülhető halállistát. Ezek mind, nem mondom azt, hogy teljes mértékben megoldhatók lennének, mert ez az egyetlen egy rizikófaktor ezeknek a betegségeknek, de nagy mértékben más lenne az életkilátásunk, hogyha a táplálkozás rendben lenne. Tehát egyáltalán nem mondhatjuk el, hogy aki ezt mondja, akkor figyelmen kívül kell hagyja ezeket a statisztikai adatokat. Tehát a nagy számok azt mutatják, hogy a civilizált világ meg hozzájuthatna más minőségű ételekhez is, a tudáshoz is, hát nem azt fogyasztja, amit kellene, vagy amit lehetne. Most beszélhetünk a világ olyan részéről is, ahol esetleg tudhatnák, vagy tudhatják, hogy nem jó, de nincs más. Tehát, tudom én, az északi sarkon valószínűleg nem beszélhetünk zöldséggyümölcsfogyasztásról, vagy a Szibériáról beszélnénk, vagy pedig ott, ahol egyáltalán nem jutnak hozzá megfelelő mennyiségű fehérjéhez, vagy kalóriához, tehát ahol éhezik a világ. De Európa, Amerika, azért más történet lehetne. Hát gond van, határozottan gond van a táplálkozás körül.
0: Tehát egyáltalán nincs rendben semmi a táplálkozás körül. Két évvel ezelőtt allergológusnál voltam, és elbeszélgettem vele, és azt mondta, hogy semmi reménye nincs neki személyesen arra nézve, hogy valami változás állna be, tehát valami pozitív végkifejlete lenne például az allergia elleni harcnak. És rákérdeztem, hogy miért, hát annyira fertőzött a levegő, hát azt mondja, az a kisebb probléma. A nagyobb probléma az, hogy az ételeink. És egy ilyen főiskolai alkalmon, amikor ezzel foglalkoznak a hallgatók, akkor szóba kerül ez, hogy az ételeink milyen minőségűek, amelyeket megvásárolhatunk a piacon?
1: Szóba kell, hogy kerüljön, bár nem dietetikai tanfolyam az például, amit én tanítok a főiskolán, de azért kell szóba kerüljön, mert a Biblia bár nem tartalmaz ilyen formában dietetikai tanácsokat, hát illetve tartalmaz csak nem ilyen meggondolásból. Felmerül az a kérdés, hogy miért is kell nekünk erre odafigyelni. A teremtéskor Isten szinte az első, második megszólalásában beszél arról, hogy mi legyen az étrend. Azután, a bűneset után az ember kikerül az édenkertjéből, Isten megint megszólal, hogy miben változik az étrend, mit adunk még hozzá. Azután egy másik nagy esemény, az özönvíz, ami után, akik megmaradnak, azoknak Isten megint csak elmondja, hogy mi a menü, mi az étrend. Ami azt sugallja, és ez szinte több, mint hogy sugallja, az ószövetségi ember számára az étrendnek szinte erkölcsi, etikai jelentősége volt. Mert úgy gondolkodott az életről, hogy az nem az övé. Istentől kapta ajándékba, és az ember dolga őrizni. És mivel őrzi elsődlegesen, hát megint csak a tudománynak az akkori állását nézzük, abból a megfigyelésből táplálkozott, hogy az ember azzal, hogy eteti magát, fenntartja az életet. Aki nem eszik, az meghal. Tehát a táplálkozás szorosan összefüggött a héber gondolkodásban az Istentől kapott élet fenntartásával. És ezt pedig erkölcsi felelősségnek tekintette az ember. És nyilvánvalóan Istennek is komoly szándéka volt azzal, hogy megnevezett táplálkozás csoportokat, vagy táplálék csoportokat, amire az embernek oda kell figyelnie, és talán itt kapcsolódik a feltett kérdéshez, hogyha Isten ezt akkor fontosnak tartotta, akkor vajon ma hogy mondaná ezt el, vajon mit mondana? Vajon szüksége lenne arra, vagy szükségünk lenne arra, hogy valami mást mondjon? Tehát, ha Isten a teremtés után azt mondta, hogy a gabonafélék, a gyümölcs, az olajos magvak. Ez az az ideális üzemanyag, amivel a legjobban fenntarthat az Isten által kapott ajándék, az élet. Akkor miért gondolnánk mi több ezer év után, hogy feltaláltunk valami jobbat, és ezt le kellene cserélni. Tehát mindenképpen ezek a kérdések előjönnek a táplálkozás kapcsán, hogy vajon amit eszünk, beletartoznak a teremtő által megtervezett kategóriába, vagy pedig okosabbak lettünk, vagy a testünk átalakult, és jobb lett, mint ahogy a teremtő megteremtette, és most már mi ezektől eltérhetünk. Tehát csomó ilyen kérdés van, hogy miért mondta ezt Isten, mit mond erről a tudomány, hogy az özönvíz után miért jelenik meg a hús az ember étrendjében, holott, hogy az nem volt az eredeti étrendben, És akkor most mi az édenétrendet kellene követnünk, vagy pedig az özönvíz utánit? Tehát egy csomó ilyen kérdést felhoznak, és bizony ezek aktuális kérdések.
0: Akkor azt a kérdést járjuk körül, hogy akkor ma mi kerüljön az asztalunkra? Mi az, amit jó szívvel, a Biblia szemszögéből nézve, az Isten szemszögéből nézve, az ember jóléte szemszögéből nézve az asztalunkra kerülhet, ami szilárd és ami folyékony egyaránt. Még annyit szeretnék itt közbevetni, hogy gyerekkorom egyik legkedvesebb meséje volt Méhes Györgynek, az Óberosz, vagy Óbejó, már nem emlékszem, azt hiszem Óbejó a címe a kis meséjének, illetve egy jó hosszú mese, amelyiknek a lényeg az, hogy a falu vagy város bölcse az állandóan elégedetlenkedő ételeiben és italában és a minden egyébben elégedetlenkedő lakosságnak azt a büntetést szabja ki, hogy minden csokivá és cukorrá változik, és a kutakban málna szörp folyik, és a patak pedig olvasztott pénz, és hát eltelik egy kis idő, és az egész város jajgat, mert a hasafáj, vagy a foga jelenti a nyúzó-húzó uram, aki a felcser, hogy éppen a 300. fog volt a főbíró uram foga, amit kirántott a héten, és a vége az, hogy amikor újra megjelenik a bölcs, és semmi más nem hoz, csak egy friss, ropogós, illatos cipót és tiszta vizet, akkor az egész város felsóhajt, hogy végre valami, ami emberi táplálék. Ezt a kis történetet azért mondtam el, hogy tényleg mi az, ami ma az emberek asztalára kerüljön, ahelyett, ami az általános, amit fogyasztanak az emberek.
1: Hát ebben a mesében az a jó, hogy a falu lakosai emlékeztek még arra, hogy mi volt azelőtt, és mi volt jó. A gond az, hogy most már a gyerekeink, a fiatalok generációja már egy csomó mindenre nem emlékszik, mert nem tudja, hogy milyen például egy teljes kiöllésű lisztből készült kenyérnek az íze, vagy mondjuk milyen egy olyan zöldségnek, vagy egy olyan gyümölcsnek a zamata, amit nem vegyszereztek agyon. Mi gyerekkorunkban még volt ilyen, de ma már felnő úgy egy generáció, hogy nem tudja megkülönböztetni az egyik zöldségízét a másikétól, mert egyformává teszik a vegyszerek. Tehát ez a gond, hogy nem tudunk visszaemlékezni. Tehát vissza kell menni valahova a forráshoz, és most már nem csak a Biblia az egyetlen forrás, amiből mi meríthetünk ilyen információkat. Nyilván nagyon jó, hogy ott a keresztény ember számára rendkívül fontos, hiteles forrás, de ma már aki mondjuk nem hisz Istenben, nem hisz a Bibliában, de azt mondja, hogy számomra, amit a tudomány felfedez, az fontos és releváns, akkor a kettő között fel fogja fedezni, hogy semmi különbség nincs. Hát ma a tudomány is azt mondja, hogy a gabonafélék, zöldség, gyümölcs és olajos magvak, négy olyan alapvető táplálkozási csoport, ami egyetlen egy nap sem hiányozhat az asztalunkról. Tehát gyakorlatilag mind a négy csoportból fontos lenne fogyasztani. Gyerekeknek is, felnőtteknek is. Tehát talán itt kezdeném, hogy ennek a tehát az ételeinknek a minőségénél kellene a változást kezdeni. Nagyon sokan úgy közelítik meg, hogy mit ne. Tehát én soha nem szoktam így beszélni a táplálkozásról, hogy fúj, most a húsban mennyi zsiradék van, és érelmeszes, és lehetne erről beszélni, ez is igaz, a tudomány mondja ezt is. De az embereket rájöttem, hogy ez abszolút nem motiválja. De arról beszélünk, hogy mit lehet nyerni abból, hogyha minden nap valami olyat fogyasztunk, amiben ott van a gabonaféle maga teljes értékével együtt, akkor ebből mit nyerünk? Hogyha minden nap elfogyasztjuk most, hogyha lefordítom a hivatalos ajánlásokat ilyen egyszerű dologra, hogy 5 darab zöldséget vagy gyümölcsöt. 5 darabot. Voltak egészen konkrét ajánlások. Az Egészségügyi Világszervezet írta le például 1991-ben, hogy 400 g zöldség vagy gyümölcs, illetve 30 g babféle hüvelyes naponta, ez lenne az ideális, ami az emberi egészséget fenntartja, vagy ami a megfelelő vitamin ásványi sok szükségletet megadja az ember számára. Tehát ezek egyszerű, nagyon egyszerű tanácsok, de a gyakorlat nem mindig így alakul. Bár ennek nagyon sok oka van, tehát én arra is rájöttem, hogy itt nem csak arról van szó, hogy valaki tudja vagy nem tudja, szereti vagy nem szereti, hanem bizony megkerülhetetlen kérdés ma már, hogy gazdasági tényezővé is vált. Tehát vajon ma télen, vagy pedig kora tavasszal meg tudja vásárolni bárki, úgymond a napi majdnem fél kiló zöldség vagy gyümölcs, tehát a kettő együtt kellene lennie. Ilyen kérdések is feljönnek, ami kicsit nehézé válik ez a kérdés.
0: Igen, és akkor az italainkról. Mi az, ami igazából táplálja a testet? Mi az, amit boldogan és tiszta szívvel tudnánk ajánlani gyereknek és felnőttnek egyaránt? Ugye itt ebben az esetben a gyerekek a igazából, akiket mi szoktatunk meg, felnőttek, tehát mi szoktatunk rá bizonyos dolgokra, mi a helyes?
1: Azt hiszem, erre a kérdésre egyszerű választ ad, ami testünk összetétele. Tehát azt mondanánk, hogy a testünk 80%-a koffein tartalmú italokból áll, akkor a válasz egyértelműen az lenne, hogy ilyen jellegű üdítőket kellene fogyasztani, hogy ezt pótoljuk. Tehát, hogy a víz erre az egyetlen jó válasz. Tisztában vagyok, 3 gyerekem van, tudom, hogy ami édes, hát az minden mennyiségben működik, és szinte nehéz ezt a kérdést kordába tartani, mert ugye otthon azon, ami van, de utána az iskolában már nem az van, ami van, és néha bármennyit neveljük a gyerekeinket ebben az irányban, azt mondják, hogy apa légy elégedett azzal, ami van, mert nincs olyan osztálytárs, aki ne hozna az iskolából egy liter kólát, vagy bármilyen egyéb cukrozott és festett üdítőitalt, úgyhogy ne legyek elégedetlen, mondják ők, hogyha azért néha ők is megkívánják és isznek egyet, ahhoz képest, hogy ők vizet visznek iskolába, az osztálytársaik meg mást visznek. Holott egyértelmű, azt mondják, hogy apa kóstold meg, hogy mennyivel finomabb az egyik, mint a víz. A víznek nincs semmi íze. Tehát ez megy ma, és én azt mondom, hogy még rosszabb ettől a helyzet az energia italok miatt, ami, hát ha így megy tovább, akkor ennek tragikus következménye is lehet. Tehát valahol nagyon hamar el kell kezdeni a fiatalok között a folyadék kérdést.
0: Egy másik probléma a tej kérdése. Sokan felvetik, hogy talán az nem is annyira egészséges dolog, a tej. Hát én emlékszem az olvasmányaimban, amikor Comenius írja a Didaktika magnában, hogy a figyeljük meg a kertészt, hogy a kertész sem locsolja a fiatal palántát tejjel, hanem vízzel. És ő ezt a kollégist a gyerekeknek mondta, ugye hát annak idején, több száz évvel ezelőtt, ugye tudjuk, hogy 4 évet töltött itt Lorántfi Zsuzsanna meghívására Magyarországon, a Sárospataki kollégiumban, és neki ez volt az elve. Nem előzte meg ő a korát, vagy nem volt túl szigorú, amikor ezeket mondta?
1: Abból a szempontból szerintem teljesen igaza van, hogy a tej az nem a víznek a helyettesítője, akkor is, hogyha a tejnek x%-a, egy magas százaléka nyilván víz, hanem a tejet mindig is, akik meg ahol használták, vagy használják, az táplálkozás, tehát táplálékként használják, és nem pedig italként, még akkor is, hogyha folyékony halmaz állapotú. A tej körül óriási viták vannak, én azt hiszem, hogy erről egy-két órát tudnánk csak a tejkérdésről beszélni. Több szempontból nem mennék bele ebbe a vitába. Össze is azért, mert a vegetáriánus életmód, ami hát az adventista egyház számára is egy tanácsolt irányzat, és egyébként nem csak az egyház számára, hanem az Amerikai Egyesült Államok Földművelésügyi Minisztériuma, a legfőbb hatóság kimondani azt, hogy táplálkozás kérdésben mi jó, mi rossz, 1995-ben deklarálta azt, hogy a vegetáriánus, a laktó-vegetáriánus életmód az teljes mértékben találkozik az amerikaiak számára készített táplálkozási ajánlásokkal. Tehát ettől kezdve 1995, ez egy fontos dátum, igazán a tudomány elismerte, pontosabban a hatóságok elismerték a hosszú évtizedes kutatások alapján, hogy a laktó, óvó, vegetáriánus életmód, ez teljes mértékben egészségesnek mondható, jónak mondható, kielégíthetőnek mondható. Na most az egyház is ezt a közép irányt tanácsolja és javasolja. Ebbe belefér a tej és a tejtermékek is. Nyilván a táplálkozási piramist nézzük, akkor ugyannek a csúcsán, tehát semmiképpen nem a gabonafélék mennyiségében, vagy a zöldséggyümölcs, hanem nyilván ez egy koncentrált étel, a tej. Vannak olyanok adventista egyházon belül is, nyilván kívül is, akik úgy gondolkodnak, hogy a tejtermék nem fér bele, és ők a vegán irányzatot képviselik. Az egyház azt mondja, hogy rendben van ez is, tehát aki ezt akarja gyakorolni, akkor ezt gyakorolja, csak nyilván tudnia kell azt, hogy pótolnia kell azt, ami esetleg hiányzik abból, amit fogyaszt, és ami benne van a tejtermékben, nincs benne a gabonafélében, és talán erről is érdemes lenne beszélni. Tehát ilyen szempontból a tej körül vita van, tehát itt van a határvonalon, ami igazán elválasztja a laktóvó vegetáriánusokat a vegánoktól, és nyilván a két tábor között időnként vannak polémiák, hogy most mit kellene vajon figyelembe venni.
2: Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszont hallásra.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke, teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjem.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törrélevének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység televízió Keresztút adását követik. Ma este egy újabb előadást hallgathatnak meg a Kék Zónák titkai előadássorozat közül, melyet dr. Ősz Farkas Ernő lelkipásztor tartott meg a széki közösségben. Az egy héten át bemutatott előadásokat heti egy alkalommal sugározzuk az önök számára. A ma esti előadás témája a kosztarikai Kék Zóna titkai. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára.
2: Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm az itt lévőket, online nézőinket. Ma sikerült egy kicsit sétálni, gyalogolni, Szék utcáin voltak, akik megállítottak, és mondták, hogy ma este is nézzük. Köszönöm, akik közülük itt vannak, és azokat is, akik online néznek. Hát tegnap este a kiáratnál megint jó dolgokat hallottam. Mindig jó dolgokat hallok, érdemes ott állni és várni, mert mindig meggyőznek arról, hogy folytassuk, hogy megéri itt lenni. Legalábbis nekem igen. Hát valaki azt mondta, hogy ma este is hoztam egy nagy döntést. Velem gyakran előfordul, hogy háborgok és panaszkodom. Úgyhogy eldöntöttem, hogy nem fogok nyavajogni mindenért. Hát nem, most ezért megérte eljönnöm, ha valaki egy ilyen döntést hozott. Más valaki azt mondta, hogy hát nekem ez a harakiri tetszett a legjobban. Most én inkább azt javaslom, hogy maradjunk a harahachibunál, mert a harakiri az egy kicsit erősebb műfaj. A sportban az is a hasról szól, csak az a felmetszéséről szól. A harahachibu ez ilyen szájon keresztül is stopp és megállás, 80%-os szabály. Nem tudom, ki próbálta ki, kinek sikerült, hogy úgy 89, ahol Benyámin azt mondja, hogy neki sikerült. Más senki nem próbálta? Ó, vannak. És látom, hogy itt vannak, túlélték. Azért ez bátorító mindenki számára. Ki az, akinek sikerült az ölelésteszt ma? Meg volt az ölelés? Megölelt valakit? Igen. És ki az, aki mosolygott is? Egyébként elárulom a titkot, össze lehet kötni az ölelést a mosollyal. Nagyon jól működik. A kettő együtt. Csomagba is adják. Köszönöm szépen. Na és hogy állnak az orvosokkal? Mindenki találkozott az orvosával? Ne nézzenek úgy rám, mintha nem tudnák, hogy miről beszélek. Mert még a nevét is ismerik az orvosnak. Mi a neve? Bal láb, jobb láb. Ez a két orvosunk van, nem? Találkoztunk vele. Mondtam. Aki használta a jobb lábát és a bal lábát, az meglátogatta az orvosát, azt jelenti, hogy megvan a napi mozgásunk is. Nagyszerű. Nagyon jó. Nos, mai gyaloglás alatt is kaptam egy impulzust. Ez a macska... Bárhogy közelítettem, ott maradt, és én ebből arra következtettem, hogy felismert. Ott láttam a szemében, hogy azt mondta, hogy jó, ismerlek, már láttalak itt a plakáton. És nem ment el. Látják, hogy milyen szelít. Na szóval több impulzust is kapok, hogy érdemes folytatni ezt a sorozatot, és köszönöm azokat a mosolyokat, amiket itt látok, mert leginkább engem ez bátorít. Costa Rica neve spanyolul gazdag partot jelent, és nem azért, mert a GDP-je magasabb, mint más országoknak, egyáltalán nem az, sőt, eléggé alacsony. Az ő gazdagsága teljesen más dimenzióban mutatkozik meg. Mégis ez a neve, és akik ott járnak, azok azt mondják, hogy ettől jobb nevet nem is lehetett volna adni neki. Itt látható a térképen, amit már hallottuk, Közép-Amerika egyik országa, Nicaragua és Panama között helyezkedik el. Az a szerencsés ország, amelyiknek tengerpartja is van, és óceánpartja is van, az egyik oldalát a Karib-tenger.

0: tenger mossa, a másik oldalát pedig a csendes óceán. Amiről mi beszélünk, az nem az egész Costa Rica, egyébként Costa Ricának 5,2 millió lakosa van, hanem az a félsziget ott Nicoya környékén, ami egyébként nagyon sokáig évszázadokon keresztül egy nagy folyó választotta el az anyaországtól, a sziget többi részétől, illetve hát ez nem sziget, az ország többi részétől, és komppal közlekedtek, ezért csak az elszánt emberek mentek át rajta, és így tudták megőrizni az életmódjukat, a hagyományokat, tradícióikat és a kékzónás jellegüket. Ennek a résznek 161 ezer lakosa van, és igazán itt élnek a kékzónás emberek, akik hosszú ideig élnek. Rengeteg nemzeti park van az ország területén, védett terület és biológiai rezervátum található, és a világ egyik legzöldebb országa, és van egy ilyen boldogság mérő index, a Happy Planet. Ennek alapján háromszor nyerte el a világ legboldogabb országa címet. És ezt nem valamilyen műszerrel mérik, nem ekográffal, nem olyan műszerekkel, amivel itt találkozunk, hanem megkérdezik az embereket, hogy hogy érzik magukat. És ha elég nagy számban vallják magukat elégedetnek, akkor kapnak egy számot, és a számok alapján hasonlítják össze az országokat. Nem tudom, hogy itt mi mennyit kapnánk, hány pontot, de ahogy ma elnéztem ezt a gyönyörű tájat, én szerintem itt csak is mindenki elégedett lehet, aki itt van és itt lakik ezen a tájon. A világ biodiverzitásának 5%-át őrzi. Annyiféle növény, állat, madár féle létezik, hogy egy igazi érték ennek az őrzése. Jellegzetes a pura vida kifejezés, ami tiszta életet jelent, és átvitt értelemben ezzel mondják ki azt, hogy minden rendben van. Tehát amikor köszönnek, amikor találkoznak egymással, akkor így köszönnek, hogy pura vida, és nem azt mondják, amit mi, hogy jaj, hogy fáj, hát ó, ne is mondd nekem a lábam. Tehát mi így köszönünk egymásnak, ott pedig azt jelzik vissza, hogy rendben van minden, és azt kapják vissza, hogy igen, nálam is rendben van minden. Ez nem azért van így, mert tényleg nincs semmi bajuk. Ott soha senki nem beteg, nincsenek anyagi problémáik, hanem valahogy megtanulták az életnek azt a részét nézni, ahol rendezettség van, ahol jó dolgok vannak. És igazán válogatás kérdése, hogy ki mit lát meg, hogy ki milyen szemüveget vesz fel, milyen színű szemüvegen keresztül látja a világot. Ez a pura vida azt jelenti, hogy mi látjuk a dolgoknak, a világnak, a helyünknek, az életünknek a jó oldalát. Ami az életkilátásokat illeti, egy 60 éves kosztarikai férfinak kétszer annyi esélye van, hogy megéri a 90 évet, mint például egy amerikai férfinak. Annak ellenére, hogy az egészségügyi ellátásra Amerika sokkal többet költ, legalább 15%-kal per fő többet költ, mint Costa Rica. De egyébként Costa Rican is az egészségügyi ellátás nagyon jól szervezett, ilyen mozgó rendelőkkel minden kis települést elérnek, és házhoz viszik, vagy a falukba, a kis településekbe viszik az orvosi ellátást, vagy az asszisztensi ellátást. Tehát sokkal szegényebb ország, mint Amerika, de rendkívül jó szervezett az egészségügyi ellátásuk. Természetesen itt is megnézték a tudósok, hogy van-e valamilyen genetikai oka a hosszú életüknek, itt sem találtak semmit, tehát maradt az életmód. De mi lehet az életmódban, ami a titok? Nem csak a pura vida, hanem amint itt tetszenek látni, a plan de vita, plan de vida, ami ugyanazt jelenti az ő nyelvükön, mint amit jelent az ikigai, az okinaviak számára, az életcél. A cél, amiért fölkelünk. A cél, amiért élünk. A cél, ami túlmutat a saját életünkön. A száz évesekre is jellemző az erős életcél. Több ilyen riportot készítettek, ahol ez nagyon szépen kijött, mivel megbecsülést tapasztalnak ezek az emberek, az idős emberek is. Úgy érzik, hogy valamit hozzátesznek a világhoz. Hogy az ő jelenlétük miatt a család gazdagabb. Valamivel jobb az életük, mert ők szolgálnak, mert ők mondanak, mert ők tesznek valamit. És ez a megbecsültség ad nekik egy újabb okot arra, hogy reggel fölkeljenek, és legyen életcéljuk. A nikolaiak nagyon gyakran látogatják a szomszédjaikat. Megtanulták egymást meghallgatni. A szomszéd elmondhatja egy nap végén, hogy hogy volt ez a nap, mit gondol, mit érez, és képesek hallgatni a másikat. Együtt nevetnek, és közösen őrzik a tradíciókat. Éppen arról beszélgettem itt széken, hogy mennyire becsülöm azt, hogy ez a község képes őrizni még mindig a hagyományait. Rendkívül különleges számomra, hogy látok itt népviseletben hölgyeket. Nekem azt mondja, hogy számukra nagyon értékes a múlt, az emlékek, a hagyomány. Ez ma már nem mondható el, egy nagy globális faluban élünk, mindenki úgy akar kinézni, mint mindenki más, mindenki azt akar enni, mint mindenki más, mindenki ugyanazt a csatornát nézi, mint mindenki más, azt az egyediséget, ami a hátterünk, az emlékeink, a kollektív emlékezet őriz és hordoz, azt elveszítjük. Mert hogy miért is tartanánk meg? Van annak valami haszna és értéke? Hát a kosztarikaiak szerint van, és a tudósok azt mondják, hogy közösség képes megőrizni a tradícióit, a hagyományait, az értékrendjét, és ezt jó értelemben mondom, ami értékes és ami jó, nem a sérelmeit, nem a múltbeli panaszait, az hozzájárul a hosszabb élethez és a jobb egészséghez. Úgyhogy én csak bátorítok mindenkit, hogy őrizze meg. Ez egy világszenzáció, amit itt látok ebben a faluban, és rendkívül szép dolog és jó dolog, és ez egy nagy hasonlóság Costa Ricával. Tehát ha valakit járkál turistaként, hogy mi ez hasonlít ez a falu, mondják nyugodtan, hogy mi olyanok vagyunk, mint Costa Rica. Ugyanúgy őrizzük az identitásunkat, ugyanolyan fontosak a hagyományaink. És igen, ez érték. Bárki bármit mond, ne hallgassanak rájuk, ez egy nagy érték. A stresszkezelésnek is nagyon hatékony módja ez a pura vida élet szemlélet, és alacsonyabb a stressz szintjük, és sokkal kiterjedtebbek a baráti kapcsolataik. Mert mi kell a jó baráti kapcsolatokhoz? Erről ma még beszélni fogunk. Nyitottság, idő, és az a készség, hogy figyeljünk egymásra. Lehet, hogy kevesebbet interneteznek, kosztarikai 100 évesek garantáltan kevesebbet, inkább átmennek egy jót beszélgetni a barátaikhoz. De az internetről még nem fedezték fel, hogy javult tőle az egészségünk, javult tőle a stressz szintjük, ennek az ellenkezőjét már bebizonyították, de az, hogy barátokkal tudunk beszélni, kis közösségeket tudunk alkotni, erről itt pont Costa Rica kapcsán bebizonyították, hogy az életminőséget javítja, az egészségőrzést javítja, és a hosszú életet. Természetesen itt is beszélni kell egy kicsit az étkezésről, és lehet, hogy meglepődnek azon, hogy az étrend többségében növényi alapú. Itt is. Mindennapi alap az valamilyen babféle. Nem telhet el nap, hogy a babot valamilyen formában ne fogyasszák el. Vagy piros, vagy fekete, vagy szójabab, vagy csücsök, bármilyen formában, illetve a reggeliük nagyon érdekes, az pintó, gallópintónak nevezik, rizs és bab. Egyébként a dietetikusunk lehet, hogy elmondja, ma nem tudom, hogy mivel készült, de hogy micsoda fantasztikus kombináció, növényi fehérje kombináció, amikor a babot a rizssel együtt esszük. Az olyan, mintha állati forrásból teljes értékű fehérjét fogyasztanánk, nem? Minden aminosav megvan benne, amiből a szervezet össze tudja rakni a legjobb minőségű fehérjét, anélkül, hogy más olyan anyagok lennének benne, amelyek károsítják a szervezetet. Egyébként ennek a glikémiás, a babféléknek nagyon jó a glikémiás indexe, most már tudjuk, hogy mi a glikémiás index, tartalmaznak ezek az élelmiszerek cukrot, de nagyon sok rost veszi körül a cukormolekulákat, és amikor elfogyasztjuk, akkor ezek a rostok szép lassan, fokozatosan szabadítják fel a cukormolekulákat, lassú a cukor felszívódása, nem emelkedik meg hirtelen a vérben a cukorszint, nem kell egy nagy adag inzulint benyomnia a szervezetnek, és ebben a sorrendben és ebben a sebességben fel is tudjuk használni azt a cukrot, ami így felszabadul. És ezért még a cukorbetegek is tudják emiatt az alacsony glikémiás index miatt használni és fogyasztani. Egyébként hadd mondjam el azt, hogy sokan azt mondják, hogy persze ebben másfajta cukor van, mint az édességben. Nem. A cukor, az cukor bárhol van. Akár zöldségben, gyümölcsben, babban, vagy édességben. A cukor az ugyanaz. Mi a különbség? Hogy az édességben hirtelen felszabadul, nincsenek rostok, nagyon gyorsan megemelkedik a vércukorszint, és az inzulinnak kell közbeavatkoznia, hogy ne legyünk rosszul a túl sok cukortól. És rögtön átalakítja a bevitt cukrot, a felesleget, amit olyan gyorsan nem tudunk felhasználni, átalakítja az inzulin zsírrá. És a zsír pedig lerakódik ide meg oda, de általában oda, ahova nem szeretnénk, mindig oda rakódik le a zsír. Na, amikor ilyen növényekben fogyasztjuk el a szénhidrátot, vagyis a cukrot, akkor a rostok miatt szép lassan szabadulnak fel a cukormolekulák. Naponta, napközben nagyon sok gyümölcsöt fogyasztanak. A mangó és a papaja közkedvelt, de az egyik legnépszerűbb gyümölcs a narancs, aminek nagyon magas a C-vitamin tartalma, rost és kálium tartalma, és emiatt előnyös a szívbetegségek és a rák megelőzésében. Sárgarépa, ananász is népszerű. Ott a béta-karotint kell kiemelnünk, ahol a gyomorrák megelőzésében van szerepe a régióban. Nagyon alacsony a rákos megbetegedések előfordulása. A tudósok azt mondják, ez annak köszönhető, hogy naponta elfogyasztanak kellő mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt. Tudják, hogy mennyi lenne az az adag, amire a szervezetünknek tényleg szüksége lenne naponta? Mit gondolnak? Úgy gramban kifejezve, mennyi lenne az, ami úgy elég elegendő lenne. Zöldség és gyümölcs együtt. Nyilván nem befőttben értendő, hanem nyers formában. Tessék? Közelítünk hozzá, ha megfelezzük a 200-300-at, és megszorozzuk kettővel, pontot vagyunk, tehát 500 gram lenne az a mennyiség. Na most félre ne értsen senki, nem azt mondom, hogy 500 gramot együttében egyen meg valaki, nem, ez szépen elosztva az egész nap során, reggel, ha valaki gyümölcsöt fogyaszt valamilyen kásával, vagy magokkal, ebédkor valamilyen salátát, vagy este is valamilyen salátát valamivel együtt, na ezek úgy együttesen, ennyi mennyiségben már nagyon erőteljesen kifejtik a rákvédő hatásukat a bennük lévő antioxidánsok miatt. Kérdés az, hogy van-e? Hozzájutunk-e ennyiféle? Persze fél kiló papaját, mangót nem biztos, de az alma is nagyon jó, amit megterem, a körte is. A zöldségek közül a fekete retek, a répa, a káposzta, ami itt télen is előfordul, és egyébként még sok minden más. Nikolaiak kora este fogyasztják el a vacsorájukat, és keveset vacsoráznak. Körülbelül annyit, mint mi itt a kóstolóba, úgyhogy ezt mi is gyakoroljuk. Gondolom, hogy ezután már senki nem vacsorázik otthon, mert itt a finom kóstolónak a zamatától, az illatától mindenképpen jól lakunk. Kevesebb kalória bevitel egyébként bizonyítottan hozzájárul az élet hosszához. Nagyon érdekes további gondolat az ivóvíznek a magas kálcium tartalma. És érdekelte a tudósokat, hogy van ennek valami köze? Lágy víz vagy kemény víz? Nem tudom itt széken milyen a víz, lágy vagy kemény. Tehát úgy habzik könnyen mosószertől, mert akkor lágy víz, vagy pedig kemény víz. Kemény, köszönöm szépen. Na ebben is hasonlítanak akkor Nikolaihoz. Mondom én, hogy itt alakul, lesz itt egy szép kékzóna, csak még nem fedezték fel. Igen, mert a magas kálcium tartalma a víznek hozzájárul ahhoz itt a nikolaiaknál, hogy erős legyen a csontozatuk, és egyébként nem csak ehhez, mert a WHO tanulmány szerint, akik kemény vizet fogyasztanak, azok a népcsoportok körében 25%-kal kisebb a szív- és érrendszeri halálozási arány, mint akik lágy vizet fogyasztanak. Persze ezt nem nagyon tudjuk megválasztani, a víz olyan, amilyen a víz, amilyen a forrás, amilyen van a kútban, de ha van kemény víz, akkor azt a vizet igyuk, vagy széken az, és semmiképpen nem a cukrozott üdítőket. Mert az csak árta nekünk. Viszont egy ilyen víz a kálcium tartalma miatt nem csak a csontozat erőssége miatt fontos, hanem azért is fontos, mert a szívizom és minden egyéb izom szövet összehúzódásában a kálciumnak nagyon fontos szerepe van. Tehát azt mondanám, hogy vizet. Mennyi vizet iszunk egy nap ebből a jó kemény vízből? 6 %, 8. Nem 68, 6 %, 8 pohár víz. Egy ilyen normál téli nap, amikor nyár van, sokat dolgozunk, a kertbe vagyunk, akkor sokkal többet. Egyébként a káposzta és a brokkoli szintén jó kálcium forrás. A helyiek, a halak és a tejtermékek fogyasztásával is nyernek ebből a fontos ásványi anyagból. Még egy dolgot el kell mondani, meg kell említeni, amit talán többi helyen még nem említettük, ez a szabad levegőn való mozgás. Ők ezt nagyon szeretik, és örömüket lelik a mindennapi feladatok végzésében. És szerencséjük van a nikolaiaknak, mert körülbelül minden nap találkoznak a napfénnyel. Mióta én itt vagyok, én egyszer találkoztam napfénnyel. És megnéztem az előrejelzést, jövő hét kedden, ha igaz, az igazat írnak. Tehát azt jelenti, hogy nagyjából, ha heti egyszer találunk valami kis napot, akkor a szenzációs dolog. De egyébként hetek telhetnek el úgy, hogy nem látjuk a napot. Márpedig napfény nélkül nem keletkezik a bőrünkön D-vitamin. És ha nem keletkezik D-vitamin napi mennyiségben, bizony sok probléma születik ebből. A nikolaiaknak azért nincsen problémájuk, sem az immunrendszer működésével, sem a csontozattal, mert naponta hozzájutnak napfényhez, és ezen keresztül D-vitaminhoz, ami egyébként a szívbetegségek előfordulását is csökkenti. Tehát mit csináljunk ebben a témában, mert nem tudjuk megrendelni a napfényt? Még itt sem. Na és ebben nem hasonlítunk nikolaiához. Itt széken. Nos, én nagyon egyszerű receptet mondok. Télen mindenkinek el kell mennie a jobb és a bal lábát felhasználva patikába. És meg kell vásárolnia a D-vitamint. Mert ha nincs a napfényből, akkor készen megvesszük és bevesszük. Legalább 2000 nemzetközi egység, tehát egy kis apróka kis akármi tartalmazza ezt a mennyiséget. Minden nap szeretném mindenkinek a lelkére kötni. Nagyon kis dolog, de ha hiányzik, nagyon nagy baj történik. A felnőtt magyar lakosság, Magyarországon, szerintem itt sem jobb, 95% a lakosságnak D-vitamin hiányos. Mik a tünetek? Mi történik, ha kevés a D-vitamin bennünk? Gyakori légúti, influenzás tünetek. Miért van az, hogy a világnak ezen a részén sokkal könnyebben elkapjuk a légúti betegségeket, mint például a mediterrán országokban? Nem a hideg miatt, nem a köd miatt, nem a hó miatt, hanem azért, mert ők kapnak elég napfényt és D-vitamint, mi pedig nem kapunk elég napfényt, és nem pótoljuk a D-vitamint. Ezért itt mindenki fújja az órát, egész télen, így felváltva, ahogy sikerül egymásnak átadni, ott pedig nem. A különbség a D-vitamin. Nem csak az influenza miatt, fáradékonyság, törékeny csontok, depresszió, különösen téli depresszió, krónikus fájdalmak, szívproblémák is könnyebben jönnek elő, úgyhogy én holnap önöktől meg fogom kérdezni ezt a házi feladatot, hogy sikerült-e bevenni a D-vitamint. Ha más nem, ha mindent ezen a héten elfelejtünk, amit mondtam, én megbocsátom, ha megmarad a D-vitamin. És ezt mondom a fiataloknak, mondom a középkorúaknak, és kétszer mondom az időseknek. D-vitamin. Megjegyezték. Köszönöm szépen. Érdemes külön kitérni a közösségi érzésre, ami a kapcsolatok erejét mutatja. Ugye a közösség összefog, amikor valakinek új házat kell építeni, akkor soha nem marad egyedül. Akkor a település lakói összegyűlnek, és mindenki segít, és felépítik a házat. Amikor a másiknak jön a sora, akkor mindenki összegyűl, és felépíti a házat. Én még emlékszem a gyerekkoromban, hogy volt ilyen, nem tudom, hogy emlékeznek-e, vagy ma így van-e, nem tudom. De én még emlékszem, itt Erdélyben, gyerekkori, régmúlt időkre, ahol képesek voltak az emberek hétvégéket arra áldozni, hogy segítsék egymást. És milyen gazdagnak érzi az az ember, akinek a háta mögött egy ilyen közösség van. Ilyen segítő emberek vannak. Hát nyilván, hogy tovább élnek, mert van miért tovább élni. Nyilván, amikor a másikra kerül a sör, akkor ő is megy segíteni. Az egyik idős férfi az újságíró kérdésére így válaszolt. Szeretni kell magadat, és másokat is. Mert ha szeretsz egy barátot, nem kívánhatsz semmi rosszat másoknak. Ez megakadályozza, hogy a belsőd romlásnak induljon. Ez az élettapasztalat mondatja. Tehát ha valaki segítő szándékkal, baráti érzésekkel fordul a világ fele, a közösség fele, ez megakadályozza, hogy a bensőnk rothadásnak induljon. Mert akinek a belsejét a panasz, a rossz indulat elárasztja, az átterjed a csontjainkra, a szerveinkre, és jön a fizikai betegség is. És ezek a sokáig élő emberek azt mondják, hogy ők azt látják, ha valaki segítőkész és barátkozik, a belseje nem romlik. Egy óriási megfigyelés, egy hihetetlen nagy mondat. Egyébként kutatásokat is végeztek, arra, hogy a családi közösségi kötődéseknek tényleg nagy hatása van az egészségnek. Itt van egy nagyon rangos szaklap, ebben jelent meg egy tanulmány, ami szerint a családi kapcsolatok minősége mérhető az egészségi állapotban. Végeztek egy nagy kutatást. 2800 ember életét vizsgálták egy egész hosszú, majdnem 10 éves időszakban, és arra voltak kíváncsiak, hogy a családtagok vagy a rokonok mennyire támogatják egymást nehéz helyzetben. Mennyire vannak jelen egymás életében. És a végeredményben azt találták, hogy azok voltak a legjobb egészségi állapotban, akiket a család a leginkább támogatott. Tehát ha valaki tudott támaszkodni másokra a családban, azoknak az egészségi állapota messze jobb volt, mint akik a családtól elidegenedve éltek, vagy a családtól kivetve éltek, vagy pedig nagyon laza kapcsolatban éltek, vagy nagyon messze éltek a családjuktól, ott ez nem érvényesült. Egy másik rangos folyóirat cikkében pedig azt találjuk, hogy az egészséges kapcsolatok akár 50%-kal is megnövelhetik az élettartamot. És ez valami fantasztikus dolog. Tehát azt állítják, hogy ha összehasonlították a nagyon rossz emberi kapcsolatokban élők életkilátásait, a nagyon jó emberi kapcsolatokkal rendelkezők életkilátásait, akkor kétszeresen is tovább éltek, mint azok, akiknek megromlottak az emberi kapcsolatai. Ez a kutatás arra is kiterjedt, hogy minél több időt töltünk a családban egymással, minél többet beszélgetünk egymással, vagy együtt csinálunk valamit, annál inkább kihatással van az egészségünkre. Gondoltuk, hogy nagyon fontos, de azt nem, hogy ennyire. Azok az emberek, akik barátjukat és családjukat támogatónak tekintik, sokkal több értelmét látják az életnek, mint azok, akiket nem támogatják. Tehát szeretném nagyon kiemelni a barátság szerepét. Ha egyet kellene, figyelték, mindig egyet kiemelünk, akkor én a barátság szerepét szeretném nagyon kiemelni, mert ez egy bibliai érték. Nem csak a tapasztalat mondja, nem csak a nikolaiak tapasztalata mondja, nem csak a tudomány mondja, hanem ezt a Biblia is így mondja. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia ezzel kapcsolatosan. Mindig szeret az igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. Mindig szeret. Akkor is szeret, amikor megmondod neki az igazat. Az, aki megsértődik, az a barát, aki megsértődik rád, amiatt, hogy nem azt mondod, amit hallani akar, az nem barát. Ilyenkor kiderül ki a barát. A jó barát megköszöni, ha egy tükröt tartunk számára. Miért köszöni meg, miért képes rá? Mert hogy mindig szeret az igaz barát. Egymásnak csak szeretettel tudunk tükröt tartani. Ha nincs szeretet, akkor amit elmondunk, kritikát, azzal betörjük a mások fejét. De ha szeretet légkörben tartunk tükröt, akkor azzal segítjük a barátunkat. Testvérül születünk a nyomorúság idejére. Vannak társak, akik képesek darabokra törni egymást. Ez ismerős, nem? Emberi kapcsolatok, amikben darabokra törünk, amiben a lelkünk darabokra tör. De van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Egy barát nem töri össze a lelkünket darabokra. Egy barát az ragaszkodóbb a testvérnél. Az igazi barátság eligazítást is jelent, hogy említettem, nem fél figyelmeztetni, ha rossz irányba tartunk. Na de ezt még csak értünk. Értjük, hogy miért mondja ezt a Biblia. De most egy olyan igét szeretnék hozni, és a közösség szívére helyezni, amit nagyon sokszor nem szoktunk idézni. Úgy mi el vagyunk a barátsággal. Csak mivel a barátságot nagyon-nagyon lealacsonyítottuk. A barátság azt jelenti, hogy halló Zsolti, hogy vagy? Mikor küldöd már azt a könyvet? Miről szól? Amire szükségem van. A barátság nem azért van, hogy kapjuk elő, amikor nekem kell valami. A barátság azt jelenti, hogy fölhívom, és azt mondom, hogy jól vagy? Jól vagyok, de mit akarsz? Egy gyanús, hogy nem semmit. Csak megkérdezem, hogy rendben vagy? Jól vagy? Igen, jól vagy. Na jó, akkor majd hívlak jövő héten is. Mikor hívtunk valakit azért? Csak megkérdezzük, hogy mi van veled? Mondd el, most éppen mire gondolsz? Fáj valami? Ért valami rossz dolog? És mivel nekünk a barátság ilyen haveri dolog, amiben nincs ott a tisztelet már, nincs ott sokszor a kölcsönösség. A barátság néha arról szól, hogy ő biztos, hogy kölcsön ad nekem, és akkor kopogok, amikor kell nekem valami. Tehát nincs ott az, aminek lenni kell a barátságban. Ezért nem tudjuk azt az igét hova tenni, ami most következik. Egyszerűen nem fér bele. Na vajon melyik ez az ige? Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondtalak. Mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Gondoltunk valaha Istenre úgy, mint barátra. Jézus Krisztusra úgy, mint barátra. És azt mondja, tudom, hogy nem ti választottatok engem barátnak, de higgyétek el, én választottalak, én mondom azt, hogy ti az én barátaim vagytok. Én úgy tekintek rátok. De a barátság az kölcsönös. Mikor volt utoljára, hogy az Istenre, Jézus Krisztusra úgy gondoltunk, mint barátra? És azt mondja, én már nem mondalak titeket szolgáknak. Ti sem mondjátok magatokat szolgáknak. Sem gyerekeknek. Igen, vannak ezek a szintek a hitfejlődésben, amikor gyerekek vagyunk, amikor csak az engedelmesség nyelvén értünk. Azután van olyan, hogy szolgák vagyunk, tudjuk, hogy mit kell tenni, már nem vagyunk gyerekek, de szolgák vagyunk. És Jézus azt mondta most, hogy már ismertek engem. Látjátok, hogy milyen az Isten jelleme. Én most már baráti kapcsolatba léptem veletek. A barátaim vagytok. Őszintén beszélünk egymáshoz. Elmondom nektek, amit tudnotok kell. Mikor gondoltál utoljára az Istenre, úgy, mint barátodra? Bremen Manning, egy keresztény írtó, számomra megdöbbentő dolgot írt. De szeretném megosztani. Bizonyos mértékben mindig igaz, hogy mindenki formálja a saját Isten képét. Eddig megvan. De mi alkotnánk meg magunknak, hogy milyen az Isten. Még inkább igaz, hogy mindenkit formál a saját Isten képe. És végül olyanná válunk, mint az az Isten, akit elképzelünk. Ezért is tulajdonít az írás olyan nagy jelentőséget az Isten ismeretnek. Azáltal, hogy meggyógyul az Isten képünk, meggyógyul az én képünk is. Hát emlékeznek, két nappal ezelőtt beszéltünk az Isten képről. A bűnös asszony története kapcsán. Elmondtuk azt, hogy a büntető Isten kép fogjai, azok úgy bánnak az emberekkel, ahogy elképzelik az Istent. Akinek az Isten egy büntető Isten, egy bántalmazó Isten, azok az emberek bántalmazó kapcsolatban állnak a világgal. Bántalmaznak másokat a szavaikkal, a tetteikkel és a nézésükkel is. Mert amilyen az Isten képünk, olyanok leszünk mi is. És úgy fogunk bánni másokkal. Azután volt szó a passzív Isten képről, akik ennek a fogjai mindent elnéznek maguknak, és azoknak, akik az ő pártján állnak. Rendkívül elnézőek. Tehát részrehajlóak. Viszont akik a gyógyító Isten kép fogjai, azok képesek megbocsátani. Képesek kegyelmet elfogadni. Képesek irgalmat adni. Mást felemelni, és elindítani a felépülésnek az útján. És hát álljunk meg végül egy történetnél, Illés történeténél. Én sokáig ennek az igének csak a második felét ragadtam meg. Az első felét valahogy, nem tudom, kevésbé értettem, hogy Illés ember volt. Hozzánk hasonló természetű. Nem volt benne semmi különleges. Ugyanúgy elbukott, mint mi. Ugyanúgy formálta az Isten képét, ahogy mi. De imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. Na nézzük csak meg, hogy miben volt ez az Illés olyan, mint mi. Olyan természetű, mint mi. Mondjunk néhány dolgot Illés történetéről. Akháb Izrael királyának az idejében élt. Ennek a királynak volt egy pogány kultúrából, egy másik országból származó felesége, Jézabel. És mindent megtett ez a Jézabel, hogy az ő isteneit, az ő vallását, a bálvány kultuszt átvigye Izraelbe. De ezt nem egyedül tette, hanem több száz papot hívott az ő, és fizetett az ő országából, hogy a Baál Isten kultuszát elterjessze a nép között. Hát úgy tartották, akit imádnak, az az Isten, az uralja az egész földet. Ő így akarta meghódítani a férjén keresztül, vagy a vallásán keresztül ezt a földet, és nem hadsereggel. Baál egy csábító kultusz volt, hiszen az esőnek, a termékenységnek az istene volt, és az emberek azt gondolták, ha ezt a Baál Istent, ezt a nem létező pogány Istent imádják, és áldozatokat visznek neki, akkor több eső esik, termékenyebb lesz a föld, és az emberi kapcsolataikban is termékenyebbek lesznek a családok. Tehát mindenképpen megéri. Az ember mindig szeret üzletelni az Istennel, én adok neked valamit, te aztán adj valami többet. Na, ilyen kultusz terjedt. Illés volt az, aki azt mondta, hogy ezt nem lehet, ezt ne csináljuk, maradjunk meg az élő Isten mellett. Konfliktus alakult ki közte és a királyi ház között. Isteni sugallatra Illés imádkozott, és szárazság lett. Hogy legalább a szárazságon keresztül üzenjen az Isten, hogy hiába imádják az eső Istenét, attól még nem lesz eső. Mert az Isten azt mondja, akkor ez az eső Istene teljesen tehetetlen. Na hát éppen a konfliktusban telt az idő, míg végül Illés egy nagy kihívást intézett Jézabelhez és a Baál papokhoz. Azt mondta, hogy próbáljuk ki, hogy kinek az Isten erősebb. Fölmentek a Kármel hegyére, két oltárt építettek, és azt mondta Illés, hogy ami az oltáron van, a Baál istenetek gyújtsa meg. És ha képes meggyújtani, akkor mindannyian Baál Isten fogjuk szolgálni. Baál papjai egész nap transzba, meg mindenféle révületbe estek, és kérték, énekelték, kiáltották az istenüket, vagdalkoztak, na itt volt harakiri bőven, és mégsem történt semmi, nem gyúlt meg az áldozni való. Amikor Illés elmondott egy rövid imát, az Isten meggyújtotta az égből jövő tűzzel az áldozni valót. Na, eddig ismerik a történetet. Tovább is. Mi történt ezután? El tudná valaki nekem mondani, hogy mi történt közvetlenül ezután? Illés győzött. Bemutatta, mi az igazság. Mit tett ezután? Kicsit karikás a történet. Korhatáros. Hát lekísérte a völgybe a pár száz Baál prófétát, és kivégezte őket. Ismerős a történet. És most jön az én kérdésem, a Biblia ismerő embereknek. Ki mondta ezt neki, hogy ezt tegye? Senki. Az Isten parancsolta neki? Nem. Miért tette meg? Mert volt egy Isten képe. És ő úgy képzelte el, hogy az Isten ebben a hatalmában, ebben a győzelmi mámorban most megbünteti azokat, elpusztítja azokat, akik ezek után sem engedelmeskednek neki. Ez egy jó fizikai kondícióban lehetett Illés, hogy ez csak úgy extra lelkészi feladatként bevállalta, anélkül, hogy bárki kérje őt erre. Gondoljunk csak bele. Borzalmas dolog. És utána Illés kiúszta magát, és azt mondta, hogy na, ezt így kell csinálni. Az igazság az győz mindig. Legyőztük a pogányokat, legyőztük a baálokat. Most már rendszerváltás lesz. És ahogy így imájóta eső is jön, még ott fut a lovak előtt, még mindig van, sok adrenalin volt benne, rendkívül sok. Egyszer csak szembe jönnek vele szolgák, és azt mondják, hogy Jézabel üldöz, és halálra keres. És Illés összezavarodott. Mi van? Mi történik? 3,5 év után imádkozom, eső esik. Elpusztítom a Baál papjait. Az Isten megmutatta az ő hatalmát, és nem változott meg semmi, és nem változott meg semmi. Akháb a trónon maradt, Jézabel ugyanúgy üldözi őt, a nép nem mondott semmit, hanem hazament. Nem mondták, hogy most már meggyőződtünk, hogy az Isten igaz, semmi nem változott, a rendszer nem változott meg. Ugyanazok maradtak ott. Ugyanolyan igazságtalan felállásban bitorolták a hatalmat azok, akiknek nem ott volt a helyük, és Illés összeomlott. Depresszióba esett, és azt mondta, itt az idő meghalni. Ha ennyi volt, ez a szolgálatom vége, én többet nem csinálom. Nekem nagyon tetszik, ahogy Isten kezeli az ő szolgáját. Hagyja, hogy aludjon, napokat alszik, azután küld neki, egy kis teljes kiörlésű pogácsát, aztán megint alszik, megint eszik egy kis pogácsát, és utána, amikor látta, hogy már felébredt, azt mondja az Isten neki, hogy tudod, van két orvosod, a jobb és a bal lábad, gyere fel arra a hegyre, az Úr hegyére. Következett egy kis túra, 40 napos gyaloglás. A depresszióban is nagyon sokat segít a gyaloglás. Illés ezt nem tudta, de az Úr megszólította, akkor a bosszusan is, de ment. És eljutott az Isten hegyéhez, Hórebhez. És az ige azt mondja, hogy belépett a barlangba. Nem egy barlangba, hanem a barlangba. Tudják, hogy mitől volt ez ismert? Az a barlang? Melyik volt az Úrhegyén a barlang? Ismerte Illés azt a barlangot, tudott róla, meséltek róla. Az egyik nagy elődje is járt abban a barlangba. Ki járt ott? Mózes. Mózes. Ebben a barlangban találkozott az Istennel. Itt volt az, amikor az Úr azt mondta, menj be a barlangba, és én elvonulok előtted. Ugyanezt teszi most Illés. Felismeri a barlangot. Bemegy a barlangba, és az Isten azt mondja, hogy elvonulok előtted. Elvonult előtte a szélvihar, földrengés, a tűzvész, és az ige azt mondja, de az Úr nem volt ezekben. Végül halk és szelíd hang hallatszott, és ebben volt az Isten. Mert ilyen az Isten. Ő tüzet, szélvihart és ítéletet szeretett volna. Kemény és véres igazságszolgáltatást. Azt szerette volna, hogy ő megtette Baál prófétával, Isten megtegye Akhába, Jézabellel és a néppel, hogy úgy, mint a szélvihar, a földrengés vagy a tűzvész elpusztítsa a bűnöst. Győzön az igazság. De az Isten nem ezt tette. Az Isten nem ott volt. Halk és szelíd hangban jelenik meg, mert ilyen az Isten. De milyen ez az Isten, amelyik így jelenik meg? És Illésnek eszébe jut az az első történet, amikor Isten annak idején ugyanígy, ugyanebben a barlangban, ugyanígy megjelent. Nézzük meg, hogy hogyan ábrázolja Isten önmagát. Mi történt annak idején, Mózes idejében, amikor az Isten elvonult Mózes előtt? Így olvassuk Mózes második könyvében. Akkor leszállt felhőben az Úr, odaállt mellé, és kimondta az Úr nevet. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, a hitszegést és a vétket. Mi ez? Nem pont ez a halk és szelíd hang? Mert az Isten pontosan ilyen. Jézus ezt mutatta meg az ő életével, ezt mutatta meg a Golgotán. Akkor az ószövetségi embereknek ez nagyon nehéz volt megérteni. Talán Mózes megértette. És ezért Mózest az ő barátjának nevezte. És most az Isten Illést akarja átvinni ugyanazon a tapasztalaton. Isten próbára tette az ő barátját, és azt mondta, na ide figyel barátom, látod ez a nép milyen gonosz nyakú? Na most kössünk egy üzletet. Én elpusztítom a népet, te megmaradsz, majd szaporodtok, és tietek lesz Kánaán földje. Milyen jó üzlet, nem? Nem kapnak ilyet lelkipásztorok, ilyen ígéretet, amikor már bajuk van és elegük van mindenből. És Mózes azt mondta, hogy nem, ez így nem lesz jó. Ha mindenképpen te egy dühös Isten akarsz lenni, akkor cseréljük meg. Tartsd meg a népet, és pusztíts el engem. Ezt mondta Mózes. De Illés hogy jött ide a barlanghoz? Pusztítsd el a népet, és tartsd meg az igazságosat, amilyen én vagyok. És ebben a lelki állapotban az Isten beviszi őt a barlangba, de nem mond semmit, csak megismétli azt a történetet. Nem dorongolja le. Nekem nagyon tetszik ez a bánásmód. Nem vádolja Illést, hanem biztosítja az elfogadásáról. És azt mondja, hogy Illés, én vagyok itt, ugyanaz, aki Mózes előtt elvonult. Az irgalmas, a kegyelmes, a hosszútűrő, aki megbocsátja ezerszeresen, ezerilziklen, ezerszer nagyobb a türelme, mint amit te gondolsz. Én nem változtam meg. Persze a nép olyan, amilyennek te gondolod, de az én kegyelmem hosszú. Nagyszerű eszköz vagy az én kezemben, Illés. Nagyon szuper ember vagy, de nem neked kell hordozni a világ terhét. Nem neked kell megváltani az Izraelt. Nem a te felelősséget. Nem neked kell megváltani ezt a gyülekezetet, ezt a falut, ezt az egyházat, ezt a világot. Nem kell neked hordozni, nem kell neked depresszióba esni. Nem a te dolgod, te tedd, amit rád bíztam, és hagyd a többit rám, mert Illés, amikor a te türelmed elfogy, amikor a te fejed már vörös, attól kezdve az én türelmem, az én kegyelmem még onnan indul, és ezerszer nagyobb lesz, mint a tied. Ezerszer, Illés. Fel tudod ezt fogni? És Illés kezdte felfogni. És Illés kezdett meggyógyulni. Kezdte megérteni, az az Isten kép, amit ő Istenről gondolt, az tönkretette, depresszióba vitte, az önfeladásra késztette. Emiatt ő már meg akart halni. De ez az Isten, akit Mózes megismert, és ez az Isten, akit őt is a barlangban most újra ismer, ez az ő barátja, ez a türelmes Isten, ez a kegyelmes Isten, irgalmas Isten, ezerszer inkább nagyobb, mint amit ő valaha is elképzelt. Te kár, mert csata után azonnal eredményt szerettél volna látni, Illés. De az én perspektívám egészen más. Azután Isten ad pár konkrét feladatot Illésnek, és elbocsátja. Ugye Illés, a felelősség az enyém, a nép az enyém, nekem gondod lesz. Neked ebben nem kell belehalni. Az igazság védelmében nem kell felrugni, nem kell gyilkolni, nem kell tönkretenni az embereket, nem kell feldúlni egy egész gyülekezetet, mert az én kezemben vannak a dolgok. Akinek meggyógyul az Isten képe, annak meggyógyul a lelke. Valakinek meggyógyul a lelke, meglátja Istenben az ő barátját. Ugyanígy fog bánni az emberekkel. Annak az élete áldás lesz. Az ember felemel másokat. Élet illata lesz az életre. Pozitív légkört fog árasztani maga körül. Az az ember meggyógyulhat testileg is. Helyreállhat fizikailag is. Meggyógyul az Isten képünk, meggyógyul a lelkünk, és meggyógyulnak az emberi kapcsolataink.
1: Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

hibája folytán belekerül. Sokszor az emberek nem igazán tudnak különbséget tenni bizonyos dolgok között. Sokan azt mondják, hogy bármire képes vagyok. Ismerek olyan hívő embereket, akiknek súlyos beteg lett a feleségük, és azt mondják, hogy bármire képes vagyok. És a bármi alatt mindent kell érteni. És hallottam, hogy elvitték ilyen különböző látó emberekhez, és különböző gyógyító emberekhez, de nem segítettek. Mi nagyon gyakran nyúlunk a gyógyszerhez, nem? Kicsit fáj a fejünk, na, kis valeriánát, vagy ezt, vagy azt, gyorsan beveszünk, de nem szeretjük a fáj a fejünk, és nem szeretünk semmit a fájét. Van, aki élvezi a fájdalmat? Nem élvezi, senki, nem? Nem is gondoljuk, hogy a gyógynövényeknek a használata mennyire szolgálná a mi egészségünket. Hiszen a gyógyszerek nagy részének az alkotó elme gyógynövényekből származó kivonat, amit felhasználnak a különböző gyógyításnak. Dr. Neil Dellynek volt egy esete, egy páciense Angélának hívták, aki nagyon boldog volt, egyetemre járt, az Oklahomai Egyetemre, és minden este hazatelefonált, alig várta, hogy a szüleivel találkoztassék, nagyon boldog volt, és este nagyon boldogan köszönt a szüleinek, és néhány perc boldogan feküdt le, elköszönt a szüleitől, és néhány perc múlva az édesanyja bement a szobájába. És azt látta, hogy valami érthetetlen ok miatt Angéla úgy sír, mint az ápol eső. És ufakadt, tehát mi bajod van, kislány? És elmondta ez a lány, hogy ezt a jó kedvet én csak magamra erőltetem. De olyan mély szomorúság van a lelkemben, hogyha egyedül vagyok, csak sírok, csak sírok, csak sírok. Ez egy nagyon rossz dolog, nem? Én nem szeretem, különösen ha a lányok vagy nők sírnak. Nagyon-nagyon rosszul érzem magam, és gondolom, hogy a szülei is így érezhették magukat. Jó lenne valami a szívünkbe vészni, bár több embernek elmondhatnám ezeket a dolgokat. Isten beszéde mind örökre megmarad. Isten ígéje, ha elkísér az életünk során, abból olyan tanácsokat és bátorításokat kapunk, amelyek segítségünkre vannak, és mind testileg, mind lelkileg gyógyulhatunk ezáltal. Ellen White, a nagy orvos Lábnyomán című könyvben azt írja, ha a betegben tudatosul az, hogy Jézus jelen van, ez a tudat nagy mértékben elősegíti, mind a lélek, mind a test gyógyulását. Az a tudat, hogy Isten szeret engem, az a hit, amelyen megkapaszkodom Jézusban, az a hit, amelyen az ő ígéretét magamévá teszem. Amikor Jézus elment erről a földről, mit ígért? Hogy én veletek leszek minden napon, amíg csak ember él ezen a földön, akik bennem hisznek, akik hitben megragadják az én ígéretemet, vele vagyok. Ha ezt a hitet magunkévá tudnánk tenni, minden napot Jézus jelenlétében kezdenénk el, és minden napot azzal a tudattal fejeznénk be, hogy Jézus ma velem volt, és aki az én tevékenységem során megőrzött és megáldott, velem lesz az éjszakában is. És felüldözt egy újabb nap. Ez a tudat, hogy Jézus velem van, ez mind a testi, mind a lelki betegségek gyógyulását nagy mértékben elősegíti. A gyógynövények alkalmazása rendkívül fontos dolog. Nagyon sok beteg ember esetében a gyógyszerezés kezdetben szükséges lehet, a sikeres kezelés vagy a komplikációk megelőzése szempontjából. De minden gyógyszert előbb-utóbb szüneteltetni kell. Mert azok a mellékhatások, amelyeket egy-egy gyógyszer kivált, ha ezek fölöttébb összegyűlnek a szervezetben, komoly mellékhatások.

tudnak okozni. Bizonyos gyógynövények rendkívül jó hatással vannak az emberi egészségére, az egészségének a megőrzésére. Szeretném bemutatni azokat a gyógynövényeket, amelyeket mi itt Erdélyben igen jó hatással használhatunk. Ilyen a citromfű. Meg lehet termelni a kertben. Akinek van citromfűje a kertben, ajánlom, hogy mindenkinek legyen. Amikor én járok a kertemben, akkor oda megyek a bokorhoz, a citromfű bokorhoz, leszakítok néhány levelet, és összedőlsöm a kezemben, és egy mély lélegzetet veszek, mintha csak úgy tárgulna az ember tüdeje, és felfrissülne az egész szervezete. Kamilla megteremít is, ugye? Ismerős ez a növény? Nem tudom, hogy ismerős is. Igen, jó hatása van, sokféle jó hatása van. Macskagyökérhez is hozzá lehet jutni. A legjobb fájdalomcsillapító. Azok, akik fejfájással küzdenek, ne a gyógyszert a valeriánát szedjék, hanem készítsenek macskagyökér teát. Főzzék ki azt a levet is, és fogyaszták azt. Orbánszfű is ismerős? Az orbánszfű is. Különösen jó hatása van a kedély betegséggel, akikre gyakran rátör a szomorúság, főzzenek orbánszfűből teát. A legjobb az, hogyha ezeket nem nagyon keverjük össze, mert ellentétes hatást is kiválthatnak. Levendula is megterem a kertben. Jó, hogyha mi kertünkben ezeket a dolgokat igen, elszaporítjuk, és gyűjtünk télire ezekből a teákat, amikor nem süt a nap, amikor minden hegyet, minden dombot ködborít itt a környezetbe, és nem lehet túl messze ellátni, akkor az ember hazamegy és készít orbánszűből egy kis teát, és mindjárt jó kedve lesz. Amikor vége van a télnek, érzik azt is az első tavaszi napokban kisüt a nap az égen. Nem érzik magunkat sokkal jobban? A kedélyünkre milyen jó hatása van? Az orbánszfű beát nagyon-nagyon tudom ajánlani, mert igen jó hatása van az életünkre nézve. Azok, akik csak enyhébb hangulati problémáik vannak, akkor fogyasszák az ebből készült teát. Ez sokkal többet ér, ezek a gyógynövények, mint bármelyik depresszió ellenes gyógyszer. Mert ez nem halmozódik fel a szervezetben, nem okoz olyan mellékhatásokat, amelyek viszont később kellemetlenségeket okozhatnak. A depresszió leküzdésében az életmód törvényszerűségei kerüljenek az első helyre. Megváltoztatom az én egész életemet. Másképpen élek, másképpen veszem igénybe, használom fel azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésemre állnak. A gyógynövények vagy a gyógyszerek csak a második helyet foglalják el. Vagy amikor nagyon súlyos a helyzet, akkor ennek a kettőnek a kombinációja, az helynövés vagy változás legelőször. Hát én nem mutatok senkit ezekkel a gyógyszerekkel, amelyeknek különböző mellékhatásai kialakulhatnak. Remegés, ödéma, szélüvés, székrekedés, aluszékonyság, szájszárasság, látászavarok és a többi. Az ember testsúlya is megváltozhat, és sok minden emelkedhet, a vérnyomás, szapora rendellenes, szívverést okozhat, és különböző zavarokat eredményez. Az Egyesült Államokban rendkívül nagy figyelmet keltenek ezeknek az antidepresszánsoknak, a depresszió elleni gyógyszereknek, és nagyon komoly sikereket is érnek el. Azok, akik terhesek lesznek, terhes anyák, általában rendkívül érzékenyé válnak. Vannak olyan egyének, akik a terhességük alatt rendkívül komoly érzékenységgel küzdenek, és sokszor panaszkodnak, hogy én nem tudom, én azelőtt nem voltam ilyen, most olyan rosszul esik minden. Ha úgy szólnak hozzám, ha úgy bánnak velem, az olyan fájdalmat okoz nekem, és amit
terhesség alatt egészen más állapot jön létre. És rendkívüli módon óvatosan kell bánni bárkivel. Nem szabad azt a tanácsot elfogadni, hát vegyél egy kis nyugtatót, és akkor nem fog fájni. Nem fognak a durva szavak, a rossz bánásmód, hogy fájni majd. Vannak gyógyszerek, amelyek jobb kedvre derítenek, de amelyeknek igen káros hatása van a megszületendő kis gyermekre. Úgyhogy kérem, hogy mindenki kerülje ezeket. A gyógynövények és a gyógyszereknek megvan a maga helye. A depresszió súlyosságától függően, hogy mikor használjuk azt, a hatásos gyógynövényeket és gyógyszereket részletesen is ez az orvos felsorolja az ő tanulmányában. Gyógyszeres kezelésekre sokszor a kezelési program beindításánál van csak szükség, de utána lehet csökkenteni és a végén elhagyni. Az ember nagyon betegen elmegy az orvoshoz, és azt mondja az orvos, hogy fölírok egy gyógyszert, ami hatni fog, de az első nap dupla adagot vegyen be, és utána lehet csökkenteni, utána már csak egyre van szükség. Az itteni orvosok nem szokták ezt mondani. Az a cél, hogy 6 hónap elteltével hagyjuk egy szünetet, vagy hagyjuk el teljesen a gyógyszeres kezelést. A legtöbb gyógyszertől való elvonást csak fokozatosan lehet végbevinni, mert a szervezet egy idő után hozzászokik, és amikor egyszerre történik az elvonás, az különböző problémákat okozhat. Táplálkozás és életmódbeli változások, ez a kulcskérdés. Megváltoztatod az életedet, a szokásaidat, a mindennapi gyakorlatodat, gyógyszeres kezelés nélkül, ha ennyi tünetről van szó, akkor ezek a dolgok használni fognak, és a problémáját mondjuk. A táplálkozás és életmódbeli megközelítés nélkül a visszaesés igen valószínű. Lehet, hogy a gyógyszerek hoznak egy jó állapotot, megerősödnek az emberek. De ha ezt nem kíséri egy életmódbeli változás, és a táplálkozásunkban nem veszünk magunkhoz azokat a tápanyagokat, amelyekről már beszéltem. Ha hiányzik az étrendünkből a szezámnak, a köves, a dió, és azok a többi nagy, a spenót és a többi kellemes anyag, akkor bizony a visszaesés szinte törvényszerű. Nagyon fontos az, hogy amikor a mi általános javulásunkat érezzük, akkor az egész szervezet állapotában érezzük ezeket a javulásokat. Dr. Breslow, a Kaliforniai Egyetem professzora, az ő gyógyászati módszerében 7 kérdést alkalmazott, amikor az előzményeket kutatta, hogy a betegségeknek milyen előzményei voltak. Ez a 7 kérdés kipróbálta 7000 személyen, 7 éven át. Melyek az alapvető kérdések, amelyek betegséghez, akár testi, akár lelki betegséghez vezetnek? Vajon mik ezek a kérdések? Mi az első? Dohányzik? Akkor biztosítva van a tüdő. Igen nagy mértékben fogyaszt alkoholt, a májrák, a gyomorrák és egyéb más probléma biztosítva van. Sokszor úgy elgondolkodom, hogy milyen ostoba is az ember. Megveszi magának a betegséget. Nem? Hát Magyarországon nem kevésbe kerül a cigaretta, én nem tudom, hogy most hány száz forintot. Amikor egy kicsit baj van, akkor mindig emelik a dohány és az alkohol és az egyéb ilyen izgató szereknek, a fekete kávénak és minden más ilyen dolognak, akkor mindig emelik az árát. Először hozzászokjátatják az embereket, már gyerekkorban, hogy a gyerek már nyújtson rá a cigarettára, nyúljon a pohár után, és úgy csak nem indulhat el a nap, hogy nem iszik az ember egy kávét. Hát akkor délre már hullának érzi magát, nem? Ezek a szokások,
amik mind-mind pénzbe kerülnek, ezáltal veszük meg a betegséget önmagunk számára. Kiadjuk a sok pénzt, és még betegek is veszünk. A következő kérdés, végez-e rendszeres testmozgás? Nagyon sokan azt szokták mondani, hogy most már nem hivatkoznak a nagyapára, hanem a történelem egyik legkiemelkedő személyiségére, Churchillre. Hogy lehet őt látni? Csak szivarral a kezében. Szinte ritkaság, hogy olyan fényképet lehet találni Churchillről, amikor nincs a kezében a szivar. Leírja, az életrajz írói leírják, hogy szinte nem volt el nap, hogy az alkohol befolyása alatt nevetett. És olyan kövér volt, mint egy maszkó, nem? És milyen hosszú ideig élt? És ha nem szivarozott volna, ha nem fogyasztotta volna az alkoholt, ha nem itta volna a kávét egymás után, hogy az alkohol hatását valahogy a szervezetében kioltsa, nagyon-nagyon hosszú ideig élt. Ezek a kérdések igen fontosak az életvitelünkben. Hány órát alszunk éjszakán? Napulában hány órát aludt egy éjszaka az ütközetek során? Amikor jó napja volt, akkor 4-et. Amikor rossz napja volt, akkor 2-t. És a hadsereg nem tudott megállni előtte. De napulában olyan volt, amilyen. Szükségünk van arra, hogy pihenjünk. Hogy az éjszakát valóban alvásra fordítsuk. Mennyi a testsúlyunk? Nem mindegy, hogy a szívnek milyen felületet kell vére lelátni. Ahogyan növekszünk, ami testsúlyunk növekszik, úgy a vérenek is növekszenek. És a szívet annál nagyobb munkára készítjük. És idő előtt kimerül és problémánk van vele. A reggelizünk rendszeresen. Ez a volt a 6. kérdés, amit a professzor feltett. És a másik kérdés, ami szintén a betegségek velejárója, étkezés között eszik egy kis csoki, másik kérdés édessége. Nassod-e? Ha ezeket a dolgokat teszi valaki, vagy nem teszi, biztos lehet, hogy idő előtt meg fog betegedni. És ha megbetegedett és meg akar gyógyulni, a 7000 embert, akiket ő kezelt, és akiknek a betegségének a hátterét megvizsgálta, amikor átálltak, elhagyták ezeket a dolgokat, amikor törődtek az alvásukkal, törődtek a mozgásukkal, törődtek azzal, hogy mit esznek és mit nem esznek, és a káros szenvedélyekről lemondtak, gyógyszeres beavatkozás nélkül, csak a rendszeres vizitek során kapott bátorítások alapján. Rendkívüli eredményeket ért el ez a professzor. Azzal, hogy kérdéseket tett fel, azzal, hogy az életmódjuknak a megváltoztatására készítette az embereket, és a káros szenvedélyekből visszatartotta őket. Ez ilyen eredményt hozott. Hát ha Amerikában ez így van, akkor ide elvében nem lehet ugyanúgy, de hogy nem. Cigaretta. Alkohol, kávé, mi szükség van rá? Semmi. Jobb kívül tenni az ajtót. Nem fogja izgatni a hasnyálmirigyünket a kávé, és nem okoz sok más bajt, amit aztán csak később lehet észrevenni. János apostol az ő levelében azt írja az ő szeretének, szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van, a te lelkedet. Ügyelj arra, hogy egészséged legyen. Ügyelj arra, hogy a te lelki életed növekedjen a testi bajaink, a káros szenvedélyeink, a helytelen életviteled. Ne roncsa meg azt a jólétet, amelyeket Isten ad neked lelkiedre. Mert Isten nem csak a mi lelkünkre gondol, a testi állapotunkat is azt akarja, hogy az a legjobb legyen. Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Milyen életük legyen? Jó. Jó életük legyen. Megmutassam nekik azt, hogy hogyan lehet egy jó életet élni. Hogyan lehet bővölködni az egészséget.
egészségben, hogyne lehet bővölködni az örömben, a boldogsággal, a vidámsággal. Ezért jött Jézus, bár a fájdalmak férfia volt, a betegségek ismerője volt, és mindig derűs és boldog volt Jézus. És akik találkoztak vele, azok boldogok voltak. Az az öröm, az a derű, ami Jézusból áradt, az áthatotta az ő életüket is. Isten azt mondta Izrael népének, és ez a parancs, vagy ez a felszólítás ma is érvényes. Ha a te uradnak Istenednek szavába hallgass, hűségesen hallgass, és azt cselekszel, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését. Egyet sem bocsátott reál a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyít. Milyen sokszor elfeledkezünk erről, hogy Isten úgy mutatkozik be a számunkra, hogy én vagyok a te gyógyít. Sokan szaladgálnak fűhöz, fához, kipróbálnak természetgyógyászatot, varázslást és mindent, mikor rádöbbennek, azt mondja az Úr, hogy én vagyok a te gyógyítód. Vedd igénybe. Segítsen minket a Jóisten, hogy megtegyünk. Tekintsünk Istenre, mint aki, ami gyógyít. Legyen így az életünk.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hitt.

0: 9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.
1: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, fedd és meg tanítás, ki érti ezt?

történet ez, bár manapság még hozzászólva az előbbi bevezetőhöz már a felnőttektől kell eltakarni bizonyos dolgokat, mert a fiatalok értik, meg használják, de mi vagyunk szemérmesebbek már, és kell eltakarni előlünk, de azért mi csak beszéljünk arról, amiről kell beszélni. Ósiás proféta könyvéről beszélünk. Gondolom, hogy élvezik azt, hogy elkezdtük a profétai könyveket, ez egy teljesen más stílus ahhoz képest, mint a történetek voltak. Talán időnként egy kicsit több munkába telik a mérás, és meglátni, hogy mi is van benne, de megéri. Gondolom, hogy eddig is volt már ez a tapasztalat, a néhány nagyobb profétai könyvvel is, most amikor elkezdjük ezt az újabb szakaszt, a Hóseás könyvével elindulnak úgynevezett kis profétáknak a sora, majd visszatérek erre, akkor ez is izgalmas lesz. Hadd adjak egy kis kontextust ennek az egész témának. Valahol olvastam, hogy az egyik újság magányos szívek hirdetési rovatában az alábbi hirdetés jelent meg. Egy rendetlen hajú, szeplős, mosolygós hölgy, akinek rettenetes gyerekei vannak, olyan csúnya férfit keres, aki szeretni fogja. Mindenkinek szüksége van a szeretetre, és keresi azt. Még akkor is, hogyha talán nem tudja úgy elfogadni magát, vagy van egy képe magáról, vagy valami hasonló dolog, de mi igazán a szeretet? Ez egy olyan kérdés lenne, amiről beszélgethetnénk egész évfélig, és akkor sem tudnánk a végére jutni, hogy hogyan is lehet ezt igazán megfogalmazni, és nem is szeretnénk így erről beszélni, hanem Hóseás könyvet tud nekünk segíteni, hogy valami olyan dolgot megismerjünk erről a fogalomról, ami egy egyedülálló dolog, végigkíséri a Bibliát, de itt az Ószövetségnek ez a gyöngyszeme, a Hóseás könyve felvillant valamit belőle a mi számunkra. Egy emberileg szinte felfoghatatlan szeretetről, ragaszkodásról beszél, de nem csak beszél, hanem mint ahogy általában lenni szokott sokszor a profétai könyveknél, próbálja demonstrálni, bemutatni, illusztrálni ezt. Találtunk, gondolom, ilyeneket, vagy utalgattunk Ezékiel vagy Jeremiás könyvén keresztül is, amikor nem csak beszéltek, hanem illusztrálták is az ő mondani valójukat. Hát itt is ezzel találkozunk, egy nagyon drámai illusztrációról. Ahogy említettem, nem a tékozló fiúról szól, nem is, hogy rólam, hanem az újszövetségi tékozló fiút is ismerjük, és igazán ez a párhuzama ennek. A Lukács evangélium 15. fejezetében van ez a történet, amikor eljutunk az újszövetséghez, akkor fogunk vele foglalkozni. Azok a vonások, amik megtalálhatók ott a tékozló fiú, illetve abban a környezetben, ahogy fogadja az atya, az visszaköszön itt ebben az ószövetségi történetben is. Igazán nehéz megérteni Krisztus húsvéti története nélkül a Hóseás könyvét. Mi, akik túl vagyunk Krisztus húsvéti történetén, annak a fényében tudjuk felfogni, megérteni egy kicsit, bár így is nagy fejtörést okoz, ahogy majd a végére eljutunk, gondolom, hogy mindannyian ehhez a gondolathoz, hogy hát azért mégis több ez, mint amit az ember fel tudna fogni, vagy amit ember képes lenne megtenni valakiért. Kezdjük egy kis háttérrel a könyv szerzője és keletkezési ideje kapcsán. Az első fejezet első versében fel van sorolva néhány király, amelyekből arra tudunk következtetni, hogy Krisztus előtt a 8. században születhetett ez a könyv, vagy legalábbis akkor profétált Hóseás, és ez egy fontos dátum, ami számunkra, hiszen segít megérteni azt, hogy milyen összefüggésben szólal meg az ő üzenete. Azt mondja itt az Úr igéje, amely lőn Hóseáshoz, a Beri fiához, Uzziás, Jótám, Ákház, Ezékiás, Júdabeli királyok idejében, és Jeroboámnak, a Joás fiának, Izrael királyának idejében. Szolgáltát valószínűleg második Jeroboám idejében kezdte meg, akire ugye utal is az izraeli királyra, de
a többiek mind judai

királyok. Azt tudni kell, hogy második Jeroboám uralkodása volt egy utolsó nagy fellendülése az északi királyságnak. Elérte a kezdeti dicsőségét, mondhatjuk, ahogy a szétválás idején volt. Ha próbáljuk elhelyezni még a többi profétákkal együtt, akkor Ámos, akivel gondolom, hogy a következő alkalommal fognak foglalkozni, az kortársa mindenképpen, vagy nem sokkal utána lépett fel. Ámos egy ismeretlen ellenség kezéből származó isteni ítélettel fenyegeti meg Izraelt. Hósás meg is nevezi ezt az ellenséget, Asszíria, ez az ellenség, és valóban be is következett ez az északi ország esetében, ahogy majd látni fogjuk. Ha összeadjuk a királyoknak az uralkodási idejét, akkor körülbelül egy olyan közel 40 esztendő, 38 esztendő az, amit átfognak ezeknek a királyoknak az ideje. Tehát azt feltételezhető, hogy egy ilyen hosszú időn keresztül végezte az ő profétai szolgálatát, de többet nem tudunk róla. Tehát sem a Bibliában, sem Biblián kívüli forrásokban nem ismerjük Hósásnak a nevét, a hátterét. Tehát minden, amit most próbálunk megfejteni, az minden ebből a könyvből van, ami személyes utalás az ő életével kapcsolatosan. Abból tudjuk ezeket a mozaikokból összerakni egy olyan képet, amit egyáltalán sikerül. Például itt van az apja neve, azt olvastuk, hogy Beri. Időnként a nevek elmondanak nekünk valamit, valakinek a származási helyéről, esetleg arról is, netán, ha ez egy hosszabb név, vagy valami jelzővel elhelyezett név, hogy milyen társadalmi osztályba tartozhat, de itt szintén nem tudunk semmi részletet meg ennek kapcsán. Természetesen az emberek találgatnak, vagy a kutatók pontosabban találgatnak. Egyesek azt gondolják, hogy egy pék volt, mert jól ismert a mesterséget, mert valahol valamelyik fejezetben találunk olyan leírásokat, ahol egy kicsit részletezi ezt a kérdést, és ebből adódik az, hogy hát biztos, ha ilyen példát használt, és olyan jól ért hozzá, akkor ez azt jelenti, hogy netán az volt. De ez nem lehet nagyon könnyen igaz, mert földműveléssel kapcsolatban is találunk számtalan leírás a 10. fejezetben, 13. fejezetben, de ebben sem lehetünk biztosak, mert elég sok ember ismerhette akkor még, ugye az utóbbi évtizedekig is elég sok ember ismerhette a földművelésnek a különböző fortéjait. A legvalószínűbb az lehet, hogy valamiféle hivatásos profétaként végezte az ő szolgálatát és tevékenykedett legalábbis egy részében ennek az idő intervallumnak, amiről itt szó van. Az író proféták közül azonban ő volt az egyetlen, aki az északi királyságból, Izraelből származott, és az ő proféciái is elsősorban az északi királysággal kapcsolatosak, vagy azzal összefüggésben hangzanak el. De mivel a királyoknak a nevei, amit meg vannak említve, egy kivételével mindegyik júdai királyok, ezért a könyv valószínűleg mégis Júdában készült, az északi fővárosnak, Samáriának a bukása után. Ez időszámításunk előtt 722-721-ben volt, akkor szűnt meg az északi királyság az asszíroknak a uralma következtében, vagy ahogy elfoglalták, de rengeteg egyéb utalás is van Júdára, vagy a déli királyságra, tehát ebből azt következik, hogy nagyon szoros kötődése lehetett a déli júdai királysághoz. Hogy említettem, ő az egyik kis proféta, szoktuk ezt mondani. Ez nem jelenti azt, hogy termetre volt kicsi, vagy befolyásra, népszerűségre volt kicsi, hanem egy egyszerűen olyan kategória, hogy a Bibliában rövid könyve van neki, ezért nevezzük kis profétának. 12 ilyen kis proféta van. Ez feltételezi azt, hogy Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, akikkel korábban foglalkoztak, azok nagy proféták, úgymond, mert hosszú könyveik vannak a Szentírásban.
de az itt következő, Ósással következő profétai könyvek, azok a kis proféták. Gondolom, hogy volt róla szó, hogy Dániel ugyan itt van elhelyezve, de a Héber Kánonban más helyen van Dániel könyve, és más besorolás aláesik valamilyen oknál fogva. A történelmi háttérről is említsünk meg néhány dolgot. Hósás az északi királyság tragikus utolsó napjaiban élt, amelynek 25 éve alatt 6 király uralkodott. Tehát második Jerobámat követően, mert ugye az ő uralkodása, illetve az ő profétai szolgálat egy részben egybeesett második Jerobámmal, de utána még volt 25 év, amikor 6 király uralkodott, mire végül ez a bizonyos asszír fogság és szétszóratás történt. Már eleve az, hogy az Ószövetségben egy általános dolog az, hogy 20-25-40 évig uralkodnak királyok, ugye úgy tűnik nekem sokszor, hogy a 40 év az a terminus, mint nálunk a 4 év most, az náluk kb. A 40 év, úgyhogy aki ennél kevesebbet uralkodott, aznak már nem volt teljes a királysága, van egy-kettő, aki az 50-et is meghaladta, nem túl sok. És hogyha 25 év alatt 6 király uralkodott, akkor az ószövetségi mérce szerint azt jelenti nekünk, hogy ott nem volt minden rendben, hanem túl gyorsan váltották egymást az uralkodók. Hogyan is történt ez? Négyen, Zakariás, Sallum, Pekája és Péka még uralkodásuk idején utódjuk áldozatává váltak, tehát gyakorlatilag államcsinnyel került a következő mindig oda, úgyhogy legyilkolta az aktuális királyt. Névrokon a Hósás harcban esett fogságba, és csak Menáhemet követte a trónon saját fia. Maga a Hósás könyve beszél erről, hogy ezek a királyok, akiket Isten haragjában adott és felindulásában vett el, úgy sodródtak, mint forgács a víz színén. Ugye itt idézőjelbe tettem néhány szót, ami a megfelelő helyeken fordul elő. Tehát úgy értelmezi Hósás proféta, hogy ami történt ott a királyokkal, az ő uralkodásuk, bukásuk, ezek a gyilkosságok, vagy államcsínyek, ezek mind valahogy úgy valósultak meg, hogy a háttérben ott volt Isten, legalábbis bizonyos törvényszerűségek között, tehát nem arra kell gondolni, hogy ő volt az, aki ezeket a gyilkosságokat elvégezte, hanem azok a törvényszerűségek éltek, amelyek következtében ugye ők az Istentől való elfordulásuk, engedetlenségük miatt ugye aratták az ő cselekedeteiknek a gyümölcsét. Az egyik vérontást, a másik vérontást követte. Asszíriak elkezdett nyugatra terjeszkedni, és elfogadta Menahem az uralkodónak ezt a világhatalmat, és adófizetője lett, hogy valahogy mentse az ő országának részlegesen legalább a szabadságát. De nem sokkal ezután történt egy cselszövés az ő fián keresztül, illetve a fia az Pekája volt, Pékán keresztül, aki utána ő követte, és ezért, hát, ami lenni szokott, hogyha egy ilyen meghódolt adófizető ország mégis föllázad, akkor szétdarabolták ezt az országot, és csak egy nagyon kis része maradt meg. Tehát mielőtt teljesen széthult volna, már nem az egész régi Izraelről volt szó, hanem csak Efraim és Nyugat-Manasse bizonyos területei maradtak Izrael királyánál. Később Hósás, az utolsó király hűtlensége miatt elfoglalták a főváros Samáriát, népét száműzték, ahogy említettem, 722-721-ben, és ez végleg az északi királyság végét jelentette. Később olvasunk arról, hogy más népeket telepítettek oda, aztán csak visszahoztak papokat, ennek következtében tanították Mózes könyvét, kialakultak a samaritánusok, ugye az új szövetségben fogunk ezzel
foglalkozni, de soha többé nem létezett mind.

Tehát elmondja azt, hogy ennek az egész színdarabnak, vagy játéknak, demonstrációnak, amit történik, az a célja, hogy végül rádöbbentse, akiket rá tud döbbenteni, hogy visszatérjenek Istenhez, és komolyan vegyék ezt a gondolatot, hogy vele összhangba kerüljön az életük. A visszatérés leírása, amit több helyen megtalálunk a könyvben, mindig az eredeti Egyiptomból való kivonulást és az ígéret földjének az elfoglalását, vagy a kánáni letelepedést, ennek a képeit adja, mert hiszen ez az, ami mindig ott élt Isten ószövetségi népében, hogy ez volt a nagy szabadítás, ugye, ahogy annak idején éppen velem Mózes második könyvéről beszéltük, mondtuk, hogy éppen ez a szabadítás azokat a lépéseket magába foglalja, amely minden egyes ember életében is megtörténik, ahogy a Istentől való elszakadottság állapotából visszakerül, és összhangba lép Istennel, és helyreáll az ő élete. Hósás úgy tekintette, hogy Izrael múltbeli eseményei az Úrral megadják az alapvető mintát a jövőbeli cselekedeteihez. Mert Isten jelleme nem változik, szándéka nem változik, ő meg akarja menteni az ő népét, ő szereti az ő népét, éppen ezért, ahogy régen bánt az ő népével, abból ki lehet következtetni, hogy hogyan fog a jövőben is bánni velük. A könyv második része a 4. fejezettől gyakorlatilag a 14. végig részletezi Izrael elmerülését a kánani vallásban, de nehéz lenne valamiféle szerkezetet megalapítani, vagy megállapítani ebben a könyvben. Itt ugye elmondtam néhány vázlatpontot, hogy nagyjából miről is szól ez a könyv, de igazán a különböző beszédeknek az összefűzéséről van szó, amiben egy ilyen nagyon egységes szerkesztett logikát nem lehet megtalálni. A fő hangsúly azon van, hogy mint ahogy más profétai könyvekben is, hogy bűnbánatra próbálja szólítani a népet, a biztos pusztulást elkerülendő Izrael egyetlen lehetősége az, hogy visszatérjen az Úrhoz. Ez a gondolat ismétlődik újra és újra, mondjuk két nagyon fontos helyen, a 6. meg a 12. illetve 14. fejezetekben megtaláljuk ezt. A különböző ásatások kapcsán ma már sokkal részletesebb képet alkothatunk arról, hogy mi is volt az a fajta pogány vallás, bálványimádás, baáltisztelet, amivel szemben próbálja figyelmeztetni a proféta a népet, vagy amitől próbálja eltéríteni, ami belekeveredett az igaz Isten imádatába. Az Ugaritnál felfedezett anyagokból összegyűjtött információk teszik lehetővé leginkább, hogy pontosan megismerjük azokat a szokásokat, amelyek ellen Hósás tiltakozott. Ugye nem véletlen, hogy a Hósás könyve az Istennel szembeni hűtlenséget paráznaságnak vagy házasságtörésnek maibb nyelven mondva nevezi, és alapvetően ezt a férfeleség kapcsolatot, vagy házasság-család kapcsolatot és hűség témáját veti föl, mivel hogy a természetvallásokban, Baál tiszteletben egy nagyon jelentős szerep jutott. A pogány isteneknek, vagy a Baálnak történő imádat közben a templomban szolgálatot teljesítő és éppen ilyen célból hivatásosan ott lévő parázda nőkkel való kapcsolatban maga a szimbolizmusa ezeknek az áldozati helyeknek tele volt ilyen szexuális jellegű dolgokkal, hogy a ma is megtalálunk néhány helyen, például Petrában is ott vannak ezek a naposzlopok, amelyeknek szintén egy ilyenfajta jelentősége vagy jelentése is van. És ezek a dolgok nagyon mélyen benne voltak azokban a természetvallásokban, ami végül ugye beszűrődött Izraelhez. Találkozunk a borjú szobrának az imádásával Samáriában, erre utal 8., 10., 13. fejezet. Különböző nemzetközi viszályokat, a anyagiasságnak a kérdése. A nyers nyelvezet ellenére, amely nyilvánvalóan elkerülhetetlen volt egy ilyenfajta összefüggésben, mégis kiderül a könyv legfő

célja, hogy próbálja kidomborítani Isten könyörületét, szeretetét, kérlelését, de igazán ennek a nagyságát akkor lehet megérteni, ha a másik oldalon ott vannak ezek a sötét dolgok, hogy mi az, aminek az ellenére, vagy amivel szemben Isten próbálja megnyerni, vagy visszanyerni ezt a népet. Hósás szerint Izrael legnagyobb baj az volt, hogy nem tisztelte Istent, erre utalásokat találunk, de Isten mégis szeretettel fordul az ő népéhez, és ez nem változik meg, ez a gondolat is újra előkerül. De ha rendszerezetten próbáljuk végig gondolni, akkor négy olyan téma van, talán amit megemlíthetünk, ami kulcs gondolat ennek a könyvnek, és ezen keresztül talán egy picit megérthetjük azt is, hogy mit is mond nekünk ez a könyv. Az első, hogy Isten szeretete állandó. Rendkívül fontos hangsúlyozni ezt, és a Biblia minden befektet, hogy hangsúlyozza ezt a gondolatot, mert hiszen ebben más az emberi szeretet és az isteni szeretet. Mert az emberi szeretet sohasem tud olyan állandó lenni, mint amilyen az isteni szeretet. Kezdődik például a 11. versben, azt mondja, amikor még gyermek volt Izrael, szerettem őt, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Most arra vágyik, hogy helyreállítsa őt, később ugyanitt ebben a 11. fejezetben mondja, miképpen adnálak oda, Efraim, szolgáltatnálak ki, Izrael, miként adnálak oda, mint Admát, tennélek olyanná, amilyen Seboim. Megesett a szíve, bennem az én szívem, fellángolt bennem minden szánalmam, nem végeztem el haragomnak hevét, nem fordulok vissza Efraim vesztére. Mert Isten vagyok én, és nem ember, a szent te közötted, és nem haraggal jövök én. Csodálatosan hangsúlyozza azt, hogy az ő szeretete az nem pillanatnyi érzelmeken, keserűségen, dühön, vagy valami ilyesmin múlik, vagy amiatt ingadozik, hanem ez egy állandó dolog. Talán van itt néhány olyan név, amit gondolkozunk, nem tudom, hogy mit jelent ez az Adma, meg a Seboim, valaki gondolja, vagy nem gondolja, én sem tudtam, addig még utána nem néztem. Ha azt mondom, hogy Sodoma meg Gomora, akkor már jobban feldereng a kép, és azt mondom, hogy ott öt város esett el, és itt ezeknek a neve van megemlítve, amit ritkábban használnak, akkor most már tudjuk, hogy hol vagyunk, és mi történt ezekkel a városokkal. Talán azért, hogy választékosabb legyen a fogalmazás, nem a legismertebb városneveket mondja itt azok közül, az Isten haragjában elpusztított városok közül, hanem másik neveket. A jövőben a kegyelmes szeretete miatt, de csak ezért van reménység az üdvösségre. Tehát nem valamiféle teljesítményre alapozza ezt, hogy ők kivívhatják Isten jó indulatát, hanem teljesen egyértelmű, hogy ez a kegyelmen alapszik, Isten kegyelmén, az, hogy megessik a szíve. 14. fejezetben van egy nagyon csodálatos szakasz ezzel kapcsolatosan, az 5. verstől azt mondja, kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem őket ingyen kegyelemből, mert elfordul tőlük az én haragom. Olyanná leszek Izraelnek, mint a harmat, virágozni fog, mint a liliom, és gyökeret ver, mint a Libánon. Kiterjednek az ő ágai, és olyan lesz az ő ékessége, mint az olajfájé, illata pedig, mint a libánoné. Visszatérnek az ő árnyékában lakók, és felelevenednek, mint a búzamag, és virágoznak, mint a szőlőtő. Híre olyan lesz, mint Libánon boráé. Efraim így szól, mi közöm nékem többé a bálványokhoz. Én meghallgatom, és figyelek rá. Olyan vagyok, mint a zöldelő ciprusfa. Tőlem származik a te gyümölcsöd. Kicsoda a bölcs, hogy értse ezeket. Kicsoda az értelmes, hogy eszébe vegye ezeket. Bizony igazak az Úrnak utai, és az igazak járnak azokon, az istentelenek pedig elesnek rajtuk. Végigvezeti ezt a gondolatot, és végül azt mondja, hogy felfoghatatlan Istennek a szeretete igazán. Ki olyan bölcs, hogy megértse, és ki olyan értelmes, hogy eszébe vegye, és amikor Isten igazságáról van szó a Bibliában, akkor sohasem arról a fajta
jogosságról van szó, amit mi emberek gondolunk, hogy adok, kapok, és miért, mi jár, okokozati összefüggés, hanem Isten igazságossága, ami itt is megjelenik, az az állandó szeretet, hogy ő igaz önmagához, hogy ő nem tud más tenni, mint egy szülő esetek legtöbb alkalmával még akkor is szereti a gyermekét, hogyha az a cselekedetei által nem érdemli meg, mert az a gyermek is szereti őt. Ugyanakkor, ha tovább megyünk, a második gondolat, amit elmond nekünk ez a könyv, hogy Isten szeretete követelményeket támaszt. Átcseng ebből a könyvből, nem hoztam ide idézeteket most, hogy Isten szent, és ha Izrael az ő népe akar lenni, akkor éljen egy szent életet. Maga, ahogy Gomerrel bánik, és azért nem olyan, tehát a szeretet az feltétel nélküli, vagy a visszafogadás feltétel nélküli, de értelemszerűen látni akarja a gyümölcsét ennek. Tehát az ember kötelezettség az, hogy válaszoljon, nem az, hogy kezdeményezzen, és megtegyen bármit, hogy Isten jó indulatát kivívja, mint ahogy ez a pogány vallásokban van, hogy gyakorlatilag az áldozat és minden vallásos cselekmény arra irányul, hogy befolyásolja Istent és megváltoztassa az érzelmét az emberrel szemben. Ez a lényege, az egyik lényege a pogány vallásoknak. Itt nem erről van szó, hanem itt arról van szó, hogy Isten érzései, szeretete állandó, de hogy mi emberek is, vagy mi szülők is szeretnénk, hogy a mi állandó szeretetünk, a mi aggodalmunk, a mi könyörületünk, a mi kegyelmes magatartásunk valamiféle viszonzást kapjon, Isten is gyakorlatilag erre vár, és ez, ami megpecsételi azt, hogy tényleg elfogadtuk az ő követelményeit, és elfogadtuk az ő szeretetét. A harmadik dolog, amit szintén látunk ebben a könyvben, hogy a bűn egy komoly dolog. Az Istennel való kapcsolat megtörése olyan súlyos, mint a paráznaság vagy a házasság törés. És ha valaki szenvedő alanyként átélte ezt közöttünk, akkor tudja azt, hogy az egyik legfájdalmasabb dolog ez mindenképpen. És ezzel próbálja érzékeltetni azt, hogy nem egy egyszerű olyan dologról van szó, hogy hát ennyi, valami, nincs semmi ára ennek, majd megoldjuk, nem tesz semmit, hanem igazán olyan sebeket ejt, amelyek talán sohasem állíthatók helyre, úgy, hogy mintha sose történt volna meg, hanem csak egy másfajta helyreállítási mód van. Hósás kapott ugye egy parancsot, már ezt olvastuk, hogy szólt Hósáshoz, és azt mondja, menj védj feleségül egy paráznanőt, legyenek gyerekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak. Itt is elmondja ezt a gondolatot, hogy ez egy komoly dolog Isten előtt, tehát nem arról van szó, hogy annyira nagy lelkű, hogy ennek nem tulajdonít jelentőséget, hanem a bűn egy komoly dolog. Éppen ezért, amikor Hósás visszahozta Gómert, a kapcsolatuk nem állhatott helyre bizonyos feltételek teljesítése nélkül, és azt gondolom, hogy ez egy magától értetődő dolog, mindannyian így gondolnánk ezt, hogy egy kapcsolat az egy kölcsönösségen alapszik. Itt egy dolog az, hogy ki kezdeményez, és ezt nagyon szépen leírja ez a könyv, hogy Isten az, aki kezdeményez, nem mi vagyunk, akik kezdeményezünk. Az újszövetségi tékozló történetben is erről van szó, hogy a helyreállításban Isten az, aki kezdeményez, vagy az Atya az, aki kezdeményez, viszont nem mindegy az, hogy hogyan válaszol erre, vagy hogyan reagál erre. Ahhoz, hogy Isten végleg helyreállítson ehhez, bűnbánatra van szükség. Például a 14. fejezetben olvassuk. Térj meg Izrael Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el. Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz, és ezt mondjátok neki. Bocsáss meg minden bűnt, és fogadj szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Tehát azt mondja, hogy valamiféleképpen cselekedetekkel, de szavakkal is ki kell fejezni, hogy én hátat akarok fordítani ennek a korábbi életnek, vagy annak, ami szemben állt Isten akaratával.
ez az egyetlen feltétele igazán annak, hogy ez a helyreállítás megtörténjen, mert Isten a kezdeményező, de el kell ítélni a múltat, mert ez egy komoly dolog. Az árat nyilvánvalóan nem mi fizetjük meg, bizonyos következményeit learatjuk, és sokszor ez fájdalmas, mert ha elkövettünk egy bűnt, és bocsánatot kaptunk erre, akár Istentől, akár emberektől is, még ez nem jelenti azt, hogy bizonyos következményei nem maradnak meg ennek. Nagyszerű példa volt erre, ugye Dávidnak a története, aki teljes bocsánatot kapott Istentől, de életének a végéig hordozta a következményeit, és nem kis következményei voltak. Tehát ebben a vonatkozásban vannak következményei, de az árát nem nekünk kell megfizetni. A negyedik dolog pedig végül, hogy a bűnbánat és a szolgálat legyen őszinte. Átcseng ebből a könyvből, hogy nem egy könnyű, felületes dolog, hogy számításból azt mondom, hogy ha így viselkedek, vagy így szólok, akkor elfogadja, de a szívemben valami egészen más legyen. Ezt lehet, hogy meg lehet tenni, amikor emberekről van szó. Biztos mások is átéltek, nem csak én, azt, hogy valaki hirtelen rám szorult valamiben segítségért, akivel esetleg nem volt harmonikus kapcsolatom, vagy valami miatt feszültség volt köztünk, vagy netán az ő részéről neheztelés volt, és akkor úgy hirtelen minden úgy elsimult, és aztán kiderült, hogy azért, mert éppen kérni akar valamit, valamiben rászorul az emberre. Valamikor mi is átlátjuk, ezt nem mindig látjuk át, de abban biztosak lehetünk, hogy Isten átlátja azt, hogy egy embernek a közeledése őszinte, vagy pedig nem. Bizonyítani kell nem egy megújult külsőségekkel, hanem egy megújult élettel. Erről szól igazán a 6. fejezetnek az első néhány verse, a következőképpen mondja ezt. Azt mondja, hogy jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket, 2 nap múltán életre kelt, 3. napra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte, ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. Aztán a 6. versben úgy folytatja, mert szeretetet kívánok, nem áldozatot. Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Tehát hangsúlyozza, hogy nem valamiféle külső formákra van szükség, amivel demonstráljuk azt, hogy mi megbántuk a mi bűnünket, hanem egy belső változásról van itt igazán szó. De még itt is egy nagyon érdekes ebben a szakaszban, amikor ez a 2 nap után 3. napra életre kelt, vagy föltámaszt bennünket, összecseng valamivel a megváltás történetéből, aki 3. nap föltámadott, ami arról beszél, hogy valaki más fizette le az árat ezért a helyreállításért. Ennek ára van, de valaki más fizette le az árat. Isten a kétségbeesés völgyén keresztül vezette végig Gómert, és megnyitotta számára reménység ajtaját, annak ellenére, hogy ezt nem érdemelte meg, nem szolgált rá, talán gondolhatott arra is, hogy már nincs erre lehetősége. Azt mondja Ósásnak, hogy vásárold vissza, állíts helyre, bánjúgy vele, mintha sosem ment volna el, bánjúgy vele, ahogy az Úr is szereti Izrael fiait. Valójában Hósás cselekedete Isten szeretetének az illusztrációja. Rajta keresztül, vagy ezen a könyvön keresztül értjük meg azt, hogy hogyan is gondolkodik Isten az emberről, vagy milyen viszonyban van az emberrel. Azt gondolom, hogy ha jó alaposan megnézzük Hósás könyvét, akkor nem kell félnünk Istentől. Nem kell egy ilyen bosszúálló Istent elgondolni, mint sokszor az Ószövetségre kivetítik az emberek. Ezt a bosszúálló, kegyetlen Istent, aki valamiféleképpen ilyen gyanús ellensége az embernek. Mintha csak azt mondta volna, hogy menj el és tedd azt, amit én teszek. Nos, ennek ellenére
nehéz megérteni Istennek a szeretetét. Talán ha elkezdjük gyakorolni, még akkor is nehéz megérteni, de egy kicsit kapizsgáljuk, vagy egy kicsit talán közelebb kerülhetünk ehhez. Az egyetlen mód, ahogy tükör által homályosan, ahogy az új szövetség beszél erről, megérthetjük az, amikor elkezdjük gyakorolni, és talán valami olyan érzések keletkeznek bennünk, amik gondolhatjuk, hogy Istenben is ott voltak akkor, amikor megtette érettünk ezt. Az ószövetségi tékozló lánynak a történetét bárhogy is próbáljuk megérteni, vagy legalábbis ahogy én próbálom megérteni, mint férj és apa, tehát nem igazán tudom. Nem tudom, hogyha bele kellene kerülni egy ilyen helyzetbe, és végig kellene élni, akkor hogyan lehetne ezt végigcsinálni, mert a legtöbbször ez a mindennapi életben nem történik meg. Nagyon ritkán történik meg az, hogy ez így legyen az embernek az életében. És éppen ezért a legjobb illusztráció arra, hogy Isten ezt a nagyon-nagyon nehéz dolgot, ami nagyon ritkán történik meg, a legtöbb összetört családban vagy házasságban nem történik meg végül, Isten egy ekkora dolgot is megtett, meg tud tenni, és megtett Jézus Krisztuson keresztül. Tehát amikor a Golgota keresztjére feltekintünk, akkor látjuk, hogy na ez az, ami történt. A kereszt csillan fel igazán nekünk, ezen a proféciánk keresztül, vagy profétai könyven keresztül, ami majd végül Jézus Krisztusban nagyon érthetően, nyilvánvalóan megjelent. Ez a könyv elmondja nekünk, hogy ha szeretnénk megérteni igazán a szeretetet, ha keressük a szeretetet, akkor nem kell messzebb mennünk Jézus Krisztusnál, mert ő az, aki ezt hitelesen demonstrálta nekünk. És mindig már az Ószövetségén is próbálta volna rá vezetni az embert, és ez a fajta szeretet az, ami betölti a legmélyebb szükségleteit az embernek. És ez Istenen keresztül megtalálható. Én reménykedem abban, hogy ahogy újra olvassuk ezt a könyvet, kicsit próbáljuk megérteni azoknak a gondolatoknak a fényében, amiket elmondtam, akkor sikerül egy picit jobban megérteni azt, hogy milyen is ez az isteni szeretet, és hogyan lehetnénk ennek a élvezői, és hogyan lehetnénk, ha csak kicsit töredékesen is, de a gyakorló is ennek. És jó lenne, hogyha ezt tudnánk valamilyen erőfeszítéseket tenni, vagy valami reménységünk lenne erre, hogy ezt megpróbálhatjuk tenni. Köszönöm szépen a figyelmet!

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igazisten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

Zsoltárok könyve 67. fejezet, 2. vers. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa ránk az arcát.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő perceket is velünk szeretnék eltölteni. Műsorunkat ma egy rövid zenei bevezetővel és egy énekszámmal indítjuk, ezek után pedig Cserbik János adventista lelkész előadásában egy remélhetőleg áldást, lelki erőt hozó elmélkedést lesz alkalmunk meghallgatni, a 33. Zsoltár alapján Kell egy jó barát címmel. Az elmélkedés után műsorunk utolsó perceiben egy másik énekszámot fogunk meghallgatni. Kellemes rádiózást, sok áldást kívánok!

0: Kell egy jó barát. Erről szól a 33. Zsoltár, meg persze sok mindenről, de én azt gondolom, hogy legjobban, nekem legalábbis, ez a mondat foglalta össze a tartalmát. Kell egy jó barát. De miről szól ez a mondat? Megmondom őszintén, nem sok, de azért néhány közösségi oldalnak, online internetes oldalnak magam is tagja vagyok. És vannak olyan barátok, olyan ismerősök, akiknek az oldalára mindig érdeklődéssel tekintek, mert valami olyan megosztást nyerek ott, amit örömmel tetszikelek. Amikor egy képet, egy gondolatot, egy írást, vagy egy élményt megosztanak az életükből, mindig tudom, hogy valami kedves, derűs, bátorító, vigasztaló, megerősítő gondolatot tartalmaz. Kell egy jó barát. Persze, ha nem csak a képernyőn látjuk egymást, az még jobb. De mennyi erőt nyerhetünk egy igazi jó barát által? Hallgassuk csak meg a 33. Zsoltárt.
1: Örvendezzetek az Úrban, ti igazak, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat, citerával, 10 húrú hárfával zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, tengessetek lantot lelkesen újongva. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és a törvényt, az Úr kegyelmével tele van a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tengervizét, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a mélység vizét. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a földkerekség minden lakója. Mert szólt, és meglett az. Parancsolt és előállott. Az Úr elfordítja a nemzetek szándékát, meghiúsítja a népek gondolatait. Az Úr szándéka megáll mindörökké. Szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Letekint az Úr az égből, lát minden embert. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő formálta mindnyájuk szívét, és jól ismeri minden tettüket. Nem szabadul meg a király a nagy sereg által, a hős sem menekül meg nagy erejével. Csalódik, aki lovaktól vár szabadítást, nem mentenek meg azok nagy erejükkel. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat. Kimenti lelküket a halálból, és az éhínségben is eltartja őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Uram, legyen rajtunk a te kegyelmed, hiszen benned bízunk.
0: A 33. Zsoltár egy örvendező, Istent dicsérő Zsoltár. Rögtön az első 3 versében felszólító módban szerepelnek ezek a szavak, örvendezzetek az Úrban, dicsérjétek az Urat, énekeljetek neki. És itt egy nagyon érdekes kifejezést olvasunk, énekeljetek neki új éneket. Az ember lelkében lévő dalról már Babits Mihály is írt, és arról szól Dávid Zsoltára is, hogy amikor az ember Istenhez fordul, akkor újra és újra felfedezhet valami újat, valami tapasztalatot, ami éneket fakaszt az ember lelkéből. Az örvendezés és a dicséret tehát nem valami Isten által megkövetelt házi feladat a hívő ember számára, hanem azt szeretné az Isten, hogyha olyan jó kapcsolatban, olyan online, szoros szövetségben lennénk vele, hogy újabb és újabb tapasztalatokat szerezzünk a jóságáról, a gondoskodásáról, ahogyan tanít, ahogyan bátorít, vagy ahogyan jóra vezet minket akár saját oktalanságaink ellenében is. Amikor tetszik, amit valaki csinál, vagy valamit megoszt, akkor az embernek nem könnyű, nem nehéz kifejezni ezt az örömét. Amikor az ember ilyen új éneket énekel, akkor ez azt jelenti, hogy megint felfedeztem valamit, megint hadd meséljem el, mert nem tudom magamban tartani, nem férek a bőrömbe, hogy el ne mondjam, hogy énekelni tudnék örömömben, szoktuk mondani. Énekeljetek neki új éneket. Az új ének, mint kifejezés, a porosodó, kicsit rigolyás, vallásoskodás és hitben járás tapasztalatához képest egy nagyon fontos kifejezése a Bibliának a Zsoltárokban, Ézsaiás könyvében, és talán a legfontosabb Jelenések könyvében is visszatérő kifejezés. Legyen friss ez a kapcsolat, legyen állandó, mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt. És amikor mondja a Zsoltár író, hogy nézem az ő munkáit, ahogy összegyűjtötte a tengerek vizét, ahogyan az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük, ahogyan ő szólt és meglett, parancsolt és előállott, vagy ahogyan a 10. versben azt mondja, hogy azóta is az emberi történelmet igazgatja az Isten, mert bár nem ő a világ ura, mert az ember azt átjátszotta az uradalmat, a fejedelemséget, az ördög, az önzés fejedelmének a kezébe, de az Úr még így is azért jól megtréfálja a rosszat, és elfordítja a nemzetek szándékát, és sokszor meghiúsítja a népek gondolatait, mert az ő szándéka megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Szóval, ahogyan a Zsoltáros mondja, minél többet szemlélem, hogy az Isten mit tett, a teremtéstől kezdve, és mit tesz az emberi történelemben, mit tett az én születésemtől kezdve, és mit tesz napról napra az én életemben, rájövök, hogy kell egy jó barát, és én azt hiszem, meg is találtam ezt a jó barátot. Mert amiket Isten megoszt, az ő beszéde, az ő gondolatai, az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges, az engem örömre, bizalomra, és bátorságra serkent. Tetszik, amit csinál. Tetszik, amit mond. Jó dolog megismerni az Urat, mondja a Zsoltáros. És amikor eljut idáig, akkor dönt. Ő maga is dönt, mert azt mondja, hogy szeretnék az ő népe lenni. Szeretném az Istenben bízó életet kipróbálni. Mert a 12. vers szerint boldog nép az, amelynek az Úr az Istene, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Kicsit olyan érzésem van, mint amikor maradva a példánál egy közösségi oldalon valaki bejelöl, akit valamennyire ismerek, de nem túlságosan, majd rákattintok, mielőtt visszajelölnék, rákattintok az oldalára, és megnézem a megosztásait, és igen, ez az ember erőforrás lesz a számomra. Ez a barát barát lesz, mert kapok tőle, mert erőt ad, mert olyan az értékrendje, ami számomra is fontos, úgyhogy visszajelölöm. Igen, boldog az az ember, aki az Isten barátja. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene, mert az Isten beszédéből, az ő igéjéből, ahogy megismerem, az ő megosztásaiból, az ő gondolatait és az ő tetteit, a teremtéstől kezdve a megváltáson át, az előttünk álló történelmi szabadításig, addig a kozmikus győzelemig, amikor Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben, és mindörökre megszünteti az árnyék országot, a bűn, a halál, a fájdalom és a könny birodalmát. Szóval az Isten már addig is, azt szeretném, hogyha a barátom lenne, azt szeretném, hogyha a gondolatait, a megosztásait, az ő igéjéből, az ő tetteit napról napra egyre jobban megismerhetném, és tudnék minden nap új éneket énekelni, hogy nem férnék én sem a bőrömben, hogy az emberek felé, mert sokszor magamtól csak a kételjeimet, a szomorúságaimat, a világ és a világ hírei által rám árasztott negatívumot adom tovább. Szóval boldog nép az, amelynek az Úr az Istene, és én ilyen boldog akarok lenni. Tetszik, amit csinál. Tetszik, hogy ki ő. A beszéde, a gondolatai. Tetszik, mert folytatja a Zsoltár író, ő egy olyan barát, aki a 13. vers szerint letekint az égből, és lát minden embert. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő formálta mindnyájuk szívét, és jól ismeri minden tettüket. Olyan szép ez a leírás. A világegyetem teremtője, akinek szavára lettek az egek, és szólt is meglett, parancsolt és előállott, olvastuk az előző bemutatkozó részben, nem csak nagy dolgokat tud tenni, hanem aprólékos, részletes, személyre szabott figyelemmel van minden egyes ember iránt. különleges ezekben a versekben, a 13-tól a 15-ig terjedő versekben, hogy az égből letekintő urat így jellemzi, lát minden embert, minden embert. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő formálta mindnyájuk szívét, és jól ismeri minden tettüket. Nem csak az a fantasztikus ebben a leírásban, hogy a világegyetem legnagyobb közösségi oldalát mutatja be itt a zsoltáros, aminek ráadásul a vezetője, a megalkotója, egy erkölcsileg fedhetetlenül szerető lény, aki a legnagyobb önfeláldozó szeretetre is képes, és amikor napról napra letekint a föld minden lakójára, akkor nem azt mondja, hogy elegem van már, hogy hagyjanak békén, hogy nekem csak egy nyűges, egy teher ez a világ, hiszen itt kicsinyes kis hangya emberkék egymásba akaszkodva pusztítják egymást, és próbálnak valahogyan fogást keresni a másikon, szeretetlenségükbe egymás ellen acsarkodnak, hát jöjjön, aminek jönnie kell. Nem, Isten soha nem hagyná magára a világot, még hogyha mi magunk űztük is ki őt ebből a világrendszerből. Ő látja az embert, mindnyájuk szívét és minden tettüket, és folyamatosan azon töri a fejét, hogy valami olyan megosztást az ő beszédén keresztül, vagy az ő tettein, vagy az ő gondolatainak a továbbadásán keresztül, a Szentlélek által az ember gondolataiban, lelkiismeret szaván keresztül, szóval, hogy valahogyan szóljon, valahogy van olyasmit osszon meg velünk, amire végre rányomjuk a tetsziket, és valahogy végre kimondjuk azt az ő jelölésére, amikor barátnak jelöl minket, és mi gondolkodunk, már jó ideje függőben van, hogy visszajelöljem a megerősít gombbal, hogy na jó, leszek a barátod. Szóval itt van az Isten, és várja, hogy visszajelöljük őt. Várja, hogy miközben ő napról napra figyel és követ bennünket, és ha kell, beavatkozik, de nem fizetheti ki minden rendezetlen számlánkat, mert csak elrontana vele minket. Szóval az Isten egy visszajelölésre vár, hogy megjelenhessen a maga barátságával, a maga hűségével és szeretetével, a maga beszédével, a maga tanácsával és hatalmával a mi életünkben. Mert más hatalom nincs, ami ezen a földön nekünk segíthetne. Nem szabadul meg a király a nagy sereg által, mondja a zsoltáros, és a hős sem menekül meg a nagy erejével. Csalódik, aki lovaktól vár szabadítás, nem mentenek meg azok nagy erejükkel. Csak hogy egy kicsit képben legyünk, az időszámításunk előtti első évezred fordulóján a lovak Izraelben egyáltalán nem számítottak természetes élőlénynek, még a hadseregben sem. Majd Salamon király honosítja meg őket nagy számban. A lovasok és bizonyos harci fegyverek, a szekerek vagy más fegyverek újdonságnak és egészen magas minőségű technikának számítottak, vagy természeti erőforrásnak a harcászatban. Hogyha valaki azt mondta, hogy a lovaktól várja a szabadítást, akkor az egy csoda fegyverben hitt, és ha megtehette, hogy neki lova legyen, akkor ő a legjobban felszerelt sereggel rendelkezett. Ám de ez kevés az életben. A világháborúihoz az emberi fegyverek nem szolgáltatnak biztonságot. Ám de az Úr, mondja a 18. vers, szemmel tartja az őt félőket és kegyelmében bízókat. Amikor az ember megérti, hogy mit jelent tisztelni az Istent, bízni benne, azaz félni őt, és az ő kegyelmét elfogadni, szóval amikor az ember végre visszajelöli az Istent, akkor szövetségre lép. Akkor tudja, hogy Isten lesz az, aki kimenti lelkét a haláltól, halálból, az Isten lesz az, aki az éhínségben is eltartja őt. Akkor mondja együtt hitben, hogy lelkünk az Urat várja, mert segítségünk és pajzsunk ő, csak ő benne vigad a szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. És kimondja azt az utolsó mondatot, mert ez a zsoltár egy gyönyörű fohásszal zárul. Ez a mindennapok fohásza is lehet. Akár napról napra, vagy óráról órára is el lehet mondani. Uram, legyen rajtunk a te kegyelmed, hiszen benned bízunk. Milyen más ebben a védelemben, erre a lóra ülve, ezt a segítséget, ezt a pajzsot megragadva, hogy a zsoltár által használt képeket mi is használjuk, újra és újra Istenhez fohászkodni, kimondani a zsoltárossal együtt, ahányszor csak kell, ha kell napjában többször, Uram, legyen rajtam a te kegyelmed, hiszen benned bízom. Tudom, hogy hihetek neked. Tudom, bizonyítottál a megosztásaid, a teremtő jóságod és hatalmad, a megváltó szereteted és önfeláldozásod, és az ígéret, hogy visszajön Jézus az ég felhőiben, hogy megszabadítson minket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Uram, legyen rajtam a te kegyelmet, hiszen benned bízom. Ezt a reményt, ezt az erőforrást kívánom mindannyiunknak, napról napra, úgy legyen.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

0: Nőt, gyógyszerészt és lelkészt egyben, aki az Adventista Teológiai Főiskola tanára, az életmód tanácsadói szakon a bioetika és a biblia és egészségtan tanára. Egy gyógyszerész, aki egyben lelkész is, és mint lelkész a hetednapi adventista egyházat képviseled. Az ember egy egyházról azt vár, vagy egyháztól azt várná, hogy az emberek lelki üdvével foglalkozik. Miért foglalkozik a hetednapi adventista egyház hosszú évtizedek óta, vagy mondhatnám úgy már, hogy több mint 100 éve az étkezés és az egészség összefüggésével?
1: Én is köszöntöm a tévénézőket. Hát az adventista egyház is, mint más, bármelyik más keresztény egyház, nyilván elsődlegesen az ember lelki üdvével, vagy a lelki gyógyításával foglalkozik, de az adventista egyház megalakulása óta valahogy összekapcsolódott ezzel a témával. Elsősorban azért, mert úgy hittek kezdetektől, hogy a Biblia foglalkozik ezzel az ember teljes egészével, testével, lelkével, és ez nem kerülhető meg, ez a kérdés. Azután pedig azért, mert a tevékenysége során hát igazán ettől vált ismerté, vagy ha lehet ezt mondani, híressé, ha világviszonylatban gondolkodunk az adventista egyházról. Legalább 4 olyan dolog van, ami miatt ismerik az adventista egyházat, és ebből 2 a táplálkozáshoz kötődik, 2 pedig szintén valamilyen más egészségügyi kérdéshez, például az, hogy a Loma Lindai Adventista Orvostudományi Egyetemen és kórházban hajtották végre az első csecsemő szívátültetést, ami azután megnyitotta a kaput a további csecsemő szív átültetésekhez más klinikákon is. A második ilyen a dohányzás leszokás segítő programja, a Léleges Szabadon program, ami olyannyira híressé vált, hogy az ENSZ kitüntette miatt az egyházat, tehát több mint 2 millió ember szokott le ennek segítségével a dohányzásról. Aztán az amerikaiak azt mondják, hogy hát egy kicsit viccesen, hogy az adventisták találták fel a reggelit. Nyilván ezt Magyarországon nem lehetne elmondani, de egy amerikai ember számára a műzli a reggeli, vagy legalábbis bizonyos rétegek számára. Ez itt nem mondható el. Hát a Kellogg Cornflakes-et mindenki ismeri, Kellogg ő egy adventista orvos volt, és hát azóta műzli a műzli, mióta Kelloggról beszélni tudunk, tehát valahol az adventisták, az amerikaiak reggeli kultúrájába elég nagy mértékben hozzájárultak, és a negyedik pedig, ami a mi beszélgetésünk szempontjából igazán fontos lehet, az a megállapítás, amit már nem az adventisták magukról, hanem mások, tudósok, akik ezt kutatták, állapították meg, hogy 8-10 évvel tovább élnek az adventisták, összehasonlítva ugyanolyan körülmények között, ugyanolyan társadalmi szinten, gazdasági lehetőségekkel élő kontrollcsoporthoz képest, mert ezeket a kutatásokat sem Magyarországon végezték, hanem Kaliforniában egyet-kettőt, azon kívül egyet Norvégiában, egyet pedig a szigetvilágban, de nagyjából mind amerikai kutatások ezek.
0: Az egyház, tehát a hetednapi adventista egyház, nak voltak olyan kiválóságai, tehát kiváló tudósai, akik ezt felfedezték, és az egyház javára fordították a felfedezéseiket, vagy vannak-e arra bizonyítékok, csak egy hosszú idő folyamán nem vették komolyan az emberek, hogy az Istennek különleges gondja van az étrendünkre?
1: Érdekes lenne azt mondani, hogy nagy tudósok és nagy felfedezések történtek, de azt kell mondanom, hogy nem. Nem tudunk ilyet felsorolni, mert ha azt mondjuk, hogy az adventisták az 1800-as évek közepén már foglalkoztak a dohányzás ártalmaival, akkor ez nem kötődik egy nagy felfedezéshez, inkább egy megfigyeléshez, inkább egy tapasztalathoz.

0: vagy az, hogy az étkezés fontos, vagy az, hogy az alkohol, a koffein tartalmú italoknak a kérdése. Tehát igazán ezek a leírt dokumentumok egy picikét megelőzték a felfedezéseknek a korát. Hát akkor még amikor először adventista irodalom leírja azt, hogy a dohányzás ártalmas az egészségre, akkor még a hagyományos orvoslás felírta tüdőbetegségek esetén gyógyszerként a dohányzást. De beszélhetnénk bizonyos méreg, anyagtartalmú gyógyszerekről is, amikre a korai adventisták azt mondták, hogy ez nem jó, mérgezi az ember szervezetet. Orvos tudomány az akkori azt mondta, hogy ezzel semmi gond nincs, és nyilván eltelt 50 év, 60 év, tehát akárha itt a dohányzás ártalmairól kezdenénk beszélni, igazán a 80-as években lett ez úgy igazán a tudomány asztalán bizonyíthatóan, hát letéve az, hogy a dohányzás káros az egészségre. Tehát ilyen szempontból nem tudnék felsorolni senkit, aki a tudományos oldalról közelítette meg. Tehát inkább a Biblia oldaláról, inkább a tapasztalat oldaláról, de ezekről mind kiderült később a tudomány mérlegén, hogy megállják a helyüket.
1: Igen, ezek nagyon érdekes dolgok, de úgy tűnik nekünk, hogyha a kereszténység 2000 éves történetére visszatekintünk, akkor mintha lettek volna olyan időszakok a kereszténység történetében, amit egyáltalán nem lehet összehasonlítani például a zsidók életmódjával és a zsidók egészségi állapotával. Nem történt-e meg, hogy valamit mi nagyon elfelejtettünk keresztények, amit viszont a zsidók megtartottak, betartottak, értettek és műveltek.
0: Hát hogy ne felejtettünk volna, mindent elfelejtettünk. Hát azzal, hogy igazán a reformáció az emberek kezébe adta a Bibliát, úgy lassan-lassan előjöttek az elfelejtett dolgok. Hát hogyha a járványokra gondolunk, hogy a pestiskolára és így tovább, akkor egyszerűen a karanténnak az ismerete meggátolta volna ennek a járványnak a terjedését, és igazán ez állította meg, hogy valaki, egy szerzetes elolvasta, felfedezte, hogy a Biblia ír ezekről, tehát hogyha Mózes egészségügyi kódexét olvassuk, akkor, és hogyha ezt nem felejtette volna el Európa, egészen másként alakult volna Európa története. Tehát ezek az egészségügyi elvek, amit a Bibliában találunk, ezek 2-3 ezer év után is megállják a helyüket. Akár a higiéniai oldalra gondolok, akár pedig táplálkozási kérdésekre, mind-mind. Tehát igazán nem kellett volna elfelejteni, és nem ott tartanánk.
1: Jelentek meg ilyen könyvek, hogy ételed legyen a gyógyítód, és nagyon-nagyon a reneszánszát éli az étrendünkkel való foglalatoskodás. Hát azt már tudjuk, hogy a káros sugárzás, a vegyi anyagok nagyon negatívan befolyásolják egy ember egészségét, illetve hát az emberiség egészségét, és komoly károkat okoznak. Most akkor egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mi a helyzet az étrendünkkel, az ételünkkel minden rendben van?
0: Hát egyáltalán nincs rendben minden. Hát az, hogy a halál, az elkerülhető halálokokat általában a táplálkozással összefüggő betegségek vezetik vissza, ez valamit mutat. Hát akár a szív- és érrendszeri betegségekre gondolunk, magas vérnyomás, cukorbetegség, hát ami vezeti az elkerülhető halállistát. Ezek mind, hát nem mondom azt, hogy teljes mértékben megoldhatók lennének, mert ez az egyetlen egy rizikófaktor ezeknek a betegségeknek, de nagy mértékben más lenne az életkilátásunk, hogyha a táplálkozás rendben lenne. Tehát egyáltalán nem mondhatjuk el, hogy aki ezt mondja, akkor figyelmen kívül kell hagyja ezeket a statisztikai adatokat. Tehát a nagy számok azt mutatják, hogy a civilizált világ meg hozzájuthatna más minőségű ételekhez is, a tudáshoz is, hát nem azt fogyasztja, amit kellene, vagy amit lehetne. Most beszélhetünk a világ olyan részéről is, ahol esetleg tudhatnák, vagy tudhatják, hogy nem jó, de nincs más. tudom én, az északi sarkon valószínűleg nem beszélhetünk zöldséggyümölcsfogyasztásra, vagy a Szibériáról beszélnénk, vagy pedig ott, ahol egyáltalán nem jutnak hozzá megfelelő mennyiségű fehérjéhez, vagy kalóriához, tehát ahol éhezik a világ. De Európa, Amerika azért más történet lehetne. Hát gond van, határozottan gond van a táplálkozás körül.
1: Tehát egyáltalán nincs rendben semmi a táplálkozás körül. Két évvel ezelőtt allergológusnál voltam, és elbeszélgettem vele, és azt mondta, hogy semmi reménye nincs neki személyesen arra nézve, hogy valami változás állna be, tehát valami pozitív végkifejlete lenne például az allergia elleni harcnak. És rákérdeztem, hogy miért, mert annyira fertőzött a levegő, hát azt mondja, az a kisebb probléma. A nagyobb probléma az, hogy az ételeink. És egy ilyen főiskolai alkalmon, amikor ezzel foglalkoznak a hallgatók, akkor szóba kerül ez, hogy az ételeink milyen minőségűek, amelyeket megvásárolhatunk a piacon?
0: Szóba kell, hogy kerüljön, bár nem dietetikai tanfolyam az például, amit én tanítok a főiskolán, de azért kell szóba kerüljön, mert a Biblia bár nem tartalmaz ilyen formában dietetikai tanácsokat, hát illetve tartalmaz csak nem ilyen meggondolásból, felmerül az a kérdés, hogy miért is kell nekünk erre odafigyelni. A teremtéskor Isten szinte az első, második megszólalásában beszél arról, hogy mi legyen az étrend. Azután, a bűneset után az ember kikerül az édenkertjéből, Isten megint megszólal, hogy miben változik az étrend, mit adunk még hozzá. Azután egy másik nagy esemény, az özönvíz, ami után, akik megmaradnak, azoknak Isten megint csak elmondja, hogy mi a menü, mi az étrend. Ami azt sugallja, és ez szinte több, mint hogy sugallja, az ószövetségi ember számára az étrendnek szinte erkölcsi, etikai jelentősége volt. Mert úgy gondolkodott az életről, hogy az nem az övé, Istentől kapta ajándékba, és az ember dolga őrizni. És mivel őrzi elsődlegesen, hát megint csak a tudománynak az akkori állását nézzük, abból a megfigyelésből táplálkozott, hogy az ember azzal, hogy eteti magát, fenntartja az életet. Aki nem eszik, az meghal. Tehát a táplálkozás szorosan összefüggött a héber gondolkodásban az Istentől kapott élet fenntartásával. És ezt pedig erkölcsi felelősségnek tekintette az ember. És nyilvánvalóan Istennek is komoly szándéka volt azzal, hogy megnevezett táplálkozás csoportokat, vagy táplálék csoportokat, amire az embernek oda kell figyelnie, és talán itt kapcsolódik a feltett kérdéshez, hogyha Isten ezt akkor fontosnak tartotta, akkor vajon ma hogy mondaná ezt el, vajon mit mondana? Vajon szüksége lenne arra, vagy szükségünk lenne arra, hogy valami mást mondjon? Tehát ha Isten a teremtés után azt mondta, hogy a gabonafélék, a gyümölcs, az olajos magvak. Ez az az ideális üzemanyag, amivel a legjobban fenntarthat az Isten által kapott ajándék, az élet. Akkor miért gondolnánk mi több ezer év után, hogy feltaláltunk valami jobbat, és ezt le kellene cserélni. Tehát mindenképpen ezek a kérdések előjönnek a táplálkozás kapcsán, hogy vajon amit eszünk, beletartoznak a teremtő által megtervezett kategóriába, vagy pedig okosabbak lettünk, vagy a testünk átalakult, és jobb lett, mint ahogy a teremtő megteremtette, és most már mi ezektől eltérhetünk. Tehát is csomó ilyen kérdés van, hogy miért mondta ezt Isten, mit mond erről a tudomány, hogy az özönvíz után miért jelenik meg a hús az ember étrendjében, holott ugye az nem volt az eredeti étrendben, akkor most mi az éden étrendet kellene követnünk, vagy pedig az özönvíz utánit. Tehát egy csomó ilyen kérdést felhoznak, és bizony ezek aktuális kérdések.
1: Akkor azt a kérdést járjuk körül, hogy akkor ma mi kerüljön az asztalunkra? Mi az, ami, amit jó szívvel, a Biblia szemszögéből nézve, az Isten szemszögéből nézve, az ember jóléte szemszögéből nézve az asztalunkra kerülhet, ami szilárd és ami folyékony egyaránt. Még annyit szeretnék itt közbevetni, hogy gyerekkorom egyik legkedvesebb meséje volt Méhes Györgynek, az Óberosz, vagy Óbejó, már nem emlékszem, azt hiszem Óbejó a címe a kis meséjének, illetve egy jó hosszú mese, amelyiknek a lényeg az, hogy a falu vagy város bölcse az állandóan elégedetlenkő ételeiben és italában és a minden egyébben elégedetlenkedő lakosságnak azt a büntetést szabja ki, hogy minden csokivá és cukorrá változik, és a kutakban málna szöp folyik, és a patak pedig olvasztott pénz, és hát eltelik egy kis idő, és az egész város jajgat, mert a hasafáj, vagy a foga jelenti a nyúzó-húzó uram, aki a felcser, hogy éppen a 300. fog volt a főbíró uram foga, amit kirántott a héten, és a vége az, hogy amikor újra megjelenik a bölcs, és semmi más nem hoz, csak egy friss, ropogós, illatos cipót és tiszta vizet, akkor az egész város felsóhajt, hogy végre valami, ami emberi táplálék. Ezt a kis történetet csak azért mondtam el, hogy tényleg mi az, ami ma az emberek asztalára kerüljön, ahelyett, ami az általános, amit fogyasztanak az emberek.
0: Hát ebben a mesében az a jó, hogy a falu lakosai emlékeztek még arra, hogy mi volt azelőtt, és mi volt jó. A gond az, hogy most már a gyerekeink, a fiatalok generációja már egy csomó mindenre nem emlékszik, mert nem tudja, hogy milyen például egy teljes kiölésű lisztből készült kenyérnek az íze, vagy mondjuk milyen egy olyan zöldségnek, vagy egy olyan gyümölcsnek a zamata, amit nem vegyszereztek agyon. Mi gyerekkorunkban még volt ilyen, de ma már felnő úgy egy generáció, hogy nem tudja megkülönböztetni az egyik zöldségízét a másikétól, mert egyformává teszik a vegyszerek. Tehát ez a gond, hogy nem tudunk visszaemlékezni. Tehát vissza kell menni valahova a forráshoz, és most már de nem csak a Biblia az egyetlen forrás, amiből mi meríthetünk ilyen információkat. Nyilván nagyon jó, hogy ott van, keresztény ember számára rendkívül fontos, hiteles forrás, de ma már, aki mondjuk nem hisz Istenben, nem hisz a Bibliában, de azt mondja, hogy számomra, amit a tudomány felfedez, az fontos és releváns, akkor a kettő között fel fogja fedezni, hogy semmi különbség nincs. Hát ma a tudomány is azt mondja, hogy a gabonafélék, zöldség, gyümölcs és olajos magok, négy olyan alapvető táplálkozási csoport, ami egyetlen egy nap sem hiányozhat az asztalunkról. Tehát gyakorlatilag mind a négy csoportból fontos lenne fogyasztani. Gyerekeknek is, felnőtteknek is. Tehát talán itt kezdeném, hogy ennek a tehát az ételeinknek a minőségénél kellene a változást kezdeni. Nagyon sokan úgy közelítik meg, hogy mit ne. Tehát én soha nem szoktam így beszélni a táplálkozásról, hogy fúj, most a húsban mennyi zsiradék van, és érelmeszes. Lehetne erről beszélni, ez is igaz, a tudomány mondja ezt is. De az embereket rájöttem, hogy ez abszolút nem motiválja. De arról beszélünk, hogy mit lehet nyerni abból, hogyha minden nap valami olyat fogyasztunk, amiben ott van a gabonaféle maga teljes értékével együtt, akkor ebből mit nyerünk? Hogyha minden nap elfogyasztjuk, most hogyha lefordítom a hivatalos ajánlásokat ilyen egyszerű dologra, hogy 5 darab zöldséget vagy gyümölcsöt, 5 darabot. Voltak egészen konkrét ajánlások, az egészségügyi világszervezet írta le például 1991-ben, hogy 400 g zöldség vagy gyümölcs, illetve 30 gram babféle hüvelyes naponta, ez lenne az ideális, ami az emberi egészséget fenntartja, vagy ami a megfelelő vitamin ásványosú szükségletet megadja az ember számára. Tehát ezek egyszerű, nagyon egyszerű tanácsok, de a gyakorlat nem mindig így alakul. Bár ennek nagyon sok oka van, tehát én arra is rájöttem, hogy itt nem csak arról van szó, hogy valaki tudja vagy nem tudja, szereti vagy nem szereti, hanem bizony megkerülhetetlen kérdés ma már, hogy gazdasági tényezővé is vált. Tehát vajon ma télen, vagy pedig kora tavasszal meg tudja vásárolni bárki, mond a napi majdnem fél kiló zöldség vagy gyümölcs, tehát a kettő együtt kellene egynek lennie. Ilyen kérdések is feljönnek, ami kicsit nehézé válik ez a kérdés.
1: Igen, és akkor az italainkról. Mi az, ami igazából táplálja a testet? Mi az, amit boldogan és tiszta szívvel tudnánk ajánlani gyereknek és felnőttnek egyaránt? Ugye itt ebben az esetben de a gyerekek igazából, akiket mi szoktatunk meg, felnőttek, tehát mi szoktatunk rá bizonyos dolgokra, mi a helyes?
0: Azt hiszem, erre a kérdésre egyszerű választ ad a mi testünk összetétele. Tehát azt mondanánk, hogy a testünk 80%-a koffein tartalmú italokból áll, akkor a válasz egyértelműen az lenne, hogy ilyen jellegű üdítőket kellene fogyasztani, hogy ezt pótoljuk. Tehát, hogy a víz erre az egyetlen jó válasz. Pisztában vagyok, 3 gyerekem van, tudom, hogy ami édes, hát az minden mennyiségben működik, és szinte nehéz ezt a kérdést kordába tartani, mert hogy otthon azon, ami van, de utána az iskolában már nem az van, ami van, és néha bármennyit neveljük a gyerekeinket ebben az irányban, azt mondják, hogy apa légy elégedett azzal, ami van, mert nincs olyan osztálytárs, aki ne hozna az iskolából egy liter kólát, vagy bármilyen egyéb cukrozott és festett üdítőitalt. Úgyhogy ne legyek elégedetlen, mondják ők, hogyha azért néha ők is megkívánják és isznek egyet, ahhoz képest, hogy ők vizet visznek iskolába, az osztálytársaik meg mást visznek. Holott egyértelmű, azt mondják, hogy apa, kóstold meg, hogy mennyivel finomabb az egyik, mint a víz. A víznek nincs semmi íze. Tehát ez megy ma, és én azt mondom, hogy még rosszabb ettől a helyzet az energia italok miatt, ami, hát ha így megy tovább, akkor ennek tragikus következménye is lehet. Tehát valahol nagyon hamar el kell kezdeni a fiatalok között a folyadék kérdést.
1: Egy másik probléma a tej kérdése. Sokan felvetik, hogy talán az nem is annyira egészséges dolog, a tej. Hát én emlékszem az olvasmányaimban, amikor Comenius írja a Didaktika magnában, hogy a figyeljük meg a kertészt, hogy a kertész sem locsolja a fiatal palántát tejjel, hanem vízzel. És ő ezt a kollégust a gyerekeknek mondta, hogy hát annak idején, több száz évvel ezelőtt, ugye tudjuk, hogy 4 éve töltött itt Lorántffy Zsuzsanna meghívására Magyarországon, a Sárospataki kollégiumban, és neki ez volt az elve. Nem előzte meg ő a korát, vagy nem volt túl szigorú, amikor ezeket mondta?
0: Abból a szempontból szerintem teljesen igaza van, hogy a tej az nem a víznek a helyettesítője, akkor is, hogyha a tejnek x%-a, egy magas százaléka nyilván víz, hanem a tejet mindig is, akik meg ahol használták vagy használják, az táplálkozás, tehát táplálékként használják, és nem pedig italként, még akkor is, hogyha folyékony halmaz állapotú. A tej körül óriási viták vannak, én azt hiszem, hogy erről 1-2 órát tudnánk csak a tej kérdésről beszélni. Én több szempontból nem mennék bele ebbe a vitába. Ez is azért, mert a vegetáriánus életmód, ami hát az adventista egyház számára is egy tanácsolt irányzat, és egyébként nem csak az egyház számára, hanem az Amerikai Egyesült Államok Földművelésügyi Minisztériuma, a legfőbb hatóság kimondani azt, hogy táplálkozás kérdésben mi jó, mi rossz. 1995-ben deklarálta azt, hogy a vegetáriánus, a laktó-vegetáriánus életmód az teljes mértékben találkozik az amerikaiak számára készített táplálkozási ajánlásokkal. Tehát ettől kezdve 1995, ez egy fontos dátum, igazán a tudomány elismerte, pontosabban a hatóságok elismerték a hosszú évtizedes kutatások alapján, hogy a laktó, óvó, vegetáriánus életmód, ez teljes mértékben egészségesnek mondható, jónak mondható, kielégíthetőnek mondható. Na most az egyház is ezt a közép irányt tanácsolja és javasolja. Ebbe belefér a tej és a tejtermékek is. Nyilván a táplálkozási piramist nézzük, akkor ugye ennek a csúcsán, tehát semmiképpen nem a gabonafélék mennyiségében, vagy a zöldséggyümölcs, hanem nyilván ez egy koncentrált étel, a tej. Vannak olyanok adventista egyházon belül is, nyilván kívül is, akik úgy gondolkodnak, hogy a tejtermék nem fér bele, és ők a vegán irányzatot képviselik. Az egyház azt mondja, hogy rendben van ez is, tehát aki ezt akarja gyakorolni, akkor ezt gyakorolja, csak nyilván tudnia kell azt, hogy pótolnia kell azt, ami esetleg hiányzik abból, amit fogyaszt, és ami benne van a tejtermékben, nincs benne a gabonafélében, és talán erről is érdemes lenne beszélni. Tehát ilyen szempontból a tej körül vita van, tehát itt van a határvonalon, ami igazán elválasztja a laktóvó vegetáriánusokat a vegánoktól, és nyilván a két tábor között időnként vannak polémiák, hogy most mit kellene vajon figyelembe venni.
2: Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a Viszonthallásra.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szakmát.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te útadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység televízió Keresztút adását követik. Ma este egy újabb előadást hallgathatnak meg a Kék Zónák titkai előadássorozat közül, melyet dr. Őszfarkas Ernő lelkipásztor tartott meg a széki közösségben. Az egy héten át bemutatott előadásokat heti egy alkalommal sugározzuk az önök számára. A ma esteli előadás témája a kosztarikai Kék Zóna titkai. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára.
2: Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm az itt lévőket, online nézőinket. Ma sikerült egy kicsit sétálni, gyalogolni. Szék utcáin voltak, akik megállítottak, és mondták, hogy ma este is nézzük. Köszönöm, akik közülük itt vannak, és azokat is, akik online néznek. Hát tegnap este a kiáratnál megint jó dolgokat hallottam. Mindig jó dolgokat hallok, érdemes ott állni és várni, mert mindig meggyőznek arról, hogy folytassuk, hogy megéri itt lenni. Legalábbis nekem igen. Hát valaki azt mondta, hogy ma este is hoztam egy nagy döntést. Velem gyakran előfordul, hogy háborgok és panaszkodom. Úgyhogy eldöntöttem, hogy nem fogok nyavajogni mindenért. Hát nem, most ezért megérte eljönnöm, ha valaki egy ilyen döntést hozott. Más valaki azt mondta, hogy hát nekem ez a harakiri tetszett a legjobban. Most én inkább azt javaslom, hogy maradjunk a harahachi bunnál, mert a harakiri az egy kicsit erősebb műfaj. A sportban az is a hasról szól, csak az a felmetszéséről szól. A harahachibu ez ilyen szájon keresztül is stopp és megállás, 80%-os szabály. Nem tudom, ki próbált, aki kinek sikerült, hogy úgy 89, ahol Benyámin azt mondja, hogy neki sikerült. Más senki nem próbálta? Ó, vannak. És láttam, hogy itt vannak, túlélték. Azért ez bátorító mindenki számára. Ki az, akinek sikerült az ölelés teszt ma? Meg volt az ölelés? Megölelt valakit? Igen, és ki az, aki mosolygott is? Egyébként elárulom a titkot, össze lehet kötni az ölelést a mosollyal. Nagyon jól működik a kettő együtt. Csomagba is adják. Köszönöm szépen. Na és hogy állnak az orvosokkal? Mindenki találkozott az orvosával? Ne nézzenek úgy rám, mintha nem tudnák, hogy miről beszélek, mert még a nevét is ismerik az orvosnak. Mi a neve? Bal láb, jobb láb. Ez a két orvosunk van, nem? Találkoztunk vele. Mondtam. Aki használta a jobb lábát és a bal lábát, az meglátogatta az orvosát, azt jelenti, hogy megvan a napi mozgásunk is. Nagyszerű. Nagyon jó. Nos, mai gyaloglás alatt is kaptam egy impulzust. Ez a macska... Bárhogy közelítettem, ott maradt, és én ebből arra következtettem, hogy felismert. Ott láttam a szemében, hogy azt mondta, hogy jó, ismerlek, már láttalak itt a plakáton. És nem ment el. Látják, hogy milyen szelít. Na szóval több impulzust is kapok, hogy érdemes folytatni ezt a sorozatot, és köszönöm azokat a mosolyokat, amiket itt látok, mert leginkább engem ez bátorít. Costa Rica neve spanyolul gazdag partot jelent, és nem azért, mert a GDP-je magasabb, mint más országoknak, egyáltalán nem az, sőt, eléggé alacsony. Az ő gazdagsága teljesen más dimenzióban mutatkozik meg. Mégis ez a neve, és akik ott járnak, azok azt mondják, hogy ettől jobb nevet nem is lehetett volna adni neki. Itt látható a térképen, amit már hallottuk, Közép-Amerika egyik országa, Nicaragua és Panama között helyezkedik el. Az a szerencsés ország, amelyiknek tengerpartja is van, és óceánpartja is van, az egyik oldalát a Karib-tenger mossa, a másik oldalát pedig a Csendes-óceán. Amiről mi beszélünk, az nem az egész Costa Rica. Egyébként Costa Ricának 5,2 millió lakosa van, hanem az a félsziget ott Nicoya környékén, ami egyébként nagyon sokáig évszázadokon keresztül egy nagy folyó választotta el az anyaországtól, a sziget többi részétől, illetve hát ez nem sziget, az ország többi részétől, és komppal közlekedtek, ezért csak az elszánt emberek mentek át rajta, és így tudták megőrizni az életmódjukat, a hagyományokat, tradícióikat és a kékzónás jellegüket. Ennek a résznek 161 ezer lakosa van, és igazán itt élnek a kékzónás emberek, akik hosszú ideig élnek. Rengeteg nemzeti park van az ország területén, védett terület és biológiai rezervátum található, és a világ egyik legzöldebb országa, és van egy ilyen boldogság mérő index, a Happy Planet. Ennek alapján háromszor nyerte el a világ legboldogabb országa címet. És ezt nem valamilyen műszerrel mérik, nem ekográffal, nem olyan műszerekkel, amivel itt találkozunk, hanem megkérdezik az embereket, hogy hogy érzik magukat. És ha elég nagy számban vallják magukat elégedetnek, akkor kapnak egy számot, és a számok alapján hasonlítják össze az országokat. Nem tudom, hogy itt mi mennyit kapnánk, hány pontot, de ahogy ma elnéztem ezt a gyönyörű tájat, én szerintem itt csak is mindenki elégedett lehet, aki itt van és itt lakik ezen a tájon. A világ biodiverzitásának 5%-át őrzi. Annyi féle növény, állat, madár féle létezik, hogy egy igazi érték ennek az őrzése. Jellegzetes a pura vida kifejezés, ami tiszta életet jelent, és átvitt értelemben ezzel mondják ki azt, hogy minden rendben van. Tehát amikor köszönnek, amikor találkoznak egymással, akkor így köszönnek, hogy pura vida, és nem azt mondják, amit mi, hogy jaj, hogy fáj, hát ó, ne is mondd nekem a lábam. Tehát mi így köszönünk egymásnak, ott pedig azt jelzik vissza, hogy rendben van minden, és azt kapják vissza, hogy igen, nálam is rendben van minden. Ez nem azért van így, mert tényleg nincs semmi bajuk. Ott soha senki nem beteg, nincsenek anyagi problémáik, hanem valahogy megtanulták az életnek azt a részét nézni, ahol rendezettség van, ahol jó dolgok vannak. És igazán válogatás kérdése, hogy ki mit lát meg, hogy ki milyen szemüveget vesz fel, milyen színű szemüvegen keresztül látja a világot. Ez a pura vida azt jelenti, hogy mi látjuk a dolgoknak, a világnak, a helyünknek, az életünknek a jó oldalát. Ami az életkilátásokat illeti, egy 60 éves kosztarikai férfinak kétszer annyi esélye van, hogy megéri a 90 évet, mint például egy amerikai férfinak. Annak ellenére, hogy az egészségügyi ellátásra Amerika sokkal többet költ, legalább 15%-kal per fő többet költ, mint Costa Rica. De egyébként Costa Rican is az egészségügyi ellátás nagyon jól szervezett, ilyen mozgó rendelőkkel minden kis települést elérnek, és házhoz viszik, vagy a falukba, a kis településekbe viszik az orvosi ellátást, vagy az asszisztensi ellátást. Tehát sokkal szegényebb ország, mint Amerika, de rendkívül jó szervezett az egészségügyi ellátásuk. Természetesen itt is megnézték a tudósok, hogy van-e valamilyen genetikai oka a hosszú életüknek, itt sem találtak semmit, tehát maradt az életmód. De mi lehet az életmódban, ami a titok? Nem csak a pura vida, hanem amint itt tetszenek látni, a plan de vita, plan de vida, ami ugyanazt jelenti az ő nyelvükön, mint amit jelent az ikigai, az okinaviak számára, az életcél. A cél, amiért fölkelünk. A cél, amiért élünk. A cél, ami túlmutat a saját életünkön. A 100 évesekre is jellemző az erős életcél. Több ilyen riportot készítettek, ahol ez nagyon szépen kijött, mivel megbecsülést tapasztalnak ezek az emberek, az idős emberek is. Úgy érzik, hogy valamit hozzátesznek a világhoz. Hogy az ő jelenlétük miatt a család gazdagabb. Valamivel jobb az életük, mert ők szolgálnak, mert ők mondanak, mert ők tesznek valamit. És ez a megbecsültség ad nekik egy újabb okot arra, hogy reggel fölkeljenek, és legyen életcéljuk. A nikolaiak nagyon gyakran látogatják a szomszédjaikat. Megtanulták egymást meghallgatni. A szomszéd elmondhatja egy nap végén, hogy hogy volt ez a nap, mit gondol, mit érez, és képesek hallgatni a másikat. Együtt nevetnek, és közösen őrzik a tradíciókat. Éppen arról beszélgettem itt széken, hogy mennyire becsülöm azt, hogy ez a község képes őrizni még mindig a hagyományait. Rendkívül különleges számomra, hogy látok itt népviseletben hölgyeket. Nekem azt mondja, hogy számukra nagyon értékes a múlt, az emlékek, a hagyomány. Ez ma már nem mondható el, egy nagy globális faluban élünk, mindenki úgy akar kinézni, mint mindenki más, mindenki azt akar enni, mint mindenki más, mindenki ugyanazt a csatornát nézi, mint mindenki más, azt az egyediséget, ami a hátterünk, az emlékeink, a kollektív emlékezet őriz és hordoz, azt elveszítjük. Mert hogy miért is tartanánk meg? Van annak valami haszna és értéke? Hát a kosztarikaiak szerint van, és a tudósok azt mondják, hogy közösség képes megőrizni a tradícióit, a hagyományait, az értékrendjét, és ezt jó értelemben mondom, ami értékes és ami jó, nem a sérelmeit, nem a múltbeli panaszait, az hozzájárul a hosszabb élethez és a jobb egészséghez. Úgyhogy én csak bátorítok mindenkit, hogy őrizze meg. Ez egy világszenzáció, amit itt látok ebben a faluban, és rendkívül szép dolog és jó dolog, és ez egy nagy hasonlóság Costa Ricával. Hát, ha valakit járkál turistaként, hogy mi ezt hasonlít ez a falu, mondják nyugodtan, hogy mi olyanok vagyunk, mint Costa Rica. Ugyanúgy őrizzük az identitásunkat, ugyanolyan fontosak a hagyományaink. És igen, ez érték. Bárki bármit mond, ne hallgassanak rájuk, ez egy nagy érték. A stresszkezelésnek is nagyon hatékony módja ez a pura vida élet, szemlélet, és alacsonyabb a stressz szintjük, és sokkal kiterjedtebbek a baráti kapcsolataik. Mert mi kell a jó baráti kapcsolatokhoz? Erről ma még beszélni fogunk. Nyitottság, idő, és az a készség, hogy figyeljünk egymásra. Lehet, hogy kevesebbet interneteznek, kosztarikai 100 évesek garantáltan kevesebbet, inkább átmennek egy jót beszélgetni a barátaikhoz. De az internetről még nem fedezték fel, hogy javult tőle az egészségünk, javult tőle a stressz szintjük, ennek az ellenkezőjét már bebizonyították, de az, hogy barátokkal tudunk beszélni, kis közösségeket tudunk alkotni, erről itt pont Costa Rica kapcsán bebizonyították, hogy az életminőséget javítja, az egészségőrzést javítja, és a hosszú életet. Természetesen itt is beszélni kell egy kicsit az étkezésről, és lehet, hogy meglepődnek azon, hogy az étrend többségében növényi alapú itt is. Mindennapi alap az valamilyen babféle. Nem telhet el nap, hogy a babot valamilyen formában ne fogyasszák el. Vagy piros, vagy fekete, vagy szójabab, vagy csicsőbb, bármilyen formában, illetve a reggeliük nagyon érdekes, az pintó, galló pintónak nevezik, rizs és bab. Egyébként a dietetikusunk lehet, hogy elmondja, ma nem tudom, hogy mivel készült, de hogy micsoda fantasztikus kombináció, növényi fehérje kombináció, amikor a babot a rizssel együtt esszük. Az olyan, mintha állati forrásból teljes értékű fehérjét fogyasztanánk, nem? Minden aminosav megvan benne, amiből a szervezet össze tudja rakni a legjobb minőségű fehérjét, anélkül, hogy más olyan anyagok lennének benne, amelyek károsítják a szervezetet. Egyébként ennek a glikémiás, a babféléknek nagyon jó a glikémiás indexe, most már tudjuk, hogy mi a glikémiás index, tartalmaznak ezek az élelmiszerek cukrot, de nagyon sok rost veszi körül a cukormolekulákat, és amikor elfogyasztjuk, akkor ezek a rostok szép lassan, fokozatosan szabadítják fel a cukormolekulákat, lassú a cukor felszívódása, nem emelkedik meg hirtelen a vérben a cukorszint, nem kell egy nagy adag inzulint benyomnia a szervezetnek, és ebben a sorrendben és ebben a sebességben fel is tudjuk használni azt a cukrot, ami így felszabadul. És ezért még a cukorbetegek is tudják emiatt az alacsony glikémiás index miatt használni és fogyasztani. Egyébként hadd mondjam el azt, hogy sokan azt mondják, hogy persze ebben másfajta cukor van, mint az édességben. Nem. A cukor, az cukor bárhol van. Akár zöldségben, gyümölcsben, babban, vagy édességben. A cukor az ugyanaz. Mi a különbség? Hogy az édességben hirtelen felszabadul, nincsenek rostok, nagyon gyorsan megemelkedik a vércukorszint, és az inzulinnak kell közbeavatkoznia, hogy ne legyünk rosszul a túl sok cukortól. És rögtön átalakítja a bevitt cukrot, a felesleget, amit olyan gyorsan nem tudunk felhasználni, átalakítja az inzulin zsírrá. És a zsír pedig lerakódik ide meg oda, de általában oda, ahova nem szeretnénk, mindig oda rakódik le a zsír. Na, amikor ilyen növényekben fogyasztjuk el a szénhidrátot, vagyis a cukrot, akkor a rostok miatt szép lassan szabadulnak fel a cukormolekulák. Naponta, napközben nagyon sok gyümölcsöt fogyasztanak. A mangó és a papaja közkedvelt, de az egyik legnépszerűbb gyümölcs a narancs, aminek nagyon magas a C-vitamin tartalma, rost és kálium tartalma, és emiatt előnyös a szívbetegségek és a rák megelőzésében. Sárgarépa, ananász is népszerű. Ott a béta-karotint kell kiemelnünk, ahol a gyomorrák megelőzésében van szerepe. A régióban nagyon alacsony a rákos megbetegedések előfordulása. Tudósok azt mondják, ez annak köszönhető, hogy naponta elfogyasztanak kellő mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt. Tudják, hogy mennyi lenne az az adag, amire a szervezetünknek tényleg szüksége lenne naponta? Mit gondolnak? Úgy gramban kifejezve, mennyi lenne az, ami úgy elég elegendő lenne. Zöldség és gyümölcs együtt. Nyilván nem befőttben értendő, hanem nyers formában. Tessék? Közelítünk hozzá, ha megfelezzük a 200-300-at, és megszorozzuk kettővel, pontot vagyunk, tehát 500 gram lenne az a mennyiség. Na most félre ne értsen senki, nem azt mondom, hogy 500 gramot együttében egyen meg valaki, nem, ez szépen elosztva az egész nap során, reggel, ha valaki gyümölcsöt fogyaszt valamilyen kásával, vagy magokkal, ebédkor valamilyen salátát, vagy este is valamilyen salátát valamivel együtt, na ezek úgy együttesen, ennyi mennyiségben már nagyon erőteljesen kifejtik a rákvédő hatásukat a bennük lévő antioxidánsok miatt. Kérdés az, hogy van-e? Hozzájutunk-e ennyiféle? Persze fél kiló papaját, mangót nem biztos, de az alma is nagyon jó, amit megterem, a körte is. A zöldségek közül a fekete retek, a répa, a káposzta, ami itt télen is előfordul, és egyébként még sok minden más. Nikolaiak kora este fogyasztják el a vacsorájukat, és keveset vacsoráznak. Körülbelül annyit, mint mi itt a kóstolóba, úgyhogy ezt mi is gyakoroljuk. Gondolom, hogy ezután már senki nem vacsorázik otthon, mert itt a finom kóstolót, a zamatától, az illatától mindenképpen jól lakunk. Kevesebb kalória bevitel egyébként bizonyítottan hozzájárul az élet hosszához. Nagyon érdekes további gondolat az ivóvíznek a magas kálcium tartalma. És érdekelte a tudósokat, hogy van ennek valami köze. Lágy víz vagy kemény víz? Nem tudom itt széken milyen a víz, lágy vagy kemény. Tehát úgy habzik könnyen mosószertől, mert akkor lágy víz, vagy pedig kemény víz. Kemény, köszönöm szépen. Na ebben is hasonlítanak akkor Nikolaihoz. Mondom én, hogy itt alakul, lesz itt egy szép kékzóna, csak még nem fedezték fel. Igen, mert a magas kálcium tartalma a víznek hozzájárul ahhoz itt a nikolaiaknál, hogy erős legyen a csontozatuk, és egyébként nem csak ehhez, mert a WHO tanulmány szerint, akik kemény vizet fogyasztanak, azok a népcsoportok körében 25%-kal kisebb a szív- és érrendszeri halálozási arány, mint akik lágy vizet fogyasztanak. Persze ezt nem nagyon tudjuk megválasztani, a víz olyan, amilyen a víz, amilyen a forrás, amilyen van a kútban, de ha van kemény víz, akkor azt a vizet igyuk, vagy széken az, és semmiképpen nem a cukrozott üdítőket. Mert az csak árta nekünk. Viszont egy ilyen víz a kálcium tartalma miatt nem csak a csontozat erőssége miatt fontos, hanem azért is fontos, mert a szívizom és minden egyéb izom szövet összehúzódásában a kálciumnak nagyon fontos szerepe van. Tehát azt mondanám, hogy vizet. Mennyi vizet iszunk egy nap? Ebből a jó kemény vízből. 6 ÷ 8. Nem 68, 6 ÷ 8 pohár víz. Egy ilyen normál, téli nap, amikor nyár van, sokat dolgozunk, a kertbe vagyunk, akkor sokkal többet. Egyébként a káposzta és a brokkoli szintén jó kálcium forrás. A helyek, a halak és a tejtermékek fogyasztásával is nyernek ebből a fontos ásványi anyagból. Még egy dolgot el kell mondani, meg kell említeni, amit talán többi helyen még nem említettük, ez a szabad levegőn való mozgás. Ők ezt nagyon szeretik, és örömüket lelik a mindennapi feladatok végzésében. És szerencséjük van a nikolaiaknak, mert körülbelül minden nap találkoznak a napfénnyel. Mióta én itt vagyok, én egyszer találkoztam napfénnyel. És megnéztem az előrejelzést, jövő hét kedden, ha igaz, az igazat írnak. Tehát azt jelenti, hogy nagyjából, ha heti egyszer találunk valami kis napot, akkor a szenzációs dolog. De egyébként hetek telhetnek el úgy, hogy nem látjuk a napot. Márpedig napfény nélkül nem keletkezik a bőrünkön D-vitamin. És ha nem keletkezik D-vitamin napi mennyiségben, bizony sok probléma születik ebből. A nikolaiaknak azért nincsen problémájuk, sem az immunrendszer működésével, sem a csontozattal, mert naponta hozzájutnak napfényhez, és ezen keresztül D-vitaminhoz, ami egyébként a szívbetegségek előfordulását is csökkenti. Tehát mit csináljunk ebben a témában, mert nem tudjuk megrendelni a napfényt? Még itt sem. Na és ebben nem hasonlítunk nikolaiához, itt széken. Nos, én nagyon egyszerű receptet mondok. Télen mindenkinek el kell menni a jobb és a bal lábát felhasználva patikába. És meg kell vásárolnia a D-vitamint. Mert ha nincs a napfényből, akkor készen megvesszük és bevesszük. Legalább 2000 nemzetközi egység, tehát egy kis, apróka kis akármi tartalmazza ezt a mennyiséget. Minden nap szeretném mindenkinek a lelkére kötni. Nagyon kis dolog, de ha hiányzik, nagyon nagy baj történik. A felnőtt magyar lakosság, Magyarországgal, szerintem itt sem jobb, 95% a lakosságnak D-vitamin hiányos. Mik a tünetek? Mi történik, ha kevés a D-vitamin bennünk? Gyakori légúti, influenzás tünetek. Miért van az, hogy a világnak ezen a részén sokkal könnyebben elkapjuk a légúti betegségeket, mint például a mediterrán országokban? Nem a hideg miatt, nem a köd miatt, nem a hó miatt, hanem azért, mert ők kapnak elég napfényt és D-vitamint, mi pedig nem kapunk elég napfényt, és nem pótoljuk a D-vitamint. Ezért itt mindenki fújja az órát, egész télen, így felváltva, ahogy sikerül egymásnak átadni, ott pedig nem. A különbség a D-vitamin. Nem csak az influenza miatt, fáradékonyság, törékeny csontok, depresszió, különösen téli depresszió, krónikus fájdalmak, szívproblémák is könnyebben jönnek elő, úgyhogy én holnap önöktől meg fogom kérdezni ezt a házi feladatot, hogy sikerült-e bevenni a D-vitamint. Ha más nem, ha mindent ezen a héten elfelejtünk, amit mondtam, én megbocsátom, ha megmarad a D-vitamin. És ezt mondom a fiataloknak, mondom a középkorúaknak, és kétszer mondom az időseknek. D-vitamin. Megjegyezték. Köszönöm szépen. Érdemes külön kitérni a közösségi érzésre, ami a kapcsolatok erejét mutatja. Ugye a közösség összefog, amikor valakinek új házat kell építeni, akkor soha nem marad egyedül. Akkor a település lakói összegyűlnek, és mindenki segít, és felépítik a házat. Amikor a másiknak jön a sora, akkor mindenki összegyűl, és felépíti a házat. Én még emlékszem a gyerekkoromban, hogy volt ilyen, nem tudom, hogy emlékeznek-e, vagy ma így van-e, nem tudom. De én még emlékszem itt Erdélyben gyerekkori régmúlt időkre, ahol képesek voltak az emberek hétvégéket arra áldozni, hogy segítsék egymást. És milyen gazdagnak érzi az az ember, akinek a háta mögött egy ilyen közösség van. Ilyen segítő emberek vannak. Hát nyilván, hogy tovább élnek, mert van miért tovább élni. Nyilván, amikor a másikra kerül a sör, akkor ő is megy segíteni. Az egyik idős férfi az újságíró kérdésére így válaszolt. Szeretni kell magadat, és másokat is. Mert ha szeretsz egy barátot, nem kívánhatsz semmi rosszat másoknak. Ez megakadályozza, hogy a belsőd romlásnak induljon. Ez az élettapasztalat mondatja. Tehát, ha valaki segítő szándékkal, baráti érzésekkel fordul a világ fele, a közösség fele, ez megakadályozza, hogy a bensőnk rothadásnak induljon. Mert akinek a belsejét a panasz, a rossz indulat elárasztja, az átterjed a csontjainkra, a szerveinkre, és jön a fizikai betegség is. És ezek a sokáig élő emberek azt mondják, hogy ők azt látják, ha valaki segítőkész és barátkozik, a belseje nem romlik. Ez egy óriási megfigyelés, egy hihetetlen nagy mondat. Egyébként kutatásokat is végeztek, arra, hogy a családi közösségi kötődéseknek tényleg nagy hatása van az egészségnek. Itt van egy nagyon rangos szaklap, ebben jelent meg egy tanulmány, ami szerint a családi kapcsolatok minősége mérhető az egészségi állapotban. Végeztek egy nagy kutatást. 2800 ember életét vizsgálták egy egész hosszú, majdnem 10 éves időszakban, és arra voltak kíváncsiak, hogy a családtagok vagy a rokonok mennyire támogatják egymást nehéz helyzetben. Mennyire vannak jelen egymás életében. És a végeredményben azt találták, hogy azok voltak a legjobb egészségi állapotban, akiket a család a leginkább támogatott. Tehát ha valaki tudott támaszkodni másokra a családban, azoknak az egészségi állapota messze jobb volt, mint akik a családtól elidegenedve éltek, vagy a családtól kivetve éltek, vagy pedig nagyon laza kapcsolatban éltek, vagy nagyon messze éltek a családjuktól, ott ez nem érvényesült. Egy másik rangos folyóirat cikkében pedig azt találjuk, hogy az egészséges kapcsolatok akár 50%-kal is megnövelhetik az élettartamot. És ez valami fantasztikus dolog. Tehát azt állítják, hogy ha összehasonlították a nagyon rossz emberi kapcsolatokban élők életkilátásait, a nagyon jó emberi kapcsolatokkal rendelkezők életkilátásait, akkor kétszeresen is tovább éltek, mint azok, akiknek megromlottak az emberi kapcsolatai. Ez a kutatás arra is kiterjedt, hogy minél több időt töltünk a családban egymással, minél többet beszélgetünk egymással, vagy együtt csinálunk valamit.

akkor én a barátság szerepét szeretném nagyon kiemelni. Mert ez egy bibliai érték. Nem csak a tapasztalat mondja, nem csak a nikolaiak tapasztalata mondja, nem csak a tudomány mondja, hanem ezt a Biblia is így mondja. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia ezzel kapcsolatosan. Mindig szeret az igaz barát. És testvérül születik a nyomorúság idejére. Mindig szeret. Akkor is szeret, amikor megmondod neki az igazat. Az, aki megsértődik, az a barát, aki megsértődik rád, amiatt, hogy nem azt mondod, amit hallani akar, az nem barát. Ilyenkor kiderül ki a barát. A jó barát megköszöni, ha egy tükröt tartunk számára. Miért köszöni meg, miért képes rá? Mert hogy mindig szeret az igaz barát. Egymásnak csak szeretettel tudunk tükröt tartani. Ha nincs szeretet, akkor amit elmondunk, kritikát, azzal betörjük a mások fejét. De ha szeretet légkörben tartunk tükröt, akkor azzal segítjük a barátunkat. Testvérül születünk a nyomorúság idejére. Vannak társak, akik képesek darabokra törni egymást. Ez ismerős, nem? Emberi kapcsolatok, amikben darabokra törünk. Amiben a lelkünk darabokra tör. De van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Egy barát nem töri össze a lelkünket darabokra. Egy barát az ragaszkodóbb a testvérnél. Az igazi barátság eligazítást is jelent, hogy említettem, nem fél figyelmeztetni, ha rossz irányba tartunk. Na de ezt még csak értünk. Értjük, hogy miért mondja ezt a Biblia. De most egy olyan igét szeretnék hozni, és a közösség szívére helyezni, amit nagyon sokszor nem szoktunk idézni. Úgy mi el vagyunk a barátsággal. Csak mivel a barátságot nagyon-nagyon lealacsonyítottuk. A barátság azt jelenti, hogy halló Zsolti, hogy vagy? Mikor küldöd már azt a könyvet? Miről szól? Amire szükségem van. A barátság nem azért van, hogy kapjuk elő, amikor nekem kell valami. A barátság azt jelenti, hogy fölhívom, és azt mondom, hogy jól vagy? Jól vagyok, de mit akarsz? Egy gyanús, hogy nem semmit. Csak megkérdezem, hogy rendben vagy? Jól vagy? Igen, jól vagy. Na jó, akkor majd hívlak jövő héten is. Mikor hívtunk valakit azért? Csak megkérdezzük, hogy mi van veled? Mondd el, most éppen mire gondolsz? Fáj valami? Ért valami rossz dolog? És mivel nekünk a barátság ilyen haveri dolog, amiben nincs ott a tisztelet már, nincs ott sokszor a kölcsönösség. A barátság néha arról szól, hogy ő biztos, hogy kölcsön ad nekem, és akkor kopog, amikor kell nekem valami. Tehát nincs ott az, aminek lenni kell a barátságban. Ezért nem tudjuk azt az igét hova tenni, ami most következik. Egyszerűen nem fér bele. Na vajon melyik ez az ige? Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondtalak. Mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Gondoltunk valaha Istenre úgy, mint barátra. Jézus Krisztusra úgy, mint barátra. És miért tudom, hogy nem ti választottatok engem barátnak, de higgyétek el, én választottalak, én mondom azt, hogy ti az én barátaim vagytok. Én úgy tekintek rátok. De a barátság az kölcsönös. Mikor volt utoljára, hogy az Istenre, Jézus Krisztusra úgy gondoltunk, mint barátra? És azt mondja, én már nem mondalak titeket szolgáknak. Ti sem mondjátok magatokat szolgáknak. Sem gyerekeknek. Igen, vannak ezek a szintek a hitfejlődésben, amikor gyerekek vagyunk, amikor csak az engedelmesség nyelvén értünk. Azután van olyan, hogy szolgák vagyunk, tudjuk, hogy mit kell tenni, már nem vagyunk gyerekek, de szolgák vagyunk. És Jézus azt mondta, most, hogy már ismertek engem, látjátok, hogy milyen az Isten jelleme. Én most már baráti kapcsolatba léptem veletek. A barátaim vagytok,

Őszintén beszélünk egymáshoz, elmondom nektek, amit tudnotok kell. Mikor gondoltál utoljára az Istenre, úgy, mint barátodra? Bremen Manning, egy keresztény írtó, számomra megdöbbentő dolgot írt. De szeretném megosztani. Bizonyos mértékben mindig igaz, hogy mindenki formálja a saját Isten képét. Eddig megvan. De mi alkotnánk meg magunknak, hogy milyen az Isten? Még inkább igaz, hogy mindenkit formál a saját Isten képe. És végül olyanná válunk, mint az az Isten, akit elképzelünk. Ezért is tulajdonít az írás olyan nagy jelentőséget az Isten ismeretnek. Azáltal, hogy meggyógyul az Isten képünk, meggyógyul az én képünk is. Hát emlékeznek, két nappal ezelőtt beszéltünk az Isten képről. A bűnös asszony története kapcsán. Elmondtuk azt, hogy a büntető Isten kép fogjai, azok úgy bánnak az emberekkel, ahogy elképzelik az Istent. Akinek az Isten egy büntető Isten, egy bántalmazó Isten, azok az emberek bántalmazó kapcsolatban állnak a világgal. Bántalmaznak másokat a szavaikkal, a tetteikkel és a nézésükkel is. Mert amilyen az Isten képünk, olyanok leszünk mi is. És úgy fogunk bánni mások. Azután volt szó a passzív istenképről, akik ennek a fogjai mindent elnéznek maguknak, és azoknak, akik az ő pártján állnak. Rendkívül elnézőek. Tehát részrehajlóak. Viszont akik a gyógyító istenkép fogjai, azok képesek megbocsátani. Képesek kegyelmet elfogadni. Képesek irgalmat adni. Mást felemelni, és elindítani a felépülésnek az útján. És hát álljunk meg végül egy történetnél, Illés történeténél. Én sokáig ennek az igének csak a második felét ragadtam meg. Az első felét valahogy, nem tudom, kevésbé értettem, hogy Illés ember volt. Hozzánk hasonló természetű. Nem volt benne semmi különleges. Ugyanúgy elbukott, mint mi. Ugyanúgy formálta az Isten képét, ahogy mi. De imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. Na nézzük csak meg, hogy miben volt ez az Illés olyan, mint mi. Olyan természetű, mint mi. Mondjunk néhány dolgot Illés történetéről. Akháb Izrael királyának az idejében élt. Ennek a királynak volt egy pogány kultúrából, egy másik országból származó felesége, Jézabel. És mindent megtett ez a Jézabel, hogy az ő isteneit, az ő vallását, a bálvány kultuszt átvigye Izraelbe. De ezt nem egyedül tette, hanem több száz papot hívott az ő, és fizetett az ő országából, hogy a Baál Isten kultuszát elterjessze a nép között. Hát úgy tartották, akit imádnak, az az Isten, az uralja az egész földet. Ő így akarta meghódítani a férjén keresztül, vagy a vallásán keresztül ezt a földet, és nem hadsereggel. Baál egy csábító kultusz volt, hiszen az esőnek, a termékenységnek az istene volt, és az emberek azt gondolták, ha ezt a Baál Istent, ezt a nem létező pogány Istent imádják, és áldozatokat visznek neki, akkor több eső esik, termékenyebb lesz a föld, és az emberi kapcsolataikban is termékenyebbek lesznek a családok. Tehát mindenképpen megéri. Az ember mindig szeret üzletelni az Istennel, én adok neked valamit, te aztán adj valami többet. Na, ilyen kultusz terjedt. Illés volt az, aki azt mondta, hogy ezt nem lehet, ezt ne csináljuk, maradjunk meg az élő Isten mellett. Konfliktus alakult ki közte és a királyi ház között. Isteni sugallatra Illés imádkozott, és szárazság lett.
hogy legalább a szárazságon keresztül üzenjen az Isten, hogy hiába imádják az eső istenét, attól még nem lesz eső. Mert az Isten azt mondja, akkor ez az eső istene teljesen tehetetlen. Na hát ebben a konfliktusban telt az idő, míg végül Illés egy nagy kihívást intézett Jézabelhez és a Baál papokhoz. Azt mondta, hogy próbáljuk ki, hogy kinek az Isten erősebb. Fölmentek a Kármel hegyére, két oltárt építettek, és azt mondta Illés, hogy ami az oltáron van, a Baál istenetek gyújtsa meg. És ha képes meggyújtani, akkor mindannyian Baál Isten fogjuk szolgálni. Baál papjai egész nap transzba, meg mindenféle révületbe estek, és kérték, énekelték, kiáltották, az istenüket vagdalkoztak, na itt volt harakiri bőven, és mégsem történt semmi, nem gyúlt meg az áldozni való. Amikor Illés elmondott egy rövid imát, az Isten meggyújtotta az égből jövő tűzzel az áldozni valót. Na, eddig ismerik a történetet. Tovább is. Mi történt ezután? El tudná valaki nekem mondani, hogy mi történt közvetlenül ezután? Illés győzött. Bemutatta, mi az igazság. Mit tett ezután? Kicsit karikás a történet. Korhatáros. Hát lekísérte a völgybe a pár száz Baál prófétát, és kivégezte őket. Ismerős a történet. És most jön az én kérdésem, a Biblia ismerő embereknek. Ki mondta ezt neki, hogy ezt tegye? Senki. Az Isten parancsolta neki? Nem. Miért tette meg? Mert volt egy Isten képe. És úgy képzelte el, hogy az Isten ebben a hatalmában, ebben a győzelmi mámorban most megbünteti azokat, elpusztítja azokat, akik ezek után sem engedelmeskednek neki. Ez egy jó fizikai kondícióban lehetett Illés, hogy ez csak úgy extra lelkészi feladatként bevállalta, anélkül, hogy bárki kérje őt erre. Gondoljunk csak bele. Borzalmas dolog. És utána Illés kiúszta magát, és azt mondta, hogy na, ezt így kell csinálni. Az igazság az győz mindig. Legyőztük a pogányokat, legyőztük a baálokat. Most már rendszerváltás lesz. És ahogy így imájóta eső is jön, még ott fut a lovak előtt, még mindig van, sok adrenalin volt benne, rendkívül sok, egyszer csak szembe jönnek vele szolgák, és azt mondják, hogy Jézabel üldöz, és halálra keres. És Illés összezavarodott. Mi van? Mi történik? 3,5 év után imádkozom, eső esik. Elpusztítom a Baál papjait. Az Isten megmutatta az ő hatalmát, és nem változott meg semmi, és nem változott meg semmi. Akháb a trónon maradt, Jézabel ugyanúgy üldözi őt, a nép nem mondott semmit, hanem hazament. Nem mondták, hogy most már meggyőzöttünk, hogy az Isten igaz. Semmi nem változott, a rendszer nem változott meg. Ugyanazok maradtak ott. Ugyanolyan igazságtalan felállásban bitorolták a hatalmat azok, akiknek nem ott volt a helyük, és Illés összeomlott. Depresszióba esett, és azt mondta, itt az idő meghalni. Ha ennyi volt, ez a szolgálatom vége, én többet nem csinálom. Nekem nagyon tetszik, ahogy Isten kezeli az ő szolgáját. Hagyja, hogy aludjon, napokat alszik, azután küld neki egy kis teljes kiörlésű pogácsát, aztán megint alszik, megint eszik egy kis pogácsát, és utána, amikor látta, hogy már felébredt, azt mondja az Isten neki, hogy tudod, van két orvosod, a jobb és a bal lábad, gyere fel arra a hegyre, az Úr hegyére. Következett egy kis túra. 40 napos gyaloglás. A depresszióban is nagyon sokat segít a gyaloglás. Illés ezt nem tudta.
De az Úr megszólította, akkor a bosszusan is, de ment. És eljutott az Isten hegyéhez, Hórebhez. És az ige azt mondja, hogy belépett a barlangba. Nem egy barlangba, hanem a barlangba. Tudják, hogy mitől volt ez ismert? Az a barlang? Melyik volt az Úrhegyén a barlang? Ismerte Illés azt a barlangot, tudott róla, meséltek róla. Az egyik nagy elődje is járt abban a barlangba. Ki járt ott? Mózes. Ebben a barlangban találkozott az Istennel. Itt volt az, amikor az Úr azt mondta, menj be a barlangba, és én elvonulok előtted. Ugyanezt teszi most Illés, felismeri a barlangot, bemegy a barlangba, és az Isten azt mondja, hogy elvonulok előtted. Elvonult előtt a szélvihar, földrengés, a tűzvész, és az ige azt mondja, de az Úr nem volt ezekben. Végül halk és szelíd hang hallatszott, és ebben volt az Isten. Mert ilyen az Isten. Ő tüzet, szélvihart és ítéletet szeretett volna. Kemény és véres igazságszolgáltatást. Azt szerette volna, hogy ő megtette Baál prófétával, Isten megtegye Akhába, Jézabellel és a néppel, hogy úgy, mint a szélvihar, a földrengés vagy a tűzvész elpusztítsa a bűnöst. Győzön az igazság. De az Isten nem ezt tette. Az Isten nem ott volt. Halk és szelíd hangban jelenik meg, mert ilyen az Isten. De milyen ez az Isten, amelyik így jelenik meg? És Illésnek eszébe jut az az első történet, amikor Isten annak idején ugyanígy, ugyanebben a barlangban, ugyanígy megjelent. Nézzük meg, hogy hogyan ábrázolja Isten önmagát. Mi történt annak idején, Mózes idejében, amikor az Isten elvonult Mózes előtt? Így olvassuk Mózes második könyvében. Akkor leszállt felhőben az Úr, odaállt mellé, és kimondta az Úr nevet. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, a hitszegést és a vétket. Mi ez? Nem pont ez a halk és szelíd hang? Mert az Isten pontosan ilyen. Jézus ezt mutatta meg az ő életével, ezt mutatta meg a Golgotán. Akkor az ószövetségi embereknek ez nagyon nehéz volt megérteni. Talán Mózes megértette. És ezért Mózes az ő barátjának nevezte. És most az Isten Illést akarja átvinni ugyanazon a tapasztalaton. Isten próbára tette az ő barátját, és azt mondta, na ide figyel barátom, látod ez a nép milyen gonosz nyakú? Na most kössünk egy üzletet. Én elpusztítom a népet, te megmaradsz, majd szaporodtok, és tiétek lesz Kánaán földje. Milyen jó üzlet, nem? Nem kapnak ilyet lelkipásztorok, ilyen ígéretet, amikor már bajuk van és elegük van mindenből. És Mózes azt mondta, hogy nem, ez így nem lesz jó. Ha mindenképpen te egy dühös Isten akarsz lenni, akkor cseréljük meg. Tartsd meg a népet, és pusztíts el engem. Ezt mondta Mózes. De Illés hogy jött ide a barlanghoz? Pusztítsd el a népet, és tartsd meg az igazságosat, amilyen én vagyok. És ebben a lelki állapotban az Isten beviszi őt a barlangba, de nem mond semmit, csak megismétli azt a történetet. Nem dorongolja le, nekem nagyon tetszik ez a bánásmód, nem vádolja Illést, hanem biztosítja az elfogadásáról. És azt mondja, hogy Illés, én vagyok itt, ugyanaz, aki Mózes előtt elvonult. Az irgalmas, a kegyelmes, a hosszútűrő, aki megbocsátja ezerszeresen, ezer ízéklen, ezerszer nagyobb a türelme, mint amit te gondolsz. Én nem változtam meg. Persze a nép olyan, amilyennek te gondolod, de az én kegyelmem hosszú.
Nagyszerű eszköz vagy az én kezemben, Illés. Nagyon szuperember vagy, de nem neked kell hordozni a világ terhét. Nem neked kell megváltani az Izraelt. Nem a te felelősséget. Nem neked kell megváltani ezt a gyülekezetet, ezt a falut, ezt az egyházat, ezt a világot. Nem kell neked hordozni, nem kell neked depresszióba esni. Nem a te dolgod, te tedd, amit rád bíztam, és hagyd a többit rám, mert Illés, amikor a te türelmed elfogy, amikor a te fejed már vörös, attól kezdve az én türelmem, az én kegyelmem még onnan indul, és ezerszer nagyobb lesz, mint a tiéd. Ezerszer, Illés. Fel tudod ezt fogni? És Illés kezdte felfogni. És Illés kezdett meggyógyulni. Kezdte megérteni, az az Isten kép, amit ő Istenről gondolt, az tönkretette, depresszióba vitte. Az önfeladásra késztette. Emiatt ő már meg akart halni. De ez az Isten, aki Mózes megismert, és ez az Isten, akit őt is a barlangban most újra ismer, ez az ő barátja, ez a türelmes Isten, ez a kegyelmes Isten, irgalmas Isten, ezerszer inkább nagyobb, mint amit ő valaha is elképzelt. Te kár, mert csata után azonnal eredményt szerettél volna látni, Illés. De az én perspektívám egészen más. Azután Isten ad pár konkrét feladatot Illésnek, és elbocsátja. Ugye Illés, a felelősség az enyém, a nép az enyém, nekem gondod lesz. Neked ebben nem kell belehalni. Az igazság védelmében nem kell felrugni, nem kell gyilkolni, nem kell tönkretenni az embereket, nem kell feldúlni egy egész gyülekezetet, mert az én kezemben vannak a dolgok. Akinek meggyógyul az Isten képe, annak meggyógyul a lelke. Valakinek meggyógyul a lelke, meglátja Istenben az ő barátját. Ugyanígy fog bánni az emberekkel. Annak az élete áldás lesz. Az ember felemel másokat. Élet illata lesz az életre. Pozitív légkört fog árasztani maga körül. Az az ember meggyógyulhat testileg is, helyreállhat fizikailag is. Meggyógyul az Isten képünk, meggyógyul a lelkünk, és meggyógyulnak az emberi kapcsolataink.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld, és annak teljessége, a föld kereksége, és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

0: Keresel, nem találsz. Vársz, hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, amint azt beharangoztuk a bevezetőben is, itt ül a stúdióban kedves állandó vendégünk, Timis Balázsi Sándor lelkész. Isten hozta a stúdióban, kedves lelkész úr.
2: Köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntelek ebből az alkalomból is, és hasonló nagy szeretettel köszöntjük a kedves rádió hallgatót.
1: Lépések az igazság útján című adásunkban beszélgetünk Krisztusi jövendőlések fényözönében című beszélgetés sorozatunk keretén belül. Ennek az egész beszélgetés sorozatnak, amelynek ma elérkeztünk immár az 5. részéhez, az alapígéje írva található a zsidókhoz írott levél 1. fejezet 2. versében. Minek utána az Isten sokrendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Emlékeztetni szeretném kedves hallgatóinkat, hogy egy kis pályázatot is indítottunk hallgatóink részére. Mindazok, akik 3 egymást követő beszélgetésnek az ige verseit lejegyzik és egy papírlapra kimásolva elküldik címünkre, értékes és tanulságos könyv ajándékban részesülnek. Stúdiónk címe Reménység Hangja Rádió, Kolozsvár, Strada Republici 101 szám, 400489, Kolozsvár. A címet egyébként adásunk során még elismételjük. Beszélgetés sorozatunk 5. állomásához érkeztünk, ennek címe Sokat támadott, ám mozdíthatatlan emlékoszlop, mint a nagy orvos által felajánlott stresszoldó. Mai beszélgetésünknek pedig az igei kiindulópontja írva található a Máté Evangélium a 15. fejezetében, a 13. versben. Ő pedig felelvén mondta, minden plánta, amelyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépetik. Általában ismertek és kedveltek Jézus példabeszédei. Valóban a példázatok mind megannyi ablak a krisztusi tanítások épületén, hogy azokon át az örökkévaló igazságok ragyogják be az épületet, az emberek lelkét, szívét és elméjét. Vannak azonban magyarázatra szoruló példázatok is, úgy vélem, hogy ezek közé sorolható az is, amit az imént felolvastunk. Elismételem, Máté 15.13, ő pedig felelvén mondta, minden plánta, amelyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépetik. Milyen körülmények között és milyen céllal fogalmazott így a Mester?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink, minden alkalommal szeretettel és melegen ajánljuk részvételüket a pályázat keretében, hogy kijegyezzék, kiírják, kimásolják a felolvasott igehelyeket. De ez alkalommal nagy hasznát fogják venni a jegyzetelésnek, mert alapvető tantételről, doktrinális igazságról lesz szó a mai előadásban. Sokat támadott, ám mozdíthatatlan emlékoszlop. Mint a nagy orvos által felajánlott stresszoldó, emlékoszlop és gyógyszer. Na most, hogy a rövid mondatba préselt krisztusi választ megértsük, mint alapgondolatot, szükségesnek látjuk, hogy egy történelmi képet is felrajzoljunk ez alkalommal. A felolvasott alaptextus írás helyének, a Máté Evangélium a 15. fejezetének a címe így hangzik. Emberi rendelések elvetése. Mi történt ott? Akkor az írástudók és farizeusok jönnek vala Jézushoz, Jeruzsálemből mondván. Képesek voltak megtenni egy terjedelmes útat, azért, hogy ellenvetésüket és kifogásaikat érzékeltessék a Mesterrel. Sokszor mi is hosszú utat teszünk meg az odamondás, a replikázás, a vitatkozás kedvéért. Nem is gondoljuk, hogy milyen nagy távolságban köztünk, és azok között, akiket bírálunk. És mi ezt a távolságot le akarjuk dolgozni. Hát így tettek az egykori templomnagyok, írástudók és farizeusok. Mit kérdeztek az Úr Jézustól, amire az Úr Jézus azt a rövid választ adta? Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak. Micsoda rettenetes bűn volt. A vének rendeléseinek eme áthágása. Az Úr Jézus azonnal kész a válasszal, és én elképzelem szeretetteljes hangon, de határozottan kérdezi őket. Ő pedig felelvén mondta: ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. Képmutatók. Igazán profétált felőletek Ésaiás, mondván: ez a nép szájával közeledik hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek emberi rendeléseknek parancsolatai. És előszólítván a sokaságot, most már legyen tanú is a párbeszéd alkalmával, mondanékik: halljátok és értsétek meg! Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem az, ami a szájon kijön, az fertőzteti meg az embert. Akkor hozzájárulván az ő tanítványai mondának néki: tudod-e, hogy a farizeusok ezt beszédet hallván megbotránkoztak? Na és itt van a mai tanulmányunknak a vezérgondolata. Ő pedig felelvén mondta: minden plánta, amelyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépedik. Látjuk tehát, hogy milyen fontos ügyködésben voltak a templom nagyjai. az írástudók és a farizeusok. Akik a következő panasszal jöttek Jézushoz. Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Milyen csodálatos tanítási módszer, Jézus módszere, aki kérdésre kérdéssel válaszolt. Ti pedig miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által? Igen, mert a farizeusok, írástudók, papok, a templom nagyok azt gondolták, hogy Jézus az isteni rendeléseket új intézményekkel akarja helyettesíteni. Jézus azonban kijelentette, hogy ő Isten örökérvényű ígéjét és rendeléseit képviseli, és azokat védelmezi. Ezen isteni ígével, ezzel a tanítással szemben, épp az ő régi keletű hagyományaik és rendeléseik képezték az újításokat. Nem Jézus akart újítani, hanem ők újítattak az örökkévaló parancsolatokon a vének tanításaival, újításaival, melyek nélkülözték a bibliai alapot. És az Úr Jézus elmondja a következtetést is. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. És ehhez még hozzáfűzte. Minden plánta, melyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépedik. Ez a gerince a mai tanulmányunknak, kedves hallgatói. Gyertek, alkalmazzuk ezt a krisztusi kijelentést a szombat megünneplésére. Mert tanulmányunkban a Krisztus ajkáról elhangzott proféciák, jövendőlések fény özönében ide is elérkeztünk. És kikerülhetetlenül benne foglaltatik Krisztus küldetésében, tanításaiban, példájában a hét hetedik napjának, a szombatnak megünneplése. Ma is nem sokat mentünk előre, mert napjainkban is azokat vádolják újítással, jegyezzük jól meg, és azokat vádolják tévtanok hirdetésével, akik a hetedik nap a szombat örökké való érvényességét hirdetik. Igen, mert a formai kereszténységnek a hagyomány még mindig több, és az egyház atyák által kimondott helyes vagy téves tantétel még mindig több, mint a Biblia Isten ígéjének örökérvényű eligazítása. Ezeket az úgynevezett újításokat és újítókat beszéljek most az új protestantizmus keretében a hetedik napot megünneplő és tisztelő keresztényekről, akiket azzal vádolnak, hogy elvetik az egyház régi hagyományait és szokásait. Kedveseim, a valóság viszont más mutat. A vasárnap ünneplése a hét első napját hetedik nappá emelve, a valóságban ez a bibliai alapot nélkülöző emberi hagyomány. De a szombat parancsolata a régi, az eredeti, az isteni rendelés. Akárhogy forgatjuk, akár mennyit filozofálunk felette, akár mennyire hivatkozunk az egyház tekintélyére. A tény, az igazság egy. A heti nyugalomnap megváltoztatásával merényletet követett el a kereszténység a hét hetedik napja parancsolata ellen. Most itt áll két emlékünnep, két intézmény. Kérdezem, a két intézmény közül melyiket plántálta mennyei atyánk, hogy Jézus szavaival éljek? Erről nagyon könnyen meggyőződhetünk, mert ültetvényének minden egyes növénye a Szentírásba gyökerezik. Jegyezzék le, 2 Timóteus 3, 16-17. A teljes írás Istentől ihletett. És innen indulunk ki, hogy most jelen előadásunkban történelmileg is felvázoljuk az igazságot, a Biblia tanításának igazságait és a változtatási valóságos merényletet.
1: Mielőtt ezt a kérdést körbejárnánk és mélyebben megvizsgálnánk, hallgassunk meg egy énekszámot, közben megkérjük kedves hallgatóinkat, szíveskedjenek továbbra is a készülékek mellett maradni.

0: kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangerádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban Krisztusi jövendőlések fényözőnében címmel beszélgetés sorozatot hallgatnak, a beszélgetés 5. állomásához érkeztünk. Mielőtt következő kérdésünk elhangzana, és természetesen a válasz is, emlékeztetem kedves hallgatóinkat, hogy egy kis bibliai pályázatunk is van érvényben. Amennyiben 3 rádióadást figyelemmel követnek, a bennük megemlített igeverseknek a helyét lejegyzik, és azokat egy papírra kimásolva beküldik a stúdió címére, egy hasznos és tanulságos könyv ajándékban részesülnek. Stúdiónk címe Reménység Hangja Rádió, Kolozsvár, Strada Republici 101 szám, 400489, Kolozsvár. Várjuk szeretettel kedves leveleiket. Most pedig folytassuk beszélgetésünket annak következő kérdésével. Az elkövetkezőndőkben betekinthetnénk-e a Szombat intézményének bibliai történetébe, mind az Ó, mind az Új Szövetség tanítása szerint?
1: Megpróbáljuk. És kérjük kitartóan, kedves hallgatóinkat, a jegyzetelésre, hogy álljanak össze azok a bibliai lókusok, amelyek jelen tanulmányainknak alapját képezik. Nézzük először a hét hetedik napját az ószövetségi iratokban. Itt pedig a következő alfejezetekben. Szombat, kezdettől fogva. Szombat, az egyiptomi rabságból való szabadulás után. Szombat, a Sínai hegyen. És szombat, Izrael népének teljes ószövetségi történetében. Nyugalomnap kezdettől fogva. Midőn a Teremtő a földet és az embert alkotá, a hét hetedik napját, amelyen megszűnt minden munkájától, amelyet teremtett vala, a hét hetedik napját szent szombatjává avat. És elvégezteték az ég és a föld és azoknak minden serege. És megáldá Isten a hetedik napot, és megszenteli azt, mivel hogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten. 1 Mózes 2:1-3. 1 Mózes 2:1-3. A megszentelés elkülönítést jelent, nyelvünkre lefordítva. Így Isten a szombatot már a teremtés alkalmával elkülönítette a hét többi napjától. Mint Jézus is mondja, a szombat lőn az emberért, a teremtés koronájáért. Nem az ember lőn a szombatért. Ez külön ajándéka volt a teremtőnek, a teremtett világ és a teremtett világ ura számára, az ember számára. Isten a szombat intézményét tehát már a világ alapjainak letétele előtt megalapozta. Az isteni tervben már örök időktől megvolt. Mint ahogy majd látjuk, hogy amikor megígért örökkévaló hazánkba eljutunk, ott is örök érvényű lesz a szombat ünneplésének törvény. De Isten felújította a több mint 400 éves egyiptomi rabságban szenvedő népe előtt, akik felől nem is csodálkozunk, hogy nagy része már elfelejtette. Ott, az egyiptomi környezetben, a pogány világ közepette. De Izrael népe Egyiptomban eltávolodott tehát Isten parancsolatától, és az egyiptomiak bálvány imádásába süllyedt. De mitől Isten kiszabadította népét a rabszolgaságból, a szombat parancsolata által tette próbára, akarata és szeretete iránti engedelmességüket és hűségüket. És mondá az Úr Mózesnek, ímé én esőképpen bocsátok néktek kenyeret az égből. Menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra napra valót, hogy megkísértsem. Akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem? 2 Mózes 16.4. Tehát Isten a 40 éves pusztai vándorlás ideje alatt mannát hullatott a nép számára. 6 munkanapon keresztül hullott a manna, az égi kenyér, de a 7. nem. Ebből láthatjuk, hogy a szombat már akkor is része volt az isteni parancsolatoknak, mikor még a Sínai hegyen ki sem nyilatkoztatta azt Isten tételesen. Na és a 3. kép, a szombat a Sínai hegyen. Midőn elérkezett annak ideje, hogy az Úr szent törvényét a Sínai hegyről kihirdesse, erkölcsi kormányzásának alapját képező törvény szívébe a szombat parancsolatát helyezte. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgál leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelé azt. 2 Mózes 20, 8-11. 2 Mózes 20, 8-11. De felismerjük a szombatot? Izraelnek, mint Isten népének, Izraelnek, mint nemzetnek a történetében. A szombat megtartása volt mindenkor az Isten iránti hűség legfőbb próbaköve. Midőn Izrael bálványimádásba esett, lásd 2 Krónika 33.6, olyan pogány ünnepeket választott magának, melyek a napistennek, vagy más pogány bálványisteneknek tiszteletére voltak szám. De Isten az ő ígéjében ezt szombatrontásnak nevezi. Lásd, 3 Mózes 19, 26-30-ig. 3 Mózes 19, 26-30-ig. Jeruzsálem felől így jövendőlt az Úr. Pedig ha szívesen hallgattok rejá. Ezt mondja az Úr. És nem visztek be terhet e város kapuin szombatnapon, és megszentelitek a szombatnapot, úgy, hogy semmi dolgot nem végeztek azon, akkor e város kapuin királyok és fejedelmek fognak bevonulni, akik a Dávid székén ülnek, és e városban fognak lakni mindörökké. Lásd, Jeremiás 17, 24, 25. Isten intelmét sajnos a nép nem szívlelte meg. És ennek szomorú következménye Jeruzsálem pusztulása és a babiloniai számüzetés lett. Mindebből kitűnik, hogy a hetedik nap szombatja olyan plánta gyanánt mutatkozik az Istentől ihletett ószövetségi szentírásokban, melyet mennyei atyánk ültetett. És a szombat története az ószövetségi időkben rövid áttekintés után nézzük meg ugyanezt a történetet az Új Szövetségben. Például Jézus példája és tanításaiban. Az új szövetségi tanítványok között. Nézzük meg, hogyan valósult meg, vagy hogyan módosult egyes keresztények szerint a szombat parancsolata. Jézus példája és tanítása. Krisztus szokása szerint szombatnapon látogatta az Isten tiszteletet. Lukács 4, 16. Krisztus teremtette a szombatot, mint emlékünnepet. János evangéliuma 1, 3. Kijelentette, hogy ő az embernek fia, a szombatnak is ura. Tehát a szombat az, amelyet ma is és mindörökké az Úr napjaként tisztelünk. Lásd, Márk 2, 27, 28, Jelenések 1, 10. Jézus Krisztus szombatnapon csak olyasmit cselekedett, aminek elvégzését Isten szent törvénye megengedte. Lásd Máté 12:12. Földi élete alatt mindvégig megtartotta mennyei atyának parancsolatát. János 15:10. Midőn oly eseményekre nézve adott utasítást és oktatást tanítványainak, melyeknek számos évvel mennybe menetele után kellett bekövetkeznie, akkor a következő imádságot adta tanítványainak ajkára. Könyörögjetek pedig, hogy a ti futástok ne legyen télen vagy szombatnapon. Máté

ez van feljegyezve felőlük a szentíratokban. Szombaton pedig nyugovának a parancsolat szerint. Lukács 23:56. Vagy pedig Pál apostol szokása szerint szombatonként hirdette nyilvánosan az evangéliumot. Lásd, Cselekedetek 13:14, 16:13, 17:1 és 2, 18:4. Midőn a pogányok Antiókiában egyik szombaton hallották az apostol íge hirdetését, felkérték, hogy a következő szombaton, nem másnap, a következő szombaton újra tanítsa őket ezen igazságokra. Cselekedetek 13:42. Az új szövetségi szentírások, melyeket számos érvel Krisztus mennybe menetele után írtak, vagy 50 ízben említik a szombatot, és mindig szabadnak nevezvén ezt. A szabad szó, kedves hallgatóink, ennek a szónak jelentése pihenő nap. Ha az Istentől ihletett szentírás a hét hetedik napját pihenő napnak nevezi, akkor bizonyosak lehetünk felőle, hogy ez a nap volt az első keresztény hívők szent és áldott nyugalom napja. Midőn az Úr elrendelte Izrael népe számára a különböző ünnepnapokat. Határozott különbséget tett az öröktől fogva fennálló szent szombat javára. Mikor azt mondta, ezek az Úrnak ünnepei. Így szól az írás. Az Úr szombatain kívül 3 Mózes 23:37-38. A lévitai szolgálatban előfordultak ünnepek, és úgymond pihenőnapok, szombatok. Általában az egész lévitai szolgálat oly szimbólum volt, amely később eljövendő javakra mutatott, s a golgotai nagy áldozatban teljesedett. Lásd! Kolossé 2:16-17. Az Úr szent szombatja nem tartozik ezen szombatok közé, ezen ünnepek közé, mert ez az Úrnak szent szombatja, a teremtés emlékünnepe, már a teremtés alkalmával elrendeltetett. Mielőtt a bűn a földre jött, s mielőtt a Krisztus áldozatára mutatható árnyszolgálatokat, ünnepeket, áldozatokat elrendelte volna Isten, már a szombat ünnepe létezett. Ez az Úrnak egyik alapvető intézménye, az embernek adott erkölcsi törvények része, amely épp oly szent és kötelező, mint a többi isteni parancs. A Szentírás kijelenti, hogy a megváltottak eljövendő dicső honában mindörökké érvényben lesz a szombat szent parancsolata. A proféta leírja a megváltottak dicsőségét, és mondja, szombatról szombatra eljön minden test, hogy imádjon engem, így szól az Úr. Ésaiás 66:23. Kedveseim, világos tehát, hogy a hetednap szombat Isten által ültetett palánta, amely

0: mélyen gyökerezik az egész szentírás talajába. S fennmarad mindörökké az eljövendő örök világban is.
1: Kedves hallgatóink, egy pillanatra álljunk meg, elmélkedjünk, hallgassunk meg közben egy énekszámot is, majd utána folytatjuk beszélgetésünket. Maradjanak a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangjarádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban Krisztusi jövendőlések fényözönében sorozatunk 5. beszélgetését hallgatják. Mielőtt tovább folytatnánk beszélgetésünket és tulajdonképpen befordulnánk a célegyenesbe, hadd emlékeztessem kedves hallgatóinkat arra, hogy egy kis bibliai pályázat is érvényben van, amennyiben 3 adáshoz tartozó igeverset lejegyeznek és papírra kimásolva az igevers szövegét levélben beküldik stúdiónk címére, értékes és hasznos könyvajándékban részesülnek. Stúdiónk címe Reménység Hangja Rádió, Kolozsvár, Strada Republici 101 szám, 400489, Kolozsvár. Szeretettel várjuk kedves leveleiket. Sokat vitáztak már a teológusok, de egyszerű egyháztagok is a szombat, vasárnap nyugalomnapjának hitelessége felett. Hogyan engesztelhető ki ez az alapvető eltérés a két irányzat között? Tanít valahol a Szentírás, az Ó vagy az Új Testamentumban, a vasárnap megszentelése felől? Hogyan történt a változtatás ebben az alapvető kérdésben?
1: Hát mindenek előtt röviden így válaszolnám meg a kérdést. Az Új Testamentum nem tanítja a vasárnap megszentelését. Isten a hét első napját, a vasárnapot, a teremtésre használta fel, tehát munkálkodott, nem ünnepelt. Mózes első könyve 1-1-5. Az ótestamentumi szent iratokban mindenütt egyike volt a munka 6 napjának. Ezékiel 46:1. Krisztus feltámadásának volt a napja. A feltámadásról szóló isteni tudósítás hangsúlyozza, hogy a szombat elmúlt, mikor a hét első napja hajnalodott. Márk 16:1-2. Az Istentől ihletett hét első napja hajnalodott. Az Istentől ihletett szent iratok e napot közönséges nevén nevezik, és nem tulajdonítanak neki semmiféle szentséget. Egyes tanítványok utazásra használták fel, midőn a feltámadt Jézus is csatlakozott hozzájuk. Lásd az Emmausi utazás. Lukács 24:13-29. Később ugyanezen a napon jelent meg tanítványainak Jeruzsálemben, akik étkezésre, nem pedig Isten tiszteletre gyűltek egybe egyikük házában. Márk 16:14. Az egyetlen vasárnap tartott vallásos gyülekezés Troásban történt. Lásd Cselekedetek 20:6-13. Ez az esti gyülekezés a hét első napjának éjszakája, szombat estétől vasárnap reggelig tartott. Pál szombaton át Troásban volt, s vasárnap szándékozott útját Aszoszba folytatni. A gyülekezet szombat elmúltával is együtt maradt, hogy Páltól búcsút vegyen. Pál megtörte velük a kenyeret, és egész éjszaka együtt maradt velük, hogy másnap, azaz vasárnap reggel induljon el gyalog Aszoszba, amely körülbelül 18-20 mérföldnyire volt oda. Mi alatt ő vasárnap ekkora útat gyalogolt, utitársai hajón utaztak utána, és a korabeli egyik történész ezt jegyzi fel. Este volt, amely a zsidók szombatjára következett. Vasárnap reggel útra készen állott a hajó. Az apostol vasárnap délután tavaszi időben ment át az Ida folyó parti tölgyeseken. Pál apostol 1 Korintus 16:2-ben újra megemlíti a vasárnapot, mint a hét első napját. Itt azonban szintén semmiféle vallásos összejövetelről nincs szó. Csupán azzal kapcsolatban beszél a vasárnapról, hogy már a hét első napján lehetőleg mindenki tegyen félre valamit magánál, tehát odahaza, a jeruzsálemi szegények megsegítésének számára. Hogy amennyiben az apostol náluk megjelenne, mindenkinél készen legyen a felajánlott ajándék. Egy angol egyházi vezető erről így ír. Bármi áhítattal és odaadással tartjuk is a vasárnapot, annyi bizonyos, hogy mégsem tartjuk meg a szent szombatot. A szombatot külön parancs, isteni parancs rendelte el. De ilyen isteni parancsolatra nem hivatkozhatunk a vasárnap elrendelésének tekintetében. Az Új Testamentumban egyetlen olyan hely sincs, amelyből arra következtethetnénk, hogy Isten haragját hívjuk magunk ellen, ha a szentnek vélt vasárnapi napot munka által megszegjük. Íme a korabeli iratokból. Vagy pedig egy baptista hitelvi könyvből idézünk. Van egy bibliai parancsolat, amely a szombat megszentelését rendeli. Csak hogy a vasárnap nem a szombat. Erre azonnal azt fogják felelni, és pedig a jogosság látszatával, hogy a szombatot áthelyezték vasárnapra. De hol találjuk az áthelyezésről szóló rendelkezést? Az Új Testamentumban sehol. Az ismert tudósok számtalan kijelentéseit idézhetnénk, még amelyek igazolják, hogy az írás világosan tanítja, a vasárnap megszentelése nem olyan plánta, amelyet mennyei atyánk ültetett. De azt is kérdezted, hogyan történt a változás? Hát, kedveseim, a szombatot nem isteni parancsra változtatták meg. Emberek azt meg sem változtathatják. Amiképpen valaki a születésnapját sem változtathatja meg, illetve nem helyezheti másnapra. Tény az, hogyha valaki egy bizonyos napon a világra született, még akkor is ez marad születésnapja, ha születését tetszés szerinti másik napon akarná megünnepelni. De tény az is, hogy a nagy alkotó a hét hetedik napján, azaz a szombat napon pihent meg, szűnt meg a teremtés munkájától. És ezt a napot megszentelte és megáldott. Ezt a napot megkülönböztette a hét többi napjától. E napon áldás és szentség nyugszik. Ezt mindenki tapasztalhatja, aki hittel ünnepeli Istennek áldott szent nyugalom napját, a szombatot. Ha az emberek önmaguk kiválasztanak egy tetszés szerinti napot, nem törődve azzal, hogy mely napot szentelte és áldotta meg Isten, és ezt a természet szerinti, vagy tetszés szerinti kiválasztott napot ünneplik meg, akkor ezzel az emberi akaratot fölibe emelik az Isten akaratának. 2 Tesszalonika 2:4. Már Pál apostol panaszkodott, hogy jelentkezik a törvényszegés lelkülete. Abban az időszakban, amely az apostolok kora és Nagy Konstantin császár megtérése között, idézőjelbe teszem a megtérés szót, eltelt, a kereszténység nagy változáson ment át. Olyan szokások és hitelnek honosodtak meg az egyházban, melyekről Pál vagy Péter apostol még mit sem tudtak. A tömeg azt vallotta, hogy az pogány eredetű szokások isteni eredetűek. Newman, római katolikus kardinális, a következőket mondja. Az egyház vezetői, midőn látták, hogy egy-egy pogány tan vagy szokás annyira gyökeret vert az egyház tagjai között, hogy lehetetlen azt kiirtani, készek voltak vele megalkudni. És a keresztény egyház kebelében is helyet adni ezeknek a tanításoknak. Így tettek a pogány bölcseleti tételekkel is. Hát, kedveseim, ilyen eredetre tekint vissza a hét első napja ünnepének, a vasárnap intézményének napja, amely fokozatosan egyre jobban háttérbe szorította a szombatot. Évszázadok alatt egészen Krisztus után 321-ig Konstantin császár rendeletének megjelenéséig úgy szólván, semmi nyomát sem találjuk annak, hogy a keresztény hívők vasárnapot ünnepeltek volna. Tehát az Úr Jézus mennybe menetele után több mint 3 évszázadon át. Hogy hangzott Konstantin rendelete? Elrendeltetik, hogy a városok összes hivatalnokai és lakósai és az összes ipari munkások pihenjenek a nap tiszteletre méltó napján. A földművesek ellenben szabadon művelhetik földjüket, mert gyakran előfordul, hogy a szántóföldet és a szőlőket másnapot nem lehet oly eredményesen művelni, mint épp ezen a napon. Ezért az isteni gondviselés által nyújtott, így kedvező alkalmat nem kell ezen rövid idő kedvéért elszalasztani. Kiadatott március hónap 7. napján Nagy Konstantin császár által. Ezen rendeletből egyáltalán nem világlik még ki, hogy a vasárnapot keresztény ünnepnek szánták, vagy hogy Konstantin, mint keresztény hívő, rendelte el a vasárnap megünneplését. Sokkal valószínűbb, hogy a császár Pontifex Maximus minőségében egyszerűen beiktatta a kalendáriumba a többi ünnepek sorába a nap napjának megünneplését is, amely immár úgyis el volt terjedve a római birodalom lakossága között. Tény azonban, hogy ami pogány intézmény gyanánt vette kezdetét, később, mint keresztény ünnep folytatta pályafutását. A 4., 5. és 6. századbeli császári rendeleteknek már volt rá gondjuk, hogy a polgárokat lehetőleg teljesen visszatartsák a vasárnapi munkától. Íme, hogy ír erről a baptista Hiscox? Természetesen tudomásom van róla, hogy a vasárnap az első évszázadokban nem volt elterjedve, mint vallási szokás. Ezt látjuk az egyházatyáknál, és egyéb források is bizonyítják ezt. Mi kár, hogy végül is, midőn megjelenik, a napisten nevével megbélyegezetten jelenik meg, például Dies Solis, Sunday, Zontag, Zonnertag, a napnak a napja, ilyen néven fogadja el a római pápaság, s teszi a kereszténység szent napjává. Testálja azt szent örökség gyanánt a protestantizmusra is. Hát akkor nem csoda, ha az utolsó üzenet, amely figyelmeztet Krisztus fogadására, arra is felszólítja az emberiséget, hogy a szent szombatnap megtartása által igyekezzék Jézus nyomdokain haladni, és Istennek a Szentírásban kifejezett akaratát megtartani. Hallgassuk és szívleljük meg Krisztus intelmét, kedveseim. Olyan emberi rendeletekkel szemben, amelyek Isten akaratát kívánják háttérbe szorítani. Mert így összegzett Krisztus. Minden plánta, melyet nem az én atyám plántált, így a hét első napjának ünnepe is kitépetik. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon velünk mindörökké. Amen.
0: Köszönjük az értékes gondolatokat, reméljük, hogy kedves hallgatóink szívében nyitott ajtóra találnak, és a kedves hallgatóink nem fogják sajnálni az időt és a fáradtságot, hogy ezeken a tényeken elgondolkozzanak, elmélkedjenek, és tovább tanulmányozzák. Beszélgetés sorozatunk 5. részét hallották. Mielőtt elbúcsúznak, megkérdezném kedves állandó stúdió vendégünket, hogy miről szól a 6. rész, hogy ezzel is az érdeklődést tápláljuk.
1: Köszönöm a kérdést. Tervünk szerint, tekintettel, hogy az 5. tanulmányunk olyan hord erejű, és annyira minden időkben, az Új Testamentum időszakokban annyira időszerű Isten rendelése és az emberi változtatások gondolata, amellyel foglalkoztunk. Ezért megpróbáljuk a következő előadásban, ez alatt a cím alatt, hogy teremtés emlékünnepe a gömb alakú földön. Megpróbáljuk felvázolni, ha csak ilyen slágvoltokban, szemelvényekben, hogy hogyan érvényesült Isten hűséges tanítványainak élettapasztalatában és gyakorlatában a teremtés emlékünnepének megünneplése. Ezért fogalmaztuk meg ezt a címet, teremtés emlékünnepe a gömb alakú földön.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.